Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, kellemes éjszakát kívánok. Tudják, mi jellemző a Slow Time Bandre? Szatirikus, karcos szövegek, tudatosan felvállalt, játékos visszatekintés a 70-es, 80-as évek popzenei megoldásaihoz. Ahogy a nevük is mutatja, szándékosan lelassítják az időt. Köddé vált, ez daluk címe. Seres Rezső világhírű szerzeményével a Heather Nova érkezik, ez a Gloomy Sunday. Jó szórakozást kívánok önöknek, itt a Jazzin.

0: nap.
1: Kellemes hajnalt kívánok Önöknek, ez a Jazzy éjszakai műsora, a Jazzy Night. Szeder Balázs basszusgitáros, bőgős zeneszerző, a Szeder Balázs trió alapítója, aki a 2018-as Jazzy dalversenyünk döntőjében is szerepelt. Ma Live Belt című szerzeményét játszom. A Los Angelesben élő sejtelmes hangú énekes dalszerző Urbányi Zóra első magyar nyelvű saját dala is megszólal, a Mámor, de a kezdésben egy legendás formáció, a V-motorok és a Nekem így jó. Ezzel a dallal és ezzel a válogatással én most búcsúzom, de este 10-től újra várom Önöket itt a Jazzy Night-ban. Jó ét!

0: vér.
1: Teli hold vérzik a szívem.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napi rend előtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rend előtti felszólalásában. A miniszterelnök felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját. Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte, az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszky Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a Save Your City díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt, emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Román Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről szintén a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A miniszterelnök felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját. Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be, és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a TEK-et. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte. Az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszky Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a Save Your City díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt, emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Roman Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Sziasztok! Mi vagyunk a Kaméta és a Pestisik. Ez itt a Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Marad a nyári meleg, csökkentik a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését. Megfilmesítik a Louvre tavalyi ékszerrablását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. A kormány számításai szerint az eddigi évi 200 milliárd forint

0: Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte. Az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. Kitüntette Karácsony Gergelyt Volodymyr Zelenszkij Ukrajna és az ukrán menekültek támogatásáért. A főpolgármester Kijevben vette át a Save Your City díjat. Karácsony Gergely közölte, Budapest adományokkal, műszaki eszközökkel és a menekültek ellátásával segítette Kijevet és Beregszászt, emellett továbbra is vállalja ukrán gyerekek nyaraltatását is. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A szerdán megjelenő oknyomozó könyv alapján Roman Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő. Szerdán is folytatódik a zavartalan napsütés, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Hajnalban 12-19, napközben 29-34 fok várható.
1: A hírek után újra jazzy zene.

0: Jazzy. Ez az Intermezzo, a stúdióban dr. Kovács András, plasztikai sebész. Szervusz András, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz Edina, köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Majdnem azt mondtam, hogy zenész is. Ez nem teljesen fedi a valóságot, de valamelyest mégiscsak, tekintve, hogy te azért kikapcsolódásként zenéket is alkotsz.
1: Hát így, hogy most belecsaptunk a közepébe egyből a dolgoknak. Igazából zenés semmiféleképpen nem vagyok, ugye, ahhoz zenei szaktudásnak kellene, hogy legyen az embernek. Bár én is emlékszem arra, amikor fiatal koromban, ugye a szüleim nagyon szerették volna, hogy valamilyen hangszeren játszak, és természetesen eleinte beirattak zongorára, ahova egyszerűen nem engedtem el a korlátot, és azt mondtam, hogy én zongorázni már pedig nem fogok. Majd pedig akkor mondták, hogy hegedülni kellene. Úgyhogy nyilván egy-két órán sikerült részt vennem, ahol ugye a kottarajzolások és hasonlók voltak. Azonban nem annyira tetszett, és hát ugye nyilvánvalóan fiatalabb voltam, és nem tudtam felállni és eljönni, úgyhogy viselkedésbeli dolgokkal vágtam ennek véget, és azt mondta a zeneoktató, hogy nem biztos, hogy nekem inkább kössenek le valami küzdősporttal, és inkább arra járassanom, mert lehet, hogy az energiáimat jobban le tudnám vezetni. Úgyhogy sajnos zenélni nem tanultam meg, egyébként mai napig bánom, mert utólagosan visszagondolva szerintem a hegedű az egy nagyon szép hangszer, és nagyon-nagyon bánom, hogy akkor ezt nem forszírozták jobban, de igen, hát ismert az, hogy én is, mint mindenki, ugye én nem csendbe szeretek operálni, hanem zenét szoktunk hallgatni, ezt a legtöbb paciensem egyébként már főleg, akiket ugye helyérzéstenítésben operálunk, ő náluk szoktam játszani ezeket a zenéket, és alapvetően a zenei ízlése mindenkinek egyedi, hát nálam is ugyanezt el lehet mondani, én nagyon szeretem a magyar népzenét, a magyar verseket és a hasonló dolgokat, úgyhogy hála a jó Istennek, hogy azt a korszakot érjük, és abban a világban vagyunk, hogy internet segítségével, meg ugye különböző AI programokkal már le tudom komponálni azokat a zenéket, megadva, ugye lepromptolva, ahogy szoktuk mondani, azokat a sorokat, azokat a zenei hangszereket, azokat az ének hangokat le tudom promptolni az, hogy milyen hangzásba, milyen mélységgel kiénekeljen és mit, és azt is, hogy milyen hangszerek legyenek kísérve, milyen sebességgel. Úgyhogy szerintem ez egy fantasztikus dolog, hogy az ember igazából saját maga képére és a saját szórakoztatására tudja ezt használni, és egy még kellemesebb és aktívabb lépkört tud saját magának teremteni, akár munka közben is.
0: Tehát akár operáció közben ugye a paciensek is hallják nyilvánvalóan.
1: Így van, és egyébként nagyon fontos szerintem elmondani, hogy a pacienseim, akik ezt hallgatják, általában be is szoktak követni a különböző zenei megosztó fórumokon, és látom azt, hogy a követő szám, illetve a hallgatottság ezeknek a számoknak emelkedik, mert van, akinek szintén ez tetszik.
0: De ugye azért az időd nagy részét mégiscsak a sebészet, pontosabban a plasztikai sebészet teszi ki, és jóval kevesebbet a zeneszerzés.
1: Hát általában a éjféltől hajnal kettőig tudok ezen aktivitásomnak hódolni, és ezt nagyon-nagyon szeretem. Egyébként engem is kikapcsol az embernek, mindig azt mondom, hogy a munka mellett muszáj találnia valamit, ami egy kicsit kellemesebbé, és el tudja terelni a gondolatait arról, hogy folyamatosan abban legyen, amit valamilyen szinten mindennapi tevékenységek során végez, és igazából itt tényleg az, hogy tudok valamit kreálni, hogy teljesen kikapcsol, és nekem ez fontos, és én ezt szeretem, hogy egy picit másra is tudjak gondolni. Úgyhogy igen, mindenféleképpen azt mondom, hogy mint a könnyű búvárkodás, a snorkelezés, vagy mint a snowboardozás, ugyanúgy ez az online tevékenység, ez szintén kikapcsol, és én ezt rendkívül szeretem.
0: Ez is az életednek a része. Így jelentős van. Része egyébként? Tehát egyre nagyobb teret követel?
1: Általánosságban elmondhatom, hogy ezt esténként szoktam csinálni, főleg amikor van rá időm, nyilvánvalóan, amikor nem a másnapi műtétekre készülök, vagy éppen nem online tréningeket hallgatok, van, amikor egyszerűen csak tényleg azt szeretném, hogy egy kicsit kikapcsolni, és olyankor általában ezt szoktam csinálni, de most már elmondhatom, hogy megjelent a 9. album is, ami nagyon nagy mérföldkő, és az első önálló videóklipet is sikerült megcsinálnom szintén AI segítségével, úgyhogy tényleg, ahogy látjuk azt, hogy mondjuk akár a plasztikai sebészetről, hogy hátfordulunk, hogy most már vannak klinikák, ahol ugye AI-jal tervezik meg, hogy egy műtétnek milyen eredménye lehet. Ami egy picit azért is visszás, meg azért veszélyes, mert hogyha a paciensnek van egy kép a fejében, hogy ő milyen eredményt fog kapni, és ez nem teljesül, vagy mondjuk nem úgy sikerül a műtét, akkor ez mind a beavatkozó felé, mind pedig a paciens felé egy kellemetlenség lehet, hiszen nem azt fogja látni, amit előzetesen megterveztek. Úgyhogy nagyon csinyán kell bánni az AI tervezése betegekkel, mondjuk műtéteknél, viszont ha már tovább megyünk, akkor tényleg tovább lehet képszerkesztés. Emlékszünk arra, amikor régen ugye Face-appal, mindenki ismeri, vagy Photoshop-pal lehetett végigkövetni, hogy mennyi ideig ülnek az emberek, a programozók, a különböző szoftver használók, és egy képet, egy fotót, vagy akár egy fotózás során, egy retusálás során mennyi munka volt mondjuk egy Playboy fotózásnál összerakni, volt, amikor a köldöke is hiányzott a kedves lánynak, és ez kikerült, tehát nagyon érdekes volt, ez kicsit vicces is volt. Tehát tényleg az, hogy mennyit foglalkoztak azzal, hogy egy fotóból, egy képből az emberek számára kiadható produktumot gyártsanak. És ugye tökéletesebbnél tökéletesebb nőkre törekedtek, ráncok nélkül, nazolabiális redők nélkül, teltalkak, cserepes száj nélkül, gyönyörű szemöldökökkel, de ez nagyon komoly munkálatokat vett igénybe. Most meg vannak a különböző programok, egyszerűen az emberek beviszik a saját fotójukat, írnak egy promptot, és a net egyszerűen már megszerkeszti azt, amit régen órákig csináltak a különböző retusáló emberek. Úgyhogy érdekes az, hogy milyen szinten fordul a világ, és egyre inkább lehet azt látni, hogy még régen előtérben kerültek a tökéletesség, redőmentesség, ráncmentesség, teltségek, addig most már csak úgy tudják eladni az AI produktumokat, hogy megpróbálják humánosítani. És ez mit is jelent? Szeplőket tesznek fel, pattanásokat tesznek fel, pici arcpihéket tesznek fel, hogy minél inkább reálisnak tűnjenek. Kép.
0: Hogy közelítsen a valósághoz. Hát mert így ugye van. Mi azért alapvetően a valóságban vagyunk, mi is itt ülünk ugye most ketten a stúdióban. Jövünk is vissza, folytatjuk a beszélgetést például arról, hogy vajon Budapest mennyire diktálja a trendeket. Jövünk vissza dr. Kovács András plasztikai sebésszel.
2: Jazzy. Jazzy. Jazzy. Együtt.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban dr. Kovács András, plasztikai sebész. András, hogy látod, hogy azért egyre több plasztikai beavatkozás lehetséges, tágulnak a lehetőségek, vajon Budapest mennyire diktálja a trendeket? Lehet erről beszélni?
1: Magyarországon belül, hogyha vesszük, akkor Budapesten centralizálva van ez a beavatkozásoknak a összessége, hogyha úgy vesszük. Tehát vidéken is vannak plasztikai sebészek, különböző nagyobb városokban, Nyíregyházán, Debrecenben, Győrben, Szegeden, Pécsen sorolhatnánk, de mégis szerintem koncentráltan Pesten fordul elő a legtöbb klinika, és a legtöbb plasztikai sebész is, hát ez nem is csoda, hiszen Budapesten közel 2 millió ember él, míg hogyha vesszük, hogyha jól tudom, akkor Nyíregyházán talán 200 000. Tehát azért nem mindegy, hogy most 200 000 emberre jutunk 100-an, vagy pedig 2 millióra van 100 plasztikai sebész, aki a különböző beavatkozásokat elvégezheti. Úgyhogy igen, szerintem nagyon szoros a verseny, és Pesten valamilyen szinten rá is vagyunk, bocsánat, Budapesten, rá is vagyunk kényszerítve arra, hogy minél inkább fejlesszük saját magunkat, és minél inkább egy picit többet tegyünk hozzá, picit finomítsuk a technikáinkat, nem titok az, hogy ugye nagyon sokunk eljár különböző külföldi képzésekre, és mondjuk olyan dolgot tanuljunk meg, amit itthon mondjuk nagyon kevesen, vagy azt is mondhatnám, hogy senki nem csinál. Tehát mi is kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen trendek vannak a nagyvilágban, és valahogy Budapesten ezt le is kell képeznünk, mert az emberek specifikusan keresnek már, hogy milyen beavatkozásokat szeretnének. Ott vannak például, tényleg mondom azt, hogy vidékről is feljárnak Budapestre többen, akár műtéteket végezni, de akár vidéki plasztikai sebészek is van, hogy feljönnek Budapestre operálni. És akkor ott van a másik ember rész, akik pedig elmennek vidékre, mert éppenséggel ott találnak valami olyan szakember, akikkel szeretnék, hogy a műtétet elvégezzék. Tehát nagyon nagy a fluktuáció, és mondhatni azt, hogy nekem is volt már Ausztráliából paciensem, Amerikából paciensem, rengetegen jönnek Ausztriából, vagy rengetegen jönnek Angliából haza, mert valamilyen szinten az is köztudott tény, hogy azért a műtétek, amelyeket itthon végzünk, európai viszonylatban még mindig, ha mondhatom ezt, olcsónak számítanak ahhoz képest, hogy külföldön mondjuk ezen milyen ára van. És akkor most ne beszéljünk Törökországról, ahol még van, hogy a magyar árak alá is alá tudnak menni, mert ugye az is egy nagyon nagy turista paradicsom ilyen esztétikai beavatkozások tekintetében, de mégis azért Magyarországon Budapest az, ahol szerintem a legtöbb plasztikai sebészeti beavatkozás történik. Lehet látni azt, hogy a különböző kardessienek, meg mindenki már beszámol a különböző műtétjeikről, és hogy milyen árakon mozognak ezek a műtétek. Hát én múltkor teljesen ledöbbentem, megnéztem, egy arcplasztika 150 000 dollár és 300 000 dollár között mozog a nagyobb neveknél kint külföldön.
0: Ha már szóba hoztad a világhírű celebeket, sztárokat, akkor ők mennyire diktálják a trendeket? Tehát a nők mennyire tekintenek rájuk követendő példaként, illetve ez egészséges-e, hogy nem tudom, hogy valaki másra szeretnék hasonlítani?
1: Nem is másra szeretnének hasonlítani, hanem az eredményeiket szeretnék saját magukon viszont látni. És ezért az emberek kutakodnak, keresnek, és nyilván vannak felkapott, ahogy te is mondtad, trendek, amiket az emberek el akarnak kezdeni követni. Tehát régen ugye mi volt? Volt az arcplasztika. Nem mentek ennyire bele, hogy akkor ez most csak a bőrből veszünk ki, most helyi érzéstelenítésben, most smash liftet kap, smax liftet kap, vagy éppen egy deep plane face liftet kap. Tehát régen elmegyek arcplasztikára. És valamilyen szinten ez jó is volt, meg rossz is volt. A rossz része ennek az volt, hogy az emberek torkán sajnos mindent le lehetett nyomni, és el lehetett adni viszonylag egyszerűbben elvégzett műtéteket is, nagyon nagy füst és tömjén közepette, hogy ez mennyire jó lesz. És ott van a másik oldal, hogy most már az emberek utána tudnak nézni, és specifikusan tudnak keresni, és akár utána is tudnak nézni, hogy mi a különbség a különböző műtéti típusok között. Tehát meg tudom azt mondani, de nyilván a konzultáció is ezért fontos, meg az utánolvasás, mert én is egyre inkább veszem azt észre, hogy a paciensek felkészülten jönnek beszélgetni. És tényleg van, aki azt mondja, hogy nem is olvasott utána, mert tőlem szeretné hallani, viszont vannak azok az emberek, akik szakspecifikusan kérdésekkel jönnek, hogy magukban még azt a pár dolgot, ami nem tiszta és nem evidens, azt így kivilágosodjon. És tényleg látom azt, hogy van, aki tényleg tudja azt, hogy mit szeretne, mifelé megy, és specifikusan meg lehet tervezni a műtétet. Ugyanakkor azt is látom, hogy aki nagyon aprólékosan szeretne minden részletet és minden egyes lépést megtervezni a saját műtétjével kapcsolatban, ez nem biztos, hogy jó, mert azok az elvárások, tehát nem számítja bele a humán faktort, nem számítja bele a sebgyógyulást, nem számít bele az, hogy hogyan fog a szervezete adaptálódni, hogy milyen lesz a hegeselése, mert ő egy bizonyos képet akar látni saját magán, amit valahol látott. És tudjuk azt, hogy a paciens hozzátesz 30%-ot, mi hozzáteszünk 30%-ot, és 40% a szervezetnek a gyógyulási képessége, hegeselési hajlama, szövet térben történő reakciók, amelyek szintén hozzá fognak tenni az eredményhez, ami előre nem befolyásolható.
0: Tehát akkor vannak olyan faktorok, amikre nincs igazán ráhatásunk, vagy ki tudja, hogy mitől függ.
1: Így van, még ott vannak a különböző betegségek, hogyha veszünk, tehát nem mindegy, hogy valakinek van egy magas vérnyomása, nem mindegy, hogy valakinek van egy cukorbetegsége, mert ezek is a sebgyógyulás, ezek kimutatott tények, hogy befolyással lesznek, és nem beszéltünk még akkor az igencsak mostanában előtérbe kerülő injekciós fogyasztószerekről, amelyeket tudjuk, hogy az étvágyat elnyomják, és ezáltal rengetegen tudnak akár, most nem hagyta zöldte a kapszulákra gondolok, meg a különböző tévékben forgalmazott reklám közötti termékekre, hanem tényleg azokra az injekciós gyógyszerekre, neveket nem fogok mondani, amelyektől 30, 40, 50 kilót is lehet akár fogyni. Csak ne felejtsük el, hogy azáltal, hogy nem viszünk be megfelelő tápanyagot, nem tudjuk, hogy a felszívásra, tudjuk azt, hogy a felszívás sem lesz tökéletes ezektől a gyógyszerhatásoktól, mert van, ami kimutatott, van, ami nem. De láttam már én is olyat, aki ilyen injekcióktól fogyott, megoperáltunk, mert nem mondta el, és a seb gyógyulása az Istenért nem akart olyan ütembe menni, ahogy egy normál esetben ez elvárható lenne.
0: Tehát rengeteg tényező van, ami befolyásolja a gyógyulást. Jövünk vissza, vendégem dr. Kovács András, plasztikai sebész.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban dr. Kovács András, plasztikai sebész. András, mit gondolsz, hogy vajon más igények jelennek meg a beavatkozásokat, illetően egy nagyvárosban, mint mondjuk vidéken?
1: Szerintem az emberek problémái javarészt ugyanazok, hogyha lehet ezeket egyáltalán problémáknak nevezni. Igazából, hogyha megnézzük, minden nő előbb-utóbb ugyanazokat a dolgokat fogja észrevenni a saját arcán. Elkezd megereszkedni a felső szemhéja, táskák vannak az alsó szemhéjak alatt, elkezd lógni az arca, a állíven lévő ugye kis kutyapoffi, ami egyébként Pre-Joe Fatpadnek hívunk, elkezd megereszkedni, a nyaka előre esik, és szépen sorolhatnánk. Elkezdenek ráncok megjelenni, elkezd a bőr a nedvesség tartalmából veszíteni, tehát elkezdenek az emberek, a nők, a férfiak öregedni, és ez mindenkit zavarni fog előbb-utóbb, és ugye nyilván mindenki mást emel ki saját magán, hogy mi az, ami őt leginkább zavarja. Na és akkor specifikusan elindul a keresés, hogy mit is lehetne csinálni. Ugye nyilvánvalóan mindig azt mondom, hogy a kozmetikusok, a kozmetikai kezelések baromi fontosak, hiszen bőrminőségjavítást, illetve a bőrnek egy bizonyos szintig való karbontartását, azt igenis a kozmetikusok elvégzik, és nagyon jól csinálják. Most nem menjünk bele a szakmai irányelvekbe, hogy kinek mi a kompetencia határa, mert ez szerintem mindenki tudja, ez ennyi téma van róla, és mindenkinek tisztában kell vele lenni, hogy ki mit csinálhat, kinek milyen végzettséggel kell rendelkeznie. Viszont van, amikor már egy időn ezen túl lépünk, és olyan jellegű problémákat szeretnénk kezelni, ami már mondjuk injekciós terápiák. És ilyenkor ezek a beavatkozásokra ugye szakember fogunk keresni, nyilván ezt is többször megbeszéltük, hogy Magyarországon szakspecifikus tevékenységet szakorvosi végzettséggel lehet végezni. És ilyenkor jönnek az injekciós terápiák, botox, hyaluronsavas töltések, amilyen szintén bőrminőséget, volumenizációt, izom munkának a korlátozását vagy befolyásolását végzük, amivel szintén ki tudjuk tolni az öregedés tépő vasfogát, hogyha fogalmazhatok így. Majd pedig, amikor már ezek se segítenek, mert ugye nyilvánvalóan egy bőrfelesleget, azt műtétileg kell megpróbálni eltávolítani, igazából nem próbálni, hanem el kell végezni, és akkor itt ugye most ne beszéljünk azokról, hogy vannak azok a rengeteg félre irányzatok, amelyek mind megpróbálják a műtéteknek a kivitelezését befolyásolni, vagy éppenséggel meggyőzni az embereket arról, hogy ezekre a beavatkozásra nekik nincsen szükségük. És nyilvánvalóan itt most érdekeket sértenék, hogyha elmondanám, hogy milyen készülékeket használnak, milyen készülékeket pusholnak, vagy nyomnak a ezernyiféle ömlik a Instagramon, Facebookon, a beavatkozásokról, és gyönyörű előtte, utána ugye az előbb beszéltünk, hogy AI-jal gyönyörűen ki lehet akár a hegeket retusálni, akár változásokat létre lehet hozni egy jó prompt segítségével. De valamilyen szinten, ha csak egyet ki kéne emelnem, és amiről szerintem beszélhetek, habár lehet, hogy érdekeket sér, de fontos elmondani, ez a zsírfagyasztásnak a elvégzése. És miért is nem jó ez a zsírfagyasztás? Miért nem végzünk zsírfagyasztást? Mivel, hogy a zsírsejteket gondoljuk el, megpróbáljuk lefagyasztani. És ugye, hogyha ez nem tökéletesen sikerül, vagy nem megyünk elég mélységbe, vagy csak alapvetően az egész technikát nézzük, mi fog történni? A zsírsejtek megpróbálnak túlélni. És ennek következtében, hogy a zsírsejtek megpróbálnak túlélni, elkezdenek növekedni, a körülötte lévő kötőszövet elkezd megvastagodni, és elkezdenek zsírt felhalmozni, hogy védekezzenek a fagyasztás ellen. És mi fog történni? Kötőszövetes vastagodás, erősödés, majd pedig egy paradox zsírhiperplázia, nagyon szépen hangzik, ugye? Amely azt jelenti, hogy megnövekszik a zsírszövetnek a mennyiség és a tömegsége. Tehát pontosan, amit el szeretnénk élni, annak az ellenkező hatása fog létrejönni, és ha csak egy picit belegondolunk abba, hogy ha a zsírfagyasztás működne, akkor nem kéne zsírszívás, hiszen én is vennék egy gépet, felcsapnám a kedves paciensnek a combjára, külső, belső combra, hasára, és gyönyörű szépen lefagyasztva eltűnne a fölösleges zsírszövet. Tehát erről azért is kellett beszélni, mert ez is előtérbe került, ezt is egyre többen használják, egyre többen promotálják, de mindig gondolkozzunk el, hogy a beavatkozásokkal mennyit tudunk elérni pluszba, mert általában a negatív részét nem szokták elmondani.
0: Ez a probléma.
1: Igen.
0: Tehát akkor ez végül is azt az igényt kell, hogy felébressze az emberben, hogy nyomozzon utána, tehát hogy keressen, kutasson valós adatokat.
1: Valós adatokat, amit egyre nehezebb találni, mert ugye mindenki az első dolog, amit megkérdez, az a ChatGPT és a Gemini AI, de alapvetően, ha elmegyünk egy plastikai és egy szakorvosi konzultációra, én és a kollégáim mindig nagyon figyelünk arra, hogy elmondjuk a pro faktorokat, hogy mi lehet, hogy lehet, milyen javulást várhat el valaki, hogyan történik egy beavatkozás, milyen eredmény születhet ebből, és itt fontos, nem fog születni, hanem születhet, mert ugye mindenki a legjobbat szeretné, és ott van a kontra oldala, amit mindig el kell mondani a paciensnél, és itt nem győzöm hangsúlyozni például az alsó szemhéjplasztikát, ami az arcon szerintem az egyik legnehezebben gyógyuló, és igazából egy nagyon hosszú műtét, hogyha azt megfelelően végezzük, és ennek a felépülése nagyon nehéz és hosszadalmas lehet, attól függően, hogy a legjobbakat szeretnénk minden egyes paciensnek. Tehát a kontra oldalt nagyon fontos, hogy megismerjük egy lelkiismeretes beavatkozónál, mert akkor fel tudunk készülni egy beavatkozásra. Míg hogyha erről nincsen szó, akkor ott leszünk, hogy a gyógyulás folyamán látunk valamit, amiről nem volt szó, erről nem tudtam, majd mikor visszamegyünk és megkérdezzük, hogy na ez mi, akkor felteszik a kezét, hát, hogy ilyen is lehet. Aha. És akkor nagyon kellemetlen az, hogy hát én akkor erről miért nem tudtam.
0: Hát bizony. És aztán keresni kell a megoldást is erre, ugye?
1: Így van, ami így van. És egy esetleges problémának a megoldása, az mindig sokkal nehezebb, és mindig sokkal költségesebb, mint hogyha primeren jól végezzük el a dolgot.
0: Ha, ez lenne a cél. Így jövünk van. Vissza dr. Kovács András plasztikai sebésszel.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban dr. Kovács András, plasztikai sebész, akivel arról beszélgettünk, hogy vajon Budapest mennyire diktálja a trendeket. De ha mondjuk szűkítjük azt a kört, hogy hol töltünk el sok időt, akkor ugye ez nagyon sokszor a munkahely. Vajon a munkahelyi elvárások azok mennyiben befolyásolják a döntéseinket?
1: Én azt látom, hogy a paciensek egyre nagyobb igénye van mindenkinek a szépségre, és nem csak itt a saját szépségre gondolok, hanem hogy ahova megyünk, például legyen szép autó, legyen szép telefonunk, legyen szép ruhánk, szép sminkünk, szemceruza a rúj, mindenben arra törekszünk, hogy szép dolgokkal vegyük magunkat körül. És az embereknek nyilván financiális keretek között, de mindenkinek igénye van arra, hogy az élettér meg ahol létezik, amiben időt tölt, az a szép dolgokkal legyen körülvéve. Emlékszünk régen, mondjuk mondom ezt én, a szocializmus idején, mindenkinek ugyanolyan vázája volt, ugyanolyan pohara volt, ugyanolyan szőnyege volt, ugyanolyan lambéria, és mehetnénk végül, mert egy tömeg terméket gyártottak mindenki számára. Azonban most már olyan széles körű range tárul elénk, akár hogyha belegondolunk azt, hogy Kínából miket tudunk rendelni, tényleg bagatell összegeket, tehát szép dolgokkal veszünk magunkat körül. És ugyanez igaz, szerintem az esztétikai beavatkozásokra is. És mi az, amit látunk? Tehát régen valóban elfogadott volt az, és sajnos most is vannak, egyébként, hogyha külön vesszük, vannak ugye mindig így hívom, hogy az zugtöltő helyek, akik mindenféle engedély nélkül üzemelnek, de viszont azokat is nagyon szépen és nyilván nagyon körültekintően kreálják meg a létrehozói, hiszen a paciens egy nagyon kultúrát környezetbe szeretne belépni. És még jobb, ugyanakkor, hogyha vesszük, hogy ott vannak hogyha egy kicsit fogalmazhatóbb, szociál egészségügyi ellátó intézmények, például a kórházak, amiket reméljük, hogy fel fognak hamarosan újítani, és minden nagyon csili-vili és szépséges lesz. Az ember mégis elmegy a kórházakba, és tudja azt, hogy szakspecifikus ellátást akár egy rosszabb környezetben is meg fog kapni. Én mindig azt mondom, hogy Nyíregyházán kezdtem a bőrgyógyászaton dolgozni, és életem szerintem egyik meghatározó bőrgyógyászait sikerült megismernem, nagyon széles körű tudással egy viszonylag puritánabb helyen, viszont rendkívül szakmaspecifikusan tudták felismerni és különböző bőrbetegségeket kezelni, és nem a hely volt a fontos, és olyan beteg forgalom volt, hogy elképzelhetetlen, de nagyon okos emberekkel dolgoztunk együtt. Viszont, akkor kanyarodjunk vissza a témára, a szépség és a szép környezet. Aki megteheti, és mondjuk nem akarja végigvárni a várólistákat, amiket remélhetőleg megint csak szűkülni fognak az elkövetkezendő időszakban, azt látjuk, hogy az emberek, hogyha magánellátó helyre mennek, akkor szeretnének igényes környezetbe jelen lenni.
0: Viszont András, egyes szakmákban azért jóval nagyobb hangsúly kerül a megjelenésre. Értékesítő vendéglátás, hát sorolhatnám. Mennyire tapasztaljátok ezt, hogy jóval nagyobb számban jelentkeznek a munkahelyi környezet miatt, a társadalmi elvárás miatt az ott dolgozók?
1: Szerintem, akik humán szolgáltatást nyújtanak, például mondanám akkor megint csak kozmetikusok, fodrászok, pillások, körmösök, vagy elmehetünk olyan irányba is, akik például humán menedzsmenttel foglalkoznak, például sok emberrel találkoznak, és különböző irodai szegmentekben nagy az a megforduló embertől, akik mondjuk szolgáltatásokat vesznek igénybe, mondhatom ezt, például banki alkalmazottak, vagy akár ügyvédek, jogászok, mindenki szeretne egy jó külalakot, egy jó megjelenést biztosítani a saját maga számára. És itt észre lehet venni azt, hogy a vendégeinek egy nagy része valóban nagyon igényesen öltözködik, nagyon szép körmeik vannak, nagyon szép hajaik vannak, tényleg gyönyörű pillákkal érkeznek, és nem csak ezeket a részeket szeretnék rendben tartani, hanem szeretnék azt, hogy az arcuk is frissebbnek, üdébbnek tűnjenek. Hiszen az ember, akárhogy is nézzük, mondjuk azt, hogy a szépség belülről fakad, ez valóban igaz, hogy a szépség belülről fakad, de az első dolog, amit mindenki megnéz, hogy a másik hogy néz ki, és ez az első benyomás mindenki számára lehet megkövezni, szerintem ez az igazság, úgyhogy nyilván az első benyomás az mindig a külsőből fakad, és itt ezért nagyon-nagyon fontos, hogy amikor elmegyünk valahova, és mondjuk valakinél szeretnénk esztétikai beavatkozást igénybe venni, aki úgy néz ki, mint egy lufi, mert úgy fel van fújva a feje, ott egy kis harang azért szerintem a fejünkbe szólaljon, meg csilingeljen, hogy hát, hogyha a bizonyos beavatkozó túl van tolva, lehet, hogy mi nekünk is ez lesz a sorsunk, úgyhogy ezért kell szerintem nagyon fontosan is odafigyelni arra, hogy kit választunk, mert minden ember nyilvánvalóan próbálja prezentálni saját magát.
0: András, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, jó munkát kívánok, sikeres zeneszerzést.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Éjszakánként.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: És örülök, hogy beszélgettünk egy kicsit a plasztikai körképről, arról, hogy vajon Budapest hol tart ebben. Köszönöm.
1: Elég jó helyen. Köszönöm szépen.
0: Dr. Kovács András, plasztikai sebész volt a vendégem.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin.
1: Nem csak, hogy minden, ami kultúra, hanem minden, ami szépség, és minden, ami jövő. Hedri Mária nyilván kíváncsian nézem, hogy miért hozom előre a jövőt. Egyrészt jó reggelt kívánok, írónő.
2: Jó reggelt kívánok.
1: És akkor most az írónő domináljon, bár nagyon jól tudom, hogy amikor Klebersberg-Kúliáról van szó, meg kastélyról van szó, akkor mindig a programokkal jön elő nagyon szerényen. De hát azért beszélgettünk mi már a Borbáláról, meg beszélgettünk az árnyéksorsról. Ezek mindig a színpadi adaptációk kapcsán jöttek elő, de hát ezt előbb meg kellett írni. Mi a gyerekek sorsa? Ezt mindig megkérdezem, hogy az író kiadja a kezéből, és onnantól szabad préde, vagy azért törődik a darabokkal, például az árnyék sorssal, ami holnap látható a Pesti Viradóban.
2: Speciál az árnyék sorsnak minden előadásán ott voltam. Hát mert érdekel, nagyon jók a színészek, Majziket itt zseniális a Sarolt a szerepébe, és az ember úgy végigköveti, hogy egy színészbe hogy érik meg egy szerep például, és mindig más, és egyre jobb, és nagyon izgalmas történet az egész így.
1: Petneházi Attila valamit beleszól, változtat, vagy működ? Nem.
2: De ő is, hát ő jelen van nyilván, mert ő is játszik a darabban, de például a Borbálát is ő rendezte, és ő minden előadásra elmegy saját jó szántából, nincs kirendelve, nem kell neki, de ő megy, és követi az előadást, és ott viszont mindig korrigál, és jelzi, hogy most ez jó volt, vagy itt másképp, vagy minden ő a Gajdó Delinkével tényleg így végig viszi a igazot, hogy a Delinke az ő pigmalionja, mert annyira tényleg vele él ebbe a szerepbe, és csinálják.
1: Amikor Borbálát mondunk, akkor Nádasdy Borbála életének egy szeletéről van szó, amikor az árnyék sorsról beszélünk, akkor Sarolta, ugye? Klebersberg Kunóné Botka Sarolta élete az, ami holnap is például a Vigadóban látható, de amiről beszélgetünk, az egy könyvről beszélgetős program. Mircse Zsuzsa ül majd Máriával szemben, és előttük egy szép színes könyv, a Kastély titkos lakói. Már dörzsölöm a tenyerem, mert én jó gyerek vagyok. Kifejezetten gyerekeknek szól a könyv?
2: Ez kifejezetten mesekönyv.
1: Mesekönyv?
2: Ez igazi, klasszikus mesekönyv.
1: És mi ez a bizonyos kastély? Csak nem?
2: A Klebersberg kastélyról van szó. Ez az épület, ez a Klebersberg házaspárnak az otthona. Tehát ez az a bizonyos szalon, ahol csináljuk a rendezvényeket, és ez az egész mese történet úgy jött létre, hogy nagyon sok érdekes szobor, faragás, minden tárgy van a kastélyba, és úgy szó-szót követett, és akkor az én igazgatom, a Szollár Péter így feldobta, hogy kéne egy gyerekeknek való valamit csinálni, és akkor így jött az ötlet, hogy akkor, hát akkor kell ebből egy mesét írni. Nekem ez így nagyon, nagyon kedves feladat. Én nagyon szeretem így a dolgokat így összekötni.
1: Most félre mondom, de a Mérges Galóca is ezt bizonyította, ugye? A gyerekekhez való, a mesékhez való viszonyt, igen.
2: Igen.
1: Na, félbeszakítottam, Mária, bocsánat, de én vagyok a rossz zöld manó. Egy jó zöld manót kérek.
2: A jó zöld manó, az már egy másik könyvemben is szerepelt, a Toboz mesékbe, és valahogy így nagyon megszerettem ezt a figurát, a zöld manó, egy zöld bogár tulajdonképpen, amelyik adott helyzetekbe, amikor a gyerekek közelébe kerül, és mesét kell varázsolni a gyerekeknek, akkor hirtelen átváltozik zöld manóvá. És ez a zöld manó itt ebbe a kastély titkos lakóiban is, ő lesz tulajdonképpen ennek a cselekménynek a mozgatója. Tehát ő viszi az egész társaságot körbe a kastélyba, meg a kastély kertbe, és így módon kerül bemutatásra maga a kastély. Tehát ez egy ilyen cseles dolog, hogy a gyerekek is a Klebersberg házaspárnak az otthonát ilyen módon, így kötve, mesefigurákhoz kötve megismerjék, meg a szülők is. Tehát lehet aztán majd egy olyan játékot csinálni később, hogyha elolvasták a könyvet, hogy eljönnek, és végig kell nézni, hogy tulajdonképpen melyik figura, melyik is, amelyik megelevenedett.
1: Ugye jól érzem, hogy lesz ebben, és van ebben történelem is.
2: Történelem ilyen értelemben nincs.
1: De nem, szigorúan nem, de hát csak...
2: Nem, szigorúan nem. Hát annyi van, hogy... Hát van egy királynő, de hát ő királynő, a mesében a királynő, aki a kovácsoltas kapu felett van a valóságban, de ez is csak egy szimbólum, tehát azért nem adott királynő, hanem legalábbis nem tudunk róla, hogy melyik királynő van ott megmintázva, meg van egy kis sárkány, aki a mesébe aztán a Sambuka lesz, aki a Csilláron akar hitázni, mert ő egy ilyen kis sárkány, és bele is gapajodik a Csillárnak a különböző kis kövecskéibe, és aztán majd ki kell szabadítani. Hát ilyen kis történetek vannak benne.
1: 21. században Mária, tehát vizuáliát, de bonyolult szó. Szóval nem létezik látvány nélkül semmi, és ezért is kell, hogy Kállai Nagy Krisztina rajzait mondjam, illusztrációit mondjam, hogy mondjam?
2: Hát illusztrációi, és a Krisztának én nagyon szeretem az ő vizuális világát, meg a színvilágát. A másik mesekönyvemet is, a Zöld Manósat, azt is ő csinálta, ő illusztrálta, tehát mi már ilyen szerző páros vagyunk lassacskán, és én ragaszkodtam hozzá, hogy ezt is ő rajzolja meg, és nagyon, nagyon jól el szokta találni, mert azért ez nagyon fontos, hogy egy mesefigura, nem is általános, szóval ezek mind nagyon speciális figurák, mivel az egész helyzet nagyon speciális, hogy a szobrok megelevenednek, meg stb. A vázáról lelép egy leányzó, akit majd Jászminnak hívnak, ő lesz a barátnője a húsvér kislánynak, mert van benne egy igazi ember szereplő.
1: Lili.
2: Nagyon szükséges volt, mert különben nem lett volna teljes az egész társaság, és szóval ezek nagyon fontos dolgok, hogy az egésznek a karakterét, meg a humorát az illusztrátor észrevegye, és visszaadja, és a Krista ezt meg tudja tenni. Hát itt van például ez a maga a borítónak a rajza, hogy ez is én tündérinek tartom egyébként ezt a rajzot, hogy a Pegazus, a fehér ló, és rajta a hátán az egész társaság, és ott keresik ezt a bizonyos kincses mesekönyvet a Faudúba, ahol aztán majd, de nem árulom el, mert tessék elolvasni a könyvet.
1: Hedri Mária, a kastély titkos lakói, így keressék, egy pegazussal, egy fehér pegazussal, amin ül elől egy zöld manó, és a többi szereplő pedig a háta mögött, alul pedig ott van maga a kastély, és ez a kastély pedig legyen holnap után, azaz csütörtökön este 6-kor a Klebersberg kastély, és ott a szalomban nyilván megtalálják majd Máriát mindig, de Mircse Zsuzsát ezen az esten biztosan, mert hogy ő beszélget majd Máriával a könyvről. Én nagyon szépen köszönöm, remélem nem aggódtuk túl ezt, jó?
2: Köszönöm szépen, a Pegazus egyébként az egy szárnyas ló, hogy
1: ja, ne fordítom, jó? Tudnák. Nekem még megvolt ez, vagy én még így képzelem előtt, és nagyon jó, hogy elképzelem. Mária, nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm én is.

A reggeli Express főváros centrikus program ajánlata mind-mind egy-egy nappal foglalkozik, amik rendkívül fontosak egyrészt a magyar kultúra életében, másrészt, és ez a második része pedig a gyerekek életében. Kezdjük egy gyereklelkű alkotóval, Kocsis Zoltánnal. A Magyar Klasszikus Zene napja, mint minden évben, ezúttal is a hazai muzsika ünnepe, ugye Kocsis Zoltán születésének évfordulóján. Szombatról beszélünk, egy szombati koncertről, 7:30 Zeneakadémia. Nagy terem, a klasszikus értékeket Liszt és Kodály, az Ave Maria és a Magyar Népzene sorozata képviselő, persze Kocsis átiratában, de Perényi Miklós hangszerén felhangzik majd Doknányi Ritkán hallható remeke a hangversenydarab csellóra és zenekarra is, kortárs opuszként pedig Gyöngyösi Levente műve, a Missa Vanitas Vanitatum zárja a műsort. A Nemzeti Filharmonikus Zenekart és a Nemzeti Énekkart Vashegyi György vezényli, a vokális alkotásokban Nagy Anna Sára, Dékán Jenő, Gáspár István, Csővári Csilla és Cserményi Zsombor énekel majd. Ugye a Nemzeti Filharmonikus Zenekar vokális testvéréről, a Nemzeti Énekkarról is beszélgettünk, de még egyszer az időpont a Zeneakadémia nagy terme, szombat este 7:30, in memoriam Kocsis Zoltán. De akkor legyünk vidámabbak egy picit.

0: kell jutni, hogy azokat a bizonyos terveket megtalálják. De az Új Buda kertmozik program sorozat azért ennél több. Lesz képfaragó műhely, élő, mohás, fotó, workshop, tehát korabeli fotók a moziról és kertjéről, és ezeknek élő mohákkal adnak majd új életet. Természetesen a gyerekek, akik szárnyalnak majd szinte szó szerint, mert a budaörsi repülőtér is várja őket a különleges élményekkel. Én próbálom megnézni, hogy ugye nem repülésekkel és kidobásokkal, nem sétarepülési lehetőségekkel, meg katonai kiállítással, ugrálóval, gasztro udvar, hát nyilván az apukák kedvéért, de az MVM Gyereksziget is oda költözik, úgyhogy hála Istennek nem csak a repülhetnéküket élhetik ki, és még egy nagyon fontos, ha már ma foglalkozunk Rejtő Jenővel, ezen a napon, május 31-én lezárják a Rejtő Jenő utcát, és egy vidám gyermeknappal várják a családokat, meg a rejtő szerető felnőtteket, ha vannak köztük, úgyhogy a Magyar Színház ajándéka ez, Paulings zenekarral, Schitz Productionnel, arcfestéssel, drámajátékokkal, hát mégiscsak egy színház, úgyhogy keressék ott, ahol egyébként a Ruminit szokták keresni, és a Rumini is megmutatja majd magát. Minden gyereknek nagyon-nagyon boldog születés, nem gyereknap, napot kívánok, és természetesen egy jó ízű, nem szomorú emlékezést Kocsis Zoltánra, mert hogy ez is rendkívül fontos. Úgyhogy legyen ilyen, legyen jó a Magyar Klasszikus Zenenapja, illetve a gyermeknap, mindenhez jó gyerekeket, jó muzsikát és jó szórakozást kívánunk.
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben itt a Jazzén. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Marad a nyári meleg. Több ügyben is vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány. Közösen lép fel az aszbesztszennyezés ügyében a magyar és az osztrák kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. Magyar Péter megerősítette, hogy csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, megszüntetik a felesleges politikai költéseket, és a képviselői fizetések csökkentését is javasolni fogják. Költségvetési biztos felügyeli majd az MTVA és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság működését, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán hangsúlyozta, erre a törvényes működés és a gazdálkodás garantálása miatt van szükség, mivel a tavalyi zárszámadás alapján mindkét szervezet beszámolóját aggályosnak találták. Bátorító az új magyar kormány elkötelezettsége a jogállamisági reformok gyors előmozdítása mellett, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Brüsszelben. A tisztségviselő a tagállamok uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozása után közölte, az Európai Bizottság továbbra is együttműködik a magyar hatóságokkal az uniós forrásokat érintő kérdések rendezésében. A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő aszbesztszennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport kedden kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták a zúzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Rendkívüli hőség sújtja Európa több részét. Franciaországban már heten meghaltak a napok óta tartó kánikula miatt. Öten vízbe fulladtak, ketten pedig sportolás közben vesztették életüket. Több nyugati megyében 38-39 fok lesz a következő napokban. Nagy-Britanniában is megdőlt a májusi meleg rekord. Londonban 35,1 fokot mértek. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit.
1: VIP rovatunk vendége Hovány Márton, a Hovány csoport alapító tulajdonosa. Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, hogy itt van. Nem, mint hogyha bármiféle, hogy mondjam, olyan dologról beszélnénk most, mert hogy életút interjút szeretnénk készíteni most önnel, ami azt jelenti, hogy ön már a pályája lezárására készül, de mégis azt akarom megkérdezni mindjárt az elején, hogyha visszatekint a kezdetekre, mesélje már el, már amennyit elmesélhet belőle, hogy milyen családból érkezett ön, vagy milyen volt az a közeg, ami önt formálta, vagy azt a fajta üzleti szemléletet megtette, ami által most beszélgethetünk.
2: Hát a szüleim azok vállalkozók voltak, édesanyám az úgy hívták abban az időben, hogy sütögető, tehát pecsenyesütő, hurkát, kolbászt és természetesen sült húst sütött vásárokon, piacokon, tehát ilyen sátros megközelítéssel. Látogatták a különböző, a környékünkön lévő piacokat, vásárokat. Az abban az időben állat és kirakodó vásárok voltak, azok nagyon népszerűek voltak, ma már szerintem ezek teljességgel eltűntek. Édesapám az pedig bérfűrészes volt, ugye faluhelyen a tűzifát, illetve az épületanyagokat mentek, a traktor hátuljára volt felszerelve egy ilyen fűrészgép, és azzal házhoz mentek, és ott kivágták az épületanyagot, már úgy értve, hogy a meglévő fenyőfákból, és összevágták a tűzifát. Tehát ezzel foglalkoztak, és gépekkel, különböző gépeik voltak. Hát igazából ez a szocializmusnak az az időszaka volt, amikor már lehetett azért valamekkora módon vállalkozni, de azért annyira nem erőltették. Ez ugye ők a 70-es évek elejétől kezdtek masszakok lenni, amikor már lehetett így egy-egy szakmában.
1: Érdekes egyébként, amit mesél, mert ezek nem feltétlenül ilyen nagyvárosi berégzülések, tehát egy pecsenyesütő, amelyik vásárra jár, vagy egy kvázi fafeldolgozó szakember, aki szintén, ahogy említette, faluról falura jár, az nem feltétlenül a mély pesti belvárosnak a közege.
2: Hát ez valóban így van, ez nagyon vidék arra, ahol én születtem, ugye én Jászkari Jenőn születtem, és ott a környékben lévő falvakban dolgozott, illetve hát a mi falunkban.
1: És mikor volt az a pillanat, amikor először ön is azt érezte, hogy szeretne valamiféle vállalkozó lenni, egyáltalán mindjárt az elején autókban kezdett gondolkodni, vagy követte volna apuka vagy anyuka példáját ilyen szempontból?
2: Hát én nagyon szerettem a gépeket, hiszen édesapámnak különböző gépei voltak, hát mellette természetesen még földműveléssel is.
1: Milyen menő lehetett, amikor megjelent az első komolyabb fűrészgép, nem? És akkor az apuka mutatta önnek, hogy, igen, hogy nézd, van egy új gépem.
2: Igen, egy Stihl-lenc fűrész volt. Az egy nagyon, nagyon komoly gépnek számított. De nem csak az, hanem egyébként a gépek hangja, a zúgás, stb. Ez így magával ragadó volt. Mivel az iskolában nem voltam, általános iskolában nem voltam túl jó tanuló, ezért igazából nem vettek fel autószerelőnek, mert oda csak szinte kitűnő bizonyítvánnyal vagy érettségivel vettek fel, akkor ugye nagyon népszerű volt a 70-es évek közepén, mindenki az akart lenni. És akkor én így egy érdekes fordulattal Budapestre jelentkeztem, a Kőfaragó és Épületszobrászipari Vállalatnak voltam a növendéke, és a Várna utcában tanultam, és az első lépéseket a Budai Vár restaurációján találtam magam, mint ipari tanuló. És ugye nyilván ezt a szakmát elvégeztem, közben sajnos történt egy olyan dolog, hogy másodéves ipari tanuló voltam, amikor édesapám meghalt, akkor hazaköltöztem anyámhoz segíteni, Szolnokra jártam iskolába, és Ceglédre pedig egy maszekkőfaragónál voltam tanuló. És ugye amikortól lehetett, szinte az első pillanattól kezdve, már én készültem arra, hogy magán maszek leszek. Ugye maszek az azt jelenti, hogy magánszektor, tehát így hívták a vállalkozókat abban az időben. És két év kellett ahhoz, hogy mestervizsgára tudjak jelentkezni, két évet ezt megvolt a két évem, jelentkeztem mestervizsgára, és mesterként én már 20 évesen vállalkozó voltam az én szakmámban, mint kőfaragó.
1: Higgyel, hogy nem csak az művészet, amikor az ember autószalonokat üzemeltet, hanem az is, amikor egyébként például, ahogy említette, a Budai Vár rekonstrukciójában vesz részt az ember, azért le a kalappal ezelőtt is. Ez nagyon szép gondolat. De egy másik gondolat egyébként megütötte a fülemet, hogy ön azt mondta, hogy nagyon szerette a gépeknek, hát itt alapvetően a fűrészgépekre gondoltunk egyébként, azt a tipikus hangját, ahogyan azok megszólaltak, és most feltételezem, hogy hát nagyon szereti az autóknak a hangját is, amik megszólalnak. Tekintettel arra, hogy...
2: Nem a fűrészgépek hangját szeretem én, hanem magának a traktornak a hangját, a fűrészgépnek annak szerintem nem jó a hangja, kellemetlen, inkább ilyen fütyülő, sivító hangja van, főleg ugye, hogy a fát vágja, én inkább magának a gépnek a hangját, a traktornak, ami hajtotta, vagy a bármilyen más gépeknek, vagy ugye volt a családban autó is, az autónak a hangját, a benzin gőzét, tehát valahogy gyerekként az, ami ma már mindenki számára kellemetlen, akkor nekem az nagyon kellemes volt, a benzin gőz, nagyon szerettem.
1: Képzeljen, ön mellett szerintem még én vagyok a másik az országban, aki imádja például, amikor tankol, a 95-öst beletolja, ugye a tanksapkát leemel is beletolja magába a tartályba, és árad kifelé a benzinnek az illata, én szeretem azt az illatot. Na de nem rólam van most szó, hanem önről, ugye a Hovány csoport ma már országosan ismert név. Milyen volt az első időszak, amikor még azért minden nyugodtan kimondhatjuk, hogy jóval bizonytalanabb volt, mint ma?
2: Hát nehéz volt, nagyon nehéz volt. Én Kecskeméten kezdtem a Leninvárosi ABC sarkában. Nagyon érdekes
1: volt. Már önmagában a név is beszédes.
2: Igen, a Leninvárosi ABC. 91. decemberében nyitottam meg az első autószalonomat a Leninvárosi ABC sarkából, ilyen 2,5 méter magasan, tehát nem teljesen légtérben elszigetelve, hanem csak 2,5 méter magasan, ilyen úgynevezett MDF lapokkal kirekesztettünk ott magunknak körülbelül egy ilyen 80-100 négyzetmétert, ahova három autó fért be, és egy kis iroda volt ott nekünk benne. Nagyon érdekes volt, mert lehetett hallani a hátunk mögött, ahogy a hentes bárdal csapkodja össze a húst. A
1: és úgy kellett közben eladni az autókat.
2: Igen, friss kenyér illatát, vagy abban az időben még a kávét ott darálták, megvették, és akkor ott volt egy csomó daráló, ledarálták a kávé illata, szóval nagyon érdekes volt. Nehéz volt annál is inkább, mert ugye sok esetben abban az időben bejöttek hozzánk megnézni az autót, és aztán kimentek, megvették Németországba, vagy valahol, mert olcsóbban meg lehetett oldani.
1: Mit gondol egyébként, hogy mi volt az a tulajdonság vagy döntés az ön életében, ami leginkább hozzájárult ahhoz, hogy egy ilyen hatalmas vállalatot felépítsen, vagy hogy fel tudja építeni?
2: Hát igazából mindig gyerekkorom óta, vagy illetve akkortól kezdve, amikor vállalkozó voltam, valahogy voltak olyan, amikor olyan hihetetlennek tűntek, de mindig nagy álmaim voltak, tehát nagy vállalatot, nagy céget szerettem volna, és nem tudtam még, hogy hogyan, és egy kicsit olyan őrültségnek is hangzott, tehát örült az ember, hogyha vállalkozó lehetett, és egy-két munkatárs, egy-két alkalmazottja volt, ugye nekem az eredeti szakmámban is a kőfaragó szakmát, azt nem lehet egyedül csinálni, tehát ott is már szinte azt lehet mondani, hogy 20 évesen 3-4, később aztán 5-6 alkalmazottam is volt, és amikor ugye 10 évvel később autókereskedő lettem, akkor ugye nyilván muszáj volt értékesítőket, vagy akit értékesítőt tudtunk bele csinálni, autószerelőt, stb. Munkafelvevőt felvenni, szóval így indult valahogy ez a dolog, és aztán mindig nyilván a legjobb próbáltam lenni, tehát mindig jobb akartam lenni másoknál, és ez hozta magával a fejlődést, hogy hívtak különböző városokba, abban az időben egyébként még nem volt divat az, hogy mondjuk egy márkakereskedő több városban is kap lehetőséget, egy-egy városban volt valaki, mint mondjuk például én Kecskeméten, és aztán egy adott alkalommal hívtak Békés Csabára, majd aztán később Szegedre is jöttek a multibrendek, tehát mindig valóban engem hívtak, nem is annyira az volt, hogy én akartam menni fejlődni, hanem úgy ítélték meg az importőrök, illetve vezérképviseltek, hogy amit mi csinálunk, azt jól csináljuk, és szerették volna, hogyha másik városokban is sikeresen működik az adott márka.
1: Engem az nagyon megérint egyébként most, hogy beszélgetünk, hogy folyamatosan arról beszél, csak nem mondja ki ezt a szót, hogy a csapatmunkának mekkora ereje, vagy mekkora mekkora fontossága van. És az jutott eszembe, hogy ön ugye a Business Bistrón még áprilisban volt egy komoly üzleti konferencia. Például arról is beszélt, hogy milyen képességeket vagy kompetenciákat kell keresni, amikor a fiatal vezetőket akarjuk fejleszteni. Hát ön is járt annó ebben a cipőben, most pedig ugye egy sokkal jobban rálát erre az egészre. Ön szerint mik a legnagyobb hiányosságok ma a fiatal generáció vezetői szemléletében?
2: Hát nem tudom megfogalmazni, mert akik nálunk vannak vezetők, azok megfelelnek ezeknek az dolgoknak.
1: Akkor fordítsuk meg, mit vár el tőlük?
2: Hát nyilván egyrészt az elkötelezettséget a siker iránt. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, jól motiválható legyen, és akarja a fejlődést. Tehát ez a motorja az egésznek, hogy valaki akarja a fejlődést. Én nem vagyok már egy mai sütés, de nagyon szívesen tanulok a mai napig is. Én mai napig is járok képzésekre, attól függetlenül, hogy elmúltam már jóval 60 éves.
1: Úgy érti, hogy nem ön ad elő, hanem ön hallgatja a képzéseket is.
2: És tehát hogyha valahova meghívnak, és azzal tudok segíteni, akkor szívesen elmegyek, de én is járok ilyenekre. Az idén is voltam már 2-3 ilyen képzésen is, és ugye mindig megkérdezik tőlem, hogy mit keresek én még itt, hiszen rengeteg tapasztalat, rengeteg tudás van mögöttem. Hát két dolog van. Az egyik az, hogy én úgy gondolom, hogy az élet az egy holtig tartó tanulási folyamat, a másik pedig nyilván fejlődni kell a mai világban, mert aki nem fejlődik, az lemarad, és bárhol, bármilyen képzésen is veszek részt, vagy tréningen, én úgy gondolom, hogy valamit mindig hozok el onnét magammal.
1: Azt mondja, az élet, és teljesen egyetértek önnel, egy holtig tartó tanulási folyamat. Ön szerint meg lehet egy fiatal vezetőt tanítani, jó vezetőnek lenni, vagy ez egy hozott tulajdonság, amivel együtt születnek az emberek, mint ahogy ön is egyébként bizonyos szempontból ugye ebbe csöppent bele, ugye ott a jánságban, ahogy említette, hogy anyuka vásárról vásárra járt, és isteni ételeket sütött, és azt megették a vendégek, apuka pedig segített abban, hogy télen mindenkinél meleg legyen.
2: Így van. Én azt gondolom, hogy az is egy másfajta vállalkozás volt, és ez is egy másfajta vállalkozás, amikor már ekkora csapatról beszélünk. Nyilvánvaló, hogy ezek azok a képességek, amikkel ők rendelkeztek, az arra tökéletesen jó volt. Itt ma azért másról és többről van szó. Én úgy gondolom, hogy a Hovány csoport egyébként érdekessége az, hogy akik itt ma vezetők és felső vezetői, de akár középvezetői szinten is vannak, ezek mind itt nevelkedtek. És itt olyan nincs is igazából, akit úgy felvettünk volna ide vezetőnek, mind itt forrottak ki magát, itt neveltek ki, tehát mondhatni, hogy...
1: Tehát végigértek a szamár létrát.
2: Igen.
1: Ez a legfontosabb,
2: igen,
1: szerintem.
2: Saját nevel. És arra is nagyon büszke vagyok, hogy nagyon sok jó szakembert adtam a szakmán. Talán lehet, hogy kicsit nagyképűen hangzik, de talán egyetlen egy autókereskedő sem adott Magyarországnak annyi jó szakembert, mint amennyit én. És nyilván vannak olyanok, akikkel hosszú több évtizedeken, vagy hát több évtizedet nem is, de 10-15 évet együtt dolgoztunk, és kezem alatt nőttek, felfejlődtek, akik ma hozzám hasonlóképpen sikeresek, és nagyon büszke vagyok rájuk, mert van közöttük olyan is, több is, aki milliárdos lett, és az alatt a 10-15 év alatt, ameddig együtt dolgoztunk, ott nagyon-nagyon sokat fejlődött, és ők is valamikor egészen kis emberek voltak, tehát egyszerű, akár szakközépiskolát végzett, vagy valami ehhez hasonló, tehát azért felsőfokú végzettséggel nagyon kevés érkezett, és mégis sikeres embereket tudtam belőlük faragni.
1: Azon gondolkodom, hogy próbáljuk meg most egy kicsit, vagy önt próbálom arra rávenni, egy picit próbálj meg önmagát kívülről nézni, tehát most ugye Hovány úr önmagát kívülről nézi, hogy vajon az elmúlt 30 évben önnek milyen szempontból változott, ha változott a vezetői stílusa?
2: Hát nagyon szerintem változott, de ezt inkább talán a környezetem érzékelni, mert ugye az ember bizonyos szempontból nem változik, az alaptermészete az sokat nem változik, de az biztos, hogy ma már sokkal nyugodtabb, és mondjuk úgy, hogy talán humánusabb is lettem egy kicsit, régebben azért magasabb elvárásaim voltak, kevésbé voltam türelmes a munkatársaimmal. Persze most is könnyen ki lehet mozdítani a nyugalmi állapotból, de azért én úgy gondolom, hogy sokkal nyugodtabb vagyok most, mint mondjuk ezelőtt akár 10 évvel is.
1: Szerintem ezért is kaphatott egyébként 2025-ös példakép külön díjat most néhány hónappal ezelőtt. Ez az elismerés sokat jelentett önnek? Azért ez nem csak szakmai, azért ez egy emberi visszajelzés is ám.
2: Nagyon hál' Istennek is ezekre mindegyik díjra nagyon büszke vagyok, mert nagyon sok márkában, illetve sok márkában lettünk az évmárka kereskedői, most is ebben az évben is kaptunk több ilyen elismerést, nyilván nem akarom a márkákat mondani, nem akarom reklámozni, de és arról van szó, hogy ez a díj ez azért különösen fontos a számomra, mert az EY egy nemzetközi tanácsadó cég, akitől kaptam ezt az évüzletembere külön díját, a példakép díjat. Ez ugye a világ négy legnagyobb pénzügyi tanácsadó cége közül az egyik, talán a legnagyobb, és ez nem egy szakmai díj, tehát erre különösen büszke vagyok. És egyébként elgondolkoztam rajta, hogy tényleg még ez formális rajtam abban a tekintetben, hogy ha már egy ilyen elismerést kaptam, akkor ennek meg is kell abból a szempontból felelni, hogy tényleg egy példakép nem csinálhat bizonyos dolgokat, úgyhogy nagyon örülök neki, és tényleg büszke is vagyok erre.
1: Hát nem véletlenül hoztam bele a beszélgetésbe, és tényleg gratulálunk a példakép külön díjokán. Mondja, volt, hogy önt az üzleti útja során érte komoly kudarc?
2: Hát hogyne, mindenkit ér szerintem, azért itt az üzleti életben én, hogyha az elejétől megyünk vissza, akkor amikor még kőfaragó vállalkozóként kezdtem, akkor most július 1-én lesz 46 éve, hogy vállalkozó vagyok. Nyilván számtalan kudarc élt, az eredeti szakmában...
1: Ezek nagy pofonok voltak?
2: Voltak olyan, hogy a föld adta a másikat, tehát azért itt a világválságok, az autókereskedelmet mindig, a kőfaragó szakmában nem voltak ott, mi ott csak sikerekről beszéltünk, tehát ez a 10-11 év az egy folyamatos, dinamikus növekedés volt és egy fejlődés, mindaddig még itt az autós szakmában, ahogy elkezdtük 91-ben, 96-ban jött a bokros csomag, 2000-ben egy kis válság, és inkább egy kicsit nagyobb válság 2000-ben, és akkor utána volt egy pár év, utána jött a 2009-es válság is, hát ugye ami, mint ahogy sok másokat is nagyon súlyosan érintett az, hogy például ilyen 130-140 forintos átlagárfolyamon vettem fel a szalonok bővít építéséhez svájci forint hiteleket milliárdos tételben összességében, és ezeket 10 plusz 2 évre, és például a Békés Csabai beruházást, mikor csináltuk, 130-as átlagárfolyamon 2007-ben felvettem, 2009-ben, amikor már törleszteni kellett, 190-en törlesztettem, és majd aztán 2015-ben áttettem az akkori kormány által biztosított 2,5%-os NHP-s hitelre, és 350 váltottam le. Brutális pofonok voltak, és hát azért más egyéb kisebb pofonok is jöttek szépen csőstől, de ez volt az, amitől tényleg úgy padlót is fogott az ember.
1: Beszélgessünk egy kicsit úgy, mintha most 20 éves lenne. Térjünk vissza a 20 éves önmagához. Ön ugye nem tanult túl jól az iskolában, az álmát, hogy autószerelő legyen, az iskolai bizonyítvány tulajdonképpen keresztül húzza, és ide jön Budapest, és elkezd kőfaragóként dolgozni. Az ön saját 20 éves fejének milyen tanácsokat adna? Mivel látná el, hogy hogyan induljon bele az életbe?
2: 20 éves koromban én Jászkarjánén voltam kőfaragó, itt Budapestre már egészen későn kerültem fel, előtte már én sikeres autókereskedő vállalkozó voltam. Hogy milyen tanácsokat adnék magamnak, hát ezt most hirtelen megmondom, ezt hogy nem gondolkoztam el. Talán mindent ugyanígy kellene csinálni, de azért mégis van egy csomó olyan dolog, amit azért valószínű, hogy az ember máshogy csinálna. Mindig ugye ezeket a dolgokat az adott helyzet hozza ki, hogy mi lenne a legjobb, és azok, amik akkor működtek, dolgok, azok már nem biztos, hogy működnének, és lehet, hogy Hogyha én most ezeket a dolgokat tudtam volna, amiket ma tudok, akkor viszont azok még akkor nem működtek volna.
1: Hovány Márton, nagyon szépen köszönöm, élmény volt önnel beszélgetni, meg megtiszteltetés is. Hovány Mártonnal, a Hovány csoport alapító tulajdonosával beszélgettünk VIP-rovatunkban, aki egyébként a 2025-ös példakép külön díjat is átvehette nemrég a Pesti Vigadóban. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt volt.
2: Köszönöm szépen.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzyn. Reggel is együtt vagyunk.
1: Jó reggelt kívánok, május 27-én reggel 6:30 itt a Jazzy Business Classban Kamasz Melinda és László Csaba van önökkel. Jó reggelt kívánok, tűz a nap ezerrel, nyár van, süt a nap, kánikula lassan, minden van.
2: Jó reggelt kívánok, hát és egyébként tényleg egészen elképesztő, hogy 30 fok körüli hőmérsékletek vannak, tehát ma is nagyon-nagyon meleg lesz.
1: Én a hétvégén láttam embert fürden a Balatonban.
2: De miért egyébként nem volt általános, mert azért nagyon meleg volt. Nem voltak sokan a Balaton?
1: Nem, hát ott szóval hideg autóval azért mentünk el a vízmet, és nem voltak sokan, de voltak benne, de azért, hát azért...
2: Mert azért most ilyenkor még azért nem olyan meleg.
1: De szerintem ezen a hétvégén már biztos lesz 22-23 fok.
2: Hát azért szerintem annyi talán nem. Vagy igen?
1: Hát szerintem egy hét alatt simán, ilyen 30 fok süt a nap.
2: De most holnap lehűl egy kicsit a levegő, tehát holnap ilyen 23-ra visszaesik.
1: Eső kéne.
2: De esőt azt nem mutatnak.
1: Azt nem mutatnak, de eső kell.
2: Most mondom őszintén, hogy kicsit önzőként most mosattam le a kocsit.
1: Ja, nem, hát
2: egy hétig azért, ha lehetne.
1: Nem, én akkor mosattam le, amikor jött az eső előtte, tehát ez a klasszikus.
2: Na, az viszont az klasszikus, amikor az ember tudod, kifizet egy rakás pénzt rá, és akkor
1: és kijön. És jön kifelé a mosóból, elkezdett esni az eső.
2: Igen, a fenébe, hogy nem néztem meg. Na igen, na nézzük, mi lesz ma. 7 óra után szó lesz a budapesti reptér BL döntőre való felkészüléséről, és az újraindult Budapest-Philadelphia járatról is. Valentinyi Katalint a Budapest Airport kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettesét hívjuk telefonon, hát ugye ez az év eseménye.
1: Igen, hát ugye a városban mindenféle lezárások lesznek, és mindenkinek, hogy a belváros kerüljük, hozzánk jött tegnap valaki este fel, és panaszkodott, hogy jó, milyen lassan ért ide. Hát mondom, igen, a BL döntő miatt a lezárások. Hát azt mondja, a déli pályaudvar felé jön. Ja, mondom, akkor ez még nem amiatt volt.
2: De
1: csak
2: egyébként
1: úgy
2: azt én mondtam neked, tudod, hogy a Hősök tere környéke az szinte már teljesen le van zárva, tehát aki arra közlekedik, az szerintem ott kerülni kell, mert nem érdemes arra, és hogy a hétvégén mi lesz, akkor szerintem kocsiba
1: ezt
2: egyáltalán.
1: Jó, hogy mondod egyébként, mert gondolkodunk én ilyen unokás programon a héten, hogy akkor az állatkertet lehet, hogy nem érdemes erőltetni.
2: Szerintem az állat, ha meg akarsz állni kocsival, akkor nem. Tehát vagy lerakod a kocsit sokkal arrébb, tehát mondjuk a Kodály köröndön,
1: gyalog
2: és akkor
1: megyünk.
2: Hát vagy gyalog, vagy felszálltok a kisföld alattira, akkor szerintem érdemes, mert az állatkert azért az mindig
1: jó,
2: az mindig olyan program, hogy oda érdemes elmenni.
1: 7 óra 30 után gyerek rovatunkban a 10. évadához érkező könnyű zenei Füles Bagoly tehetségkutató sorozatról beszélgettünk Nagy Szabolcs főszervezővel.
2: Hát az az igazság, hogy nem tudom, tudod-e rólam, de én énekes sztár akartam lenni már.
1: De remélem, akkor indulsz.
2: Nem.
1: Most már
2: ugye valami gyerek, de egy a probléma, hogy nincsen.
1: Jó, gyerek rovat. De attól mi a gyerek rovatunkban, attól igen, még lehet egy igen, tehetségkutató.
2: Persze, meg vannak felnőtt tehetségről, én leszek a Biki Csunai, tudod, az X-faktorban.
1: Egyébként pont szerintem az ilyen éneklés, meg egyebekben ott nem szabadnak korhatár szabni. Most jó, hogyha gyerekek vannak, csak
2: akkor... De hát ezekben nincs is az X-faktor, meg ezekben a mindenféle megasztár, meg ilyen, ezokban nincs
1: de
2: semmi.
1: Akkor következő évadban nem akarsz elindulni végre?
2: De az az igazság, hogy én csak úgy szerettem volna, hogy azért megnyerem.
1: Ja, tehát, hogy így van, akartod alábbadni.
2: De így viszont, hogy az embernek nincs hallás. Nem tudom, hogy az éneklés...
1: És ezt nem garantálták előre?
2: Az mennyire tanulható szerinted?
1: Sokat lehet javítani. Nálunk van a családból olyan, tehát én reménytelen vagyok például, tehát én az a kategória vagyok, aha, de lehet azért fejleszteni.
2: Aha.
1: Nyilván mondjuk belőlem nem fognak tudni már, és nem is tudtak volna soha egy Pavarottit csinálni, de hogy például azon a szinten számít például, hogy picivel, tehát ha valakinek jó tanárja van, akkor azért az egy picit számít, de csodák nincsenek, ha jól értem.
2: Aha, mert nekem azért hallásom van, csak énekelni annyira nem tudok, miközben énekes szerettem volna
1: nekem
2: lenni.
1: Se kicsim. Hallásom, se hangom, tehát hogy...
2: 8 óra után témánk, hogy egy friss elemzés alapján a magyar KKV szektor készen áll a mesterséges intelligencia használatára. A részleteket Szupan Márton, a PEAK alapító vezérigazgatója mondja el.
1: De szerintem kérdezd meg a ChatGPT-t, hogy ő mit mond arra, hogy lehet be még belőled rockstar.
2: Igazából rockstar szeretnék.
1: Rockstar.
2: De lehet pop is. Legyen.
1: Hát én inkább rockstar lennék.
2: Hát azt tudom, hát te valami nagyon keményen nyomnád. Olyan Ozzy Osbornos, nem? Vagy te még alternatív?
1: Nem, én inkább ez a erret vág mindenki maga után.
2: Te egy Cseh Tamás lennél?
1: Hát nem is Cseh Tamás, de inkább az a vonal.
2: Na nézzük, mi van.
1: 8 óra 30 után pedig a tegnapi kamatdöntésre, a forint alakulásáról, euróbevezetés lehetőségéről, és még a hitelminősítőkről is szeretnénk kérdezni Bot Péter Ákos közgazdászt, a Budapesti Corvinus Egyetem tanárát.
2: Na erre hagyunk nagyon időt, mert szerintem az a Péter...
1: Sok téma van. Sok
2: 9
1: téma.
2: Óra után az irán és az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos legfrissebb híreket Kajzer Ferenccel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével elemezzük. Az az igazság, hogy mióta választás volt Magyarországon, azóta sokkal inkább háttérbe szorult ez a téma. Tehát, hogy régebben azért úgy szóba került az iráni, az orosz-ukrán háború, stb. Nyilván azért is, mert kaptuk azért a dózist.
1: Hát meg de... nagyon friss volt. Hát főleg az iráni, az
2: irán,
1: nagyon,
2: azért
1: az
2: nagyon
1: friss volt. Tehát az, hogy én tudok utazni, vagy nem tudok utazni, az például elég
2: igen,
1: fontos
2: igen.
1: volt.
2: De aztán valahogy, hogy azzal, hogy itt minden nap történik valami érdekes az országban.
1: Meg minden ilyenben egy idő után belefásulunk. Tehát én emlékszem, hogy szinte 0-24-ben néztem az orosz támadás igen. utáni napokban a CNN-t, meg a igen. nemzetközi hírügynökségeket, meg egyebeket. Hát most már
2: hogy elfogadja az ember, hogy ez van.
1: Hát nem is az, hogy elfogadja, hogy belefásulnak az emberek, és nem tud vele egyfolytában foglalkozni. Nem tudom, én éjjel nem néztem még híreket, hogy Kubában még ott még nem mentek be az amerikaiak, mert én úgy érzem, hogy Kuba lesz a következő, ott most már nagyon-nagyon készülődnek.
2: Hát de szerintem lehet, hogy még azt mondom, hogy a kubaiaknak lehet, hogy az már jót is tenne, mert egyszerűen ott olyan szinten le van minden rottyanva, hogy lehet, hogyha a bemennek az amerikaiak, adnak mindent, akkor ott megváltozik.
1: Nem, hát nekem az ugyanom, hogy ott zajlik azért az előkészítés, és ugye a Castro-nak az egyik unokáját mondják, tehát, hogy itt most szerintem azt próbálják az amerikaiak, lehet, hogy most elárom az amerikai stratégiát, és elvisz a CIA adás után, hogy addig-addig fenyegetik őket, míg ők kellően megijednek, és inkább maguktól megadják magukat, és valamit.
2: De akkor tényleg egy x-edik állam lesz, vagy pedig azért megtartják úgy, mint Venezuelát?
1: Ja, megtartják úgy, mint Venezuelát. X-edik államnak nem, azt azért nem gondolnám. Hát először még Puerto Ricót meg, ez az Kanada lesz. És akkor 9 óra 30 után pedig idén 500 éves a Mohácsi csata, ugye erre gyakran emlékezünk idén, és ennek kapcsán fogunk beszélgetni egy erről készült filmről és a történelmi háttérről Ágoston Gáborral, a Georgetown University professzorával.
2: Igen.
1: Aztán először nem értettem, hogy ő a filmhez hogy kötődik, hát nyilván ő az egyik szakértője.
2: Ő az egyik szakértője a filmnek, ugye én ezt a filmet láttam, és ő is nagyon okos dolgokat mond, meg egyébként mostanában azt hiszem, hogy végig turnézzák nagyon helyes az országot azzal, hogy elmondják, hogy valójában mi ennek a jelentősége ennek a csatának, és szerintem hát 500 éves az nagyon-nagyon ritkán van azért legközelebb, tényleg az 1000 lesz ennyire kerek.
1: És hát ha belegondolsz, hogy ha van a magyar történelemben olyan esemény, amiről mindenki tud, tehát hogy ugye indulunk onnan, hogy honfoglalás, aztán mondjuk a koronázás, tatárjárás, Mátyás, Mohácsi csata, aztán Buda visszavétele, Rákóczi szabadsághoz, tehát hogy ezek az ugrások, amit úgy az ember tud, de hogy ebből is az egyik emblematikusabb a Mohácsi csata. Tehát azt mindenki tudja, hogy mi a jelentősége, még ha lehet, hogy kiderül is, hogy azért nem mindent tudtunk teljesen jó, mert sokáig az volt, hogy a széthúzás, meg az árulás, meg a magyarátok, meg a turániátok, meg egyebek, és ha jól értem, a történészek szerint ez egyre kevésbé gondolhatjuk ezt igaznak, hanem
2: igen,
1: az egy más
2: történet. Az ténykérdés, hogy innen eredeztetik azt, hogy minket mindig mindenki bánt, és a magyarokat az kívülről állandóan bántják, de egyébként én hozzátenném még az aranybulát 1222-ben, mert szerintem ez az egyetlen időpont, amit mindenki megjegyez, aki diák, hogy 1222 aranybula.
1: Azt megjegyzik?
2: Azt szerintem azt mindenki. Én azt gondolom, hogy az az egyetlen dátum, amit mindenki megjegyez.
1: Még az egy jó szám egyébként, azt viszonylag könnyű megjegyezni. De SMS számunk 30-20-10-909, ha bármelyik témához, vagy bármi máshoz van egy kis véleményük, akkor nyugodtan írják meg. És most pedig a kutya vacsorája következik, itt és most, ez Varga Liviusnak a csapata, ugye a Quimby egyik remek zenészének a csapata, a másik együttese, itt és most.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: öveket bekapcsolni. Indul a Business Class.
1: Jó reggelt kívánunk, május 27-én reggel 6 óra 44 perc, itt a Jazzy Business Classban Kamasz Melinda és László Csaba önökkel. Jó reggelt kívánunk.
2: Jó reggelt. Azt mondtad, hogy valamilyen komoly actionöd volt egy rolleres.
1: Hát nekem ez elég komoly volt. Hát szerintem ez a klasszikus dolog, amit így repülőszgép szerencsétlenségeknél szoktak mondani, nyilván ez egy picit más kategória, amikor tudod, így minden összejön. Uh-huh. Tehát nagyjából is sötétedés előtt, tehát már eléggé fél homály van, tehát tulajdonképpen mindenki lámpával megy, és jövök fel az alsó rakpartról a felső rakpartra, úgyhogy két oldalról kanyarodunk be, villamossín, jobbról, balról, uh-huh. akkor járda, és egy irány utca jobbra, én pedig jobbra fordulok, tehát balról meg elég nagy sebességgel szoktak jönni az autók, tehát balra figyelek ezerrel, nyilván nézek, amerre tudok, de most nem magamat akarom menteni, és fordulok ki jobbra, és abban a pillanatban így ilyen körülbelül 30-al egy rolleres körülbelül fél méterre tőlem. Nagyon ügyes volt a gyerek, természetesen semmi bukósisak meg ilyenek nem volt rajta, félrerántotta a rollert.
2: Elesett?
1: Nem esett el, tehát megfogta a rollert, kikerült. Mögötte jött a haverja, szintén szerintem 25-30-al jöttek legalább. Az üvöltött velem, amit egyébként értek, mert félelmébe. Jól külföldiek voltak, nem hallottam rendesen. És akkor így lefagytam, és egyszerűen sakmat. Tehát az, hogy egy irány utcába jobbról, és ott van egy biciklisáv, majd egy körülbelül 50 méterre valamiért a járdáról kihozzák a biciklisávot magára az útra, és fogalmam nincs egyébként, hogy ott az mennyire normális, hogy 30-al jobbról jön egy rolleres az egy irány utcába veled szemben, amibe fordulsz be, és az egy annyira zűrös terület egyébként, tehát ugye, hogy jönnek a villamosok, alulról fordulsz fel, közben az autók jönnek, közben a gyalogosok jönnek, hogy nagyon-nagyon lassan mentem, amikor először mondtam este, amikor hazajöttem, majdnem elcsaptam egy rolleres, de aztán rájöttem, hogy nem elcsaptam, hanem gyakorlatilag majdnem nekem jött a rolleres. Meg nem mondom, hogy ki lett volna a hibás egyébként, uh-huh. de hogy itt egy olyan közlekedési szituáció van előállítva, ahol szerintem előbb-utóbb ilyen baleset lesz.
2: Te egyébként az az igazság, hogy nem vagy egyedül, szóval most már a orvosoknak a jelentős része felhívta a figyelmet arra, hogy annyira veszélyes a rollerezés, hogy tele vannak rolleres fiatalokkal, meg gyerekekkel a kórházak. Egyszerűen olyan sérüléseket látnak, amit nem, mert hogy ez a roller, ez tényleg tud menni rendesen.
1: Az volt az érzésem, tehát bicikli, tehát normális biciklis, amikor full teljes erővel tolja valaki a biciklit, az talán megy egyével. Tehát biztos, hogy
2: annyira gyorsan
1: jön. Igen. Tehát tök sötét, tehát már majdnem sötét volt, de még nem teljesen, és jobbra, és egyszerűen táblák vannak, autók vannak, tehát az semmiből jött. És egyszer lehet, hogy bíróság előtt kiderült volna, hogy én lettem volna uh-huh. hibás, tehát nem tudom megítélni.
2: Nyilván, tehát még most utólag sem tudod megítélni.
1: Nem, visszafogok oda menni egyszer még, és végig fogom nézni, de hogy az nem normális, hogy az egyirány utcába 30-al vagy 20-al jön veled szemben egy rolleres, amikor fordulsz ki, mert az egyirány utcába az alapvetően azt nézed, hogy merről jönnek az autók.
2: Igen.
1: És persze nyilvánvalóan a kreszbe az van, hogy jobbról jöhet a biciklis meg a rolleres, akkor jobbra is kell nézni, de az a baj, hogy én nem tudom, én tényleg 55 évig úgy voltunk szocializálódva, meg úgy az maradt bennünk, hogy főleg azt kell nézni, hogy a egyirány utcából ne jöjjenek, jó, elvileg jöhetne jobbról, nem tudom én, szirénázó mentőautó, de azt meg amúgy észreveszi. Ja, és szerintem nem volt kivilágítva a roller. Tehát ráadásul úgy jött a sötétből, az volt a szerencse egyébként, hogy hófehér volt a roller, tehát az még úgy, ahogy látszott. De lámpa nem volt rajta.
2: Egyébként az az igazság, hogy szerintem ez rendkívül veszélyes. Most olvastam valahol, hogy egy rolleres elütött egy idős bácsit. És
1: A zebrán,
2: hogy én nekem a barátnőmmel történt az, hogy kilép, tehát egyirányú utca, parkolnak a kocsik az egyik oldalon, és akkor ő kilépett a kocsiról, egyirányú utca,
1: megint jobbra. Megint csak balra nézett.
2: Igen. És a másik oldalról jött egy biciklis, és nagyon-nagyon összetörte az arcát. Tehát, hogy ugye meglökte a biciklis, teljesen a fejére esett, mert ő ugye kilépett, nyilván nézett oda, a másik oldalra nem, az meg egy nagyon nagy sebességgel jött. Tehát, hogy egyszerűen ez tényleg, nem tudom, hogy ezt hogyan lehet, de egyre több ilyen típusú baleset van.
1: Egyszerűen rossz a szabály, mert hiába hiába írják be lakrészbe, az emberek évtizedekig úgy voltak szocializálódva közlekedésileg, hogy nem jön szembe semmi veled. És én azt
2: most már a járdán is, tehát hogy ugye ez a bácsi, azt hiszem, hogy a járdán lett elütve, tehát hogy a járdán is nagyon jelentős sebességgel mennek a biciklisek, és mennek a rolleresek.
1: Azt azonnal leállítás,
2: de roller most elvesz. Ezt megengedik az új kreszben. Tehát pont tegnap hallottam, hogy az új kreszben megengedik, hogyha nem lehet menni, vagy nagyon veszélyes, mondjuk például a Rákóczi úton biciklizni, akkor felmehet a járdára. Tehát ez az új kreszben ez van. Ez viszont ez egy olyan dolog.
1: Egyre több ilyen baleset lesz.
2: Egyre több ilyen baleset
1: lesz. Az a baj, hiába hozunk szabályokat, ha az nem életszerű, akkor nem fog működni. Én ezt mindig az adórendszer kapcsán szoktam elmondani, de a közlekedésben is ez teljesen igaz. Tehát az, hogy az egyirányú utcába szembe jöhetnek, és értem, majd ezek után 30-al jön szembe egy roller, vagy egy biciklis jön 20-al, 25-tel, ebből előbb-utóbb baleset van. És hiába mondja a biciklis, hogy neki volt igaza.
2: Attól még balesete van, és el van ütve.
1: Összetörheti magát, igen. Meg összetéreti azt, aki
2: ő miattuk is az ember izgul,
1: ez az ő biztonságuk
2: igen,
1: miatt is probléma.
2: Persze, hát borzasztó, hát egy szörnyű lehet elütni valakit.
1: Azt mondja, hazavettem, és akkor egy üldögélte, és akkor utána a feleségem kérdezte, hogy mi van? Mondom, azért ez elég necces, ott majdnem elütöttem egy. Aztán volt, hogy végülis rájöttem, hogy nem elütöttem, mert szerencsére annyira lassan mentem, mert annyira zűrös volt a helyzet, hogy tulajdonképpen ő jött volna nekem, de ettől még nagyon nagyot repült
2: elég.
1: Volna. Tehát azáltal, hogy ő nagyon nagy sebességgel jött, a roller becsapódott volna az autóba, és így szépen elszállt volna, mint a győzelmi szászló 5-10-15-20 méterre, sisak mindenféle védőfelszerelés nélkül. Szerencsére balról nem jöttek, mert azért kezdtem el kifordulni, tehát ő gyakorlatilag a betonon landolt volna, és mondjuk nem másik autó ütötte volna el, vagy másik jármű, de ettől még nagyon nagyobb perecelt volna.
2: Többször lejátszódik az ember
1: tehát ez
2: előtt.
1: Így azóta is így benne
2: tehát
1: van.
2: Nagyon kell vigyázni a rollerrel, és szerintem a rollernél elő kéne élni a bukós sisakot. Hát egyszerűen, vagy valamilyen fajta sisakot, tehát ezek az elektromos rollerek, amelyek mennek 25-30-al, ez szerintem az tényleg életveszélyes, és ráadásul a mi útjainkon, hát milyen kátyúsak az utak.
1: Ez az, milyen kátyúk vannak rajta, ráadásul szembe a forgalommal, egy irány utcába, és azért emléktem, mert ugye az utána jövő, tehát ugye láthatóan ketten voltak, az valamilyen idegen nyelven üvöltött velem, amit megértek, mert nekem is felment az adrenalinom, de akkor ez azt jelenti, hogy ők valahol béreltek egy rollert, ahol szerintem kötelezően oda kéne adni nekik a izét, a
2: sisakot. Hát ez az utcán van, hát ezek a rollerek az utcán vannak.
1: Hogy az utcán béreltek.
2: Persze, beütött úgy, mint hogyha egy valami.
1: De ez kisebb volt, tehát, de lehet, hogy ez is ilyen utcai bérlés volt, ahol hát nyilván ott nincs isak, na azt elviszik.
2: Persze, hát az egyetlen.
1: Turistánál meg nincs isak, hogy ilyen, tehát nagyon
2: nem,
1: szóval.
2: Nem, szerintem a mi útjainkra ez az életveszélyes a roller. Tehát nagyon-nagyon-nagyon kell vigyázni, nagyon vigyázzanak a gyerekeikre. 06-30-20-10-9-09.
1: Most pedig Csondor Kata következik, és utána nem sokára hírek, zene, és jövünk vissza megint.
0: Jazzy. Jazzy.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tej Világnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval.

0: Érő csapásokkal kapcsolatos fenyegetések miatt. Marad a nyári meleg. Jó reggelt kívánok! Ma 2026, május 27-e van és szerda, a mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Vizsgáló bizottságok felállítását kezdeményezi a kormány, a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről is a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőti felszólalásában. Magyar Péter azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. A kormányfő megerősítette, hogy megszüntették a KEKPA rendszert és a szuverenitás védelmi hivatalt is, mert szerinte a hivatal a kormánnyal kritikus embereket támadta. Változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács. A kamatfolyosó két szélesen változott, jelentette be a jegybank. Legutóbb februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal 6,25%-ra, illetve hasonló mértékkel mérsékelte a kamatfolyosó két szélét is. Magyarországnak teljesítenie kell a szuper mérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alap forrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvívője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyalásokon előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. Az Európai Unió bekérette az orosz ügyvívőt a Kijevet érő csapásokkal kapcsolatos fenyegetések miatt. Az Európai Bizottság szóvívője közölte, Brüsszel felszólította Oroszországot a civil célpontok elleni támadások leállítására, valamint arra, hogy valódi béketárgyalásokba kezdjen. Az orosz külügyminisztérium hétfőn közölte, hogy az orosz fegyveres erők csapásokat mérnek a kijevi hadiipari létesítményekre. A svéd kormány a felére csökkenti a tömegközlekedési havi bérletek árát az év második felében, hogy további segítséget nyújtson a háztartásoknak. A már bevezetett üzemanyag árkedvezmény és egyéb intézkedések mellett az iráni háború következtében megnövekedett energiaárak közepette. A tegnap bejelentett döntés szerint az árengedményes bérletek július 1-től lennének kaphatók az év végéig. Az intézkedés várhatóan 6,5 milliárd svéd koronába, 214 milliárd forintba kerül a svéd államnak, közölte az oktatási miniszter és a liberálisok párt vezetője. Az ország most pótköltségvetést fog elfogadni a kiadások fedezése miatt. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén. A Duna teljes hazai szakasza, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében földi permetezéssel védekeznek. A Körösök térségében és a Tisza déli szakaszán a levegőből juttatnak ki granulátumot az ártéri élőhelyekre a szakemberek, közölte a katasztrófa védelem. Végül az időjárásról, hideg front vonul át felettünk, amelyet egyre erősödő északnyugati szél kísér. Elsősorban az északkeleti, később a nyugati és délnyugati ország részben fordulhat elő záporzivatar. A front ellenére még marad a meleg, több helyen továbbra is 30 fok közelében tetőzik a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
2: Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, a főváros útja jól járhatóak, most még jelentős tolódás sehol nem alakult ki. Ha most érkeztek a fővárosba, akkor a bevezető utakon is jó tempóban tudnak haladni, csak az M3-ason az M0-ástól van élénkebb forgalom. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business Class, a valódi gazdasági koktél.
1: Jó reggelt kívánok, május 27-én. Úristen, szerintem rossz izét nyomtattam ki. Na, akkor mindjárt majd te mondod, hogy milyen névnapok voltak.
2: Milyen névnapok?
1: Én véletlenül május 27 helyett, tehát lényeg az, hogy reggel 7 óra 4 percen a Jazzy Business Classban Kamasz Melinda és László Csavan önökkel, és tegnap felhívtam egyébként egy hajnalka ismerősömet, és mondtam neki, hogy hát holnap hajnalka nap lesz, majd én jól megemlékezek róla. Hát ő nagyon megköszönte, de ő egyébként márciusban tartja. Na, ezt képest én a március 27-et nyomtattam ki, tehát nem véletlen. Tehát el tudom, hogy március 27-én ezen a napon Geronimo-t elfogta az amerikai hadsereg, az apacs harcost, kérdezzél még. Sőt, Mariah Carey-nek betettem egy számát ezután, mert hogy március 27-én ezen a napon van a születésnapja.
2: Milyen érdekes, mert mondtad, hogy berakod a Mariah Carey-t. Mondtam, hogy de érdekes, hogy én nekem az nem tűnt fel, hogy ma van a születésnap, de akkor teljesen más.
1: Március 27-ével ezt jó benéztem.
2: Na, akkor én viszont én nekem van most a hangbejáratásom, tehát névnapok Hella, Ágoston, Agrippa, Gyula, Paszkál, Pelbárd, Szörénke, Szörényke. Te el tudod képzelni valakit Szörényke, Szörényke?
1: Szörényi Szabolcs után nehezen.
2: Igen, Szörényke. De olyan, mint a szörnyű, olyan, mint
1: a... Ez a Pelbárd is tetszik, mert ezek szerint a Perbál, az valószínűleg az is ebből származik.
2: Igen, akkor valószínűleg, igen.
1: Én laktam ott vagy 20 évig, tehát azért is ez.
2: Az viszont nagyon szép név, hogy Hella.
1: Az nagyon.
2: Nem ismerek senkit Hellát, de nagyon szép név. Akkor mondjam én is, hogy mik történtek ma, ugye?
1: Hát most van egy-két dolog fel... Igen, azt mondjad, hogy mi történt, maró semmit nem.
2: Mert ma nem nagyon történt semmi.
1: Várjál, 2002. május 27-én hivatalba lépett a megyesi kormány.
2: Igen. Erről mesélj egyébként egy kicsit, te nem voltál ebben benne, ugye?
1: Dehogy nem.
2: De te rögtön a megyesi kormányban, rögtön az első...
1: Hát, rögtön, tehát május 27-én mi hivatalba léptünk, az egyébként elég mókás, mert délelőtt volt a parlamentben a nagy cirkusz, és az nagyon sűrű nap volt. Tehát én aznap délután már ültem az asztalnál délután, és ott volt az összes államtitkár, sajtófőnök, kabinetfőnök, és kőkeményen melóztunk, és már szervezték azokat a találkozókat, hogy mely cégeknél, meg mely intézmények élénk el változás, és azoknak az embereknek már, hát aznap még nem jöttek be, de jellemző volt, hogy például az APVRT aznap hozzám került, és akkor hívták az APVRT vezérigazgatóját, hogy akarok vele beszélni, és mondták, hogy nem. És akkor volt egy kis kiabálás, nem én, hanem ha jól értem, igen, a kollégák, hogy olvassák meg azt a törvényt, ami május 27-től a pénzügyminisztérium alá rendeli az APVRT-t, akkor csend, akkor ja, tényleg. Hát de nem elérhető a vezérigazgató.
2: Tehát nálatok is elérhető. Úgy volt, hogy amikor beléptetek, akkor már voltak törvények, amiket...
1: Persze, tehát ugye az egyébként azóta aztán a második talán leggyorsabb kormányalakítás, de így is több mint 30 nap volt, de ugye mielőtt a kormányt úgymond kinevezik, meg letesszük az esküt, ugye már elfogadják a statútum törvényt, a miniszterek felsorolásáról szóló törvényt, meg az ilyen átrendeződéseket, és akkor május 27-től a vagyonügyek már hozzám tartoztak az APVRT-vel együtt, de ők valamilyen nem olvasták ezt a törvényt, meg az újságot, és egyébként az APVRT vezérigazgatója még orosz adósságról tárgyalt Moszkvában, de akkor én így megkértem, mire nagy nehezen végre telefon végre sikerült keríteni, hogy szerintem ő ezt most már ne erőltesse, jöjjön haza. Kicsit nehéz volt rávenni, hogy haza jöjjön.
2: És akkor ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy amikor beléptél, akkor már ilyen élő dolgokkal kellett foglalkozni.
1: Abszolút,
2: és akkor már intézkedéseket hoztatok, stb.
1: Hát ugye az külön móka volt, ugye én kevesebb, mint 3 évvel előtte hagytam ott a minisztériumot, mint közig államtitkár, és amikor visszamentem, sok ügy megvárt. Tehát tudod, amikor így az első hetekben, hónapokban, hát azt nem hiszem el. Hát ez 99-ben pont ugyanitt tartott ez az ügy, és ez nem oldódott meg? Hát, miniszter úr, nem. Hát akkor jó, akkor most ezzel kezdjünk valamit. Tehát, hogy az az igazság, hogy 2-3 év az nem olyan nagy idő a közigazgatásban, simán megvárnak ügyek, hogyha utána mész vissza.
2: Ez azért érdekes egyébként, mert ugye a mostani kormányra mondják azt, hogy egyelőre nem nagyon dolgozik, tehát nem nagyon jönnek ilyen aktív ügyek. Hát most azért benyújtottak törvényjavaslatokat, tehát most azért látszik, hogy elkezdődött a törvényalkotás, de hogy nem nagyon van.
1: Meg nem is csak törvényalkotás, tehát rengeteg egyéb ügy van, személyügyeket kell rendezni, szervezeti ügyeket kell rendezni, vannak konkrét ügyek, idézőjelben üzleti ügyei az államnak, akár perek, tehát nem tudom én, volt egy per, az nem tudom én hány évig tartott, hogy 45-ben egy orosz teherautó elütött valakit Magyarországon, és akkor nem tudom én, talán még 3 év múlva visszamentem, még az is függőben volt. Tehát, hogy...
2: Jó, hát most egyébként az a kíváncsi, vagy én is kíváncsi vagyok rá, hogy most már fenn megvannak az államtitkárok, tehát azokat most már nagyjából úgy ismerjük, hogy alattuk a helyettes államtitkárok kik lesznek, és akkor utántól kezdve már tényleg el lehet kezdeni érdemi ügyekkel foglalkozni hát mostani kormánynak.
1: Nyilván, amikor valakinek megmondták, hogy ő államtitkár lesz, ugye nekem viszonylag egyszerű volt, mert a, egyébként jellemző, amikor megvolt a választás, akkor másnap reggel engem felhívott a Varga Mihály, gratulált, és mi onnantól kezdve rendszeresen találkoztunk. Érdekes módon én sosem mentem be a házba, de megbeszéltem vele, hogy innentől kezdve az ő tudásával én a pénzügyminisztériumból bárkit megkereshetek és elkezdhetek vele beszélgetni. Ezt tök korrektül megbeszéltük vele, és volt több beszélgetés. Így a pénzügyminisztérium környékén lévő, hát részben sörözőkben, részben megszállodákban üldögéltem.
2: Az és jöttek hozzám a
1: emberek, és beszélgettünk. Azok is, aki de nagyon, nálam nem volt nagyon sok változás, tehát én abszolút tudtam azokkal az emberekkel elkezdeni.
2: Hát meg előtte ott dolgoztat, nagyon sokáig a pénzügyminisztériumban dolgozt.
1: Konkrét ügyek voltak, hogy azt hittem megüt a gutó, hogy ez még nem oldódott meg 3 év alatt, hogy visszamegyek, és még mindig megvált ez a cucc.
2: Na, hát igazából nem ennyire híres ember.
1: Meg mint, akkor nem így igen. volt még a váltás, hanem gyakorlatilag mi a miniszterrel kettesbe volt. Tehát én bementem a parlamenti eskütétel után bementem a minisztériumba, és ott várt engem Varga Mihály, a miniszteri asztalra kivott egy halom papír, volt egy ilyen átadás átvételi jegyzőkönyv, és minisztériumonként
2: volt. Na, szóval, hogy nem ennyire híres ember, meg, mint amilyen te vagy, de 1923-ban ezen a napon született Henry Kissinger.
1: Ó,
2: Nobel békedíjas amerikai politikus, diplomata, külügyminiszter, és azt mondják ő rá egyébként, hogy a legbefolyásosabb és a legmeghatározóbb, de egyébként a leginkább vitatott külpolitikai alakja volt a 20. századnak, és egyébként a Nixonnak és a Fordnak is az elnöksége alatt nemzetbiztonsági tanácsadó volt, majd külügyminiszter, és azt mondják, hogy lényegében egy személyben formált át a hidegháborús világtrendet. Azt mondják, hogy a legnagyobb húzás az volt, hogy kibékült a kínaiakkal.
1: És az azzal, hatalmas sztori volt.
2: Azzal, hogy kibékült a kínaiakkal, azzal valójában a kínaiakat elhúzta az oroszoktól, és ezzel beleütött egy szöget állítólag az oroszokba is. Tehát, hogy a kínaiakat elhúzta, az már nem volt az a segítség, nem volt az a blokk, hogy, mert ugye a kínai szocialista, meg bele, a Szovjetunió.
1: Az az erős Szovjetunió, meg az a feltörekvő Kína, hogyha igen. ketten együtt, igen. mondjuk így az USA-nak, meg így a nyugati világnak ellentartanak, akkor nem biztos, hogy van rendszerváltás.
2: Így, abszolút így van, és azzal, hogy ő elhúzta a kínaiakat, és aztán utána egyébként az oroszokat is nagyon összehozta az amerikaiakkal, tehát, hogy nagyon sok szempontból egy olyan gondolkodású volt, de viszont azért nagyon sokat támadják, mert hogy nem az elvek mentén, tehát nem volt az, hogy de ez demokrata ország, az meg egy ilyen autoriter, hanem a teljesen a realitások.
1: Érdekek.
2: Az érdekek, igazából az érdekek mentén politizált.
1: Ez egy már teljesen természetes, de akkor még ez
2: még,
1: olyan...
2: Akkoriban még nem ez volt. És azt mondják, hogy a diplomácia és a világrend című könyvei azok ma is alapművek minden egyetemen, ahol ezt tanítanak, és hogy haláláig a világ vezetői rengetegen kérték ki, de amerikai elnökök, európai államfők, vagy akár a kínai elnök is tanácskozott vele, hogyha globális válsághelyzet alakult ki.
1: Na, én életemben egyszer jártam, tehát voltam egy olyan fogadáson, ahol ő is ott volt, és azóta azt szoktam mondani, hogy a legokosabb ember, akivel valószínűleg egy légtérben voltam egy teremben, az a Kissinger volt, úgyhogy voltam EU-s csúcs találkozón, ahol minden miniszter államfő ott volt az EU-ból, de a Kissinger látszott ott is, hát aztán talán bemutattak neki, és fél percet, ha beszéltem vele, de hogy tényleg az látszott, hogy ott a terembe és így valahogy
2: zsongás van körülötte.
1: Zsongás van körülötte, és hogy úgy az egész pedig ott egyrészt, ez egy jótékonysági vacsora volt, tehát, hogy ott tényleg cégvezetőktől kezdve nagyon nagy sztárok voltak, de az látszott, hogy a legnagyobb ember ebben a teremben, függetlenül, hogy kinek milyen pozíciója van most jelenleg, az a Kissinger.
2: És 100 évesen halt meg, azért jó sokáig élt. Na, 1948-ban pedig Presser Gábor Kossuth Díjas magyar zeneszerző, zenész, énekes született, és egyébként egy-két érdekességet mondok el róla, mert szerintem a Presser Gábort azt nagyjából mindenki ismeri, akár még az életét is, meg azt is, hogy hol játszott. De hogy a például ugye mindenki azt mondja, hogy ő a pici bácsi, és hogy honnan ered ez a pici becenév? onnan, hogy 180 cm feletti magasságával és jellegzetes alkatával, ugye nehéz azt mondani, hogy ő pici, de ez mégis a kora fiatalságából ragadt rá, mert amikor tinédzserként elkezdett zenélni, akkor a kortársaihoz képest nagyon vékony és nyurga volt, és így akasztották rá a nevet, és azóta ez egy védjegyévé vált, és olyannyira, hogy az évtizedekkel fiatalabb zenészek is, és a közönség is pici bácsinak szólítja. És egy másik érdekesség, hogy a gyöngyhajú lányt ugye azt a zeneszerzőként a Presser jegyzi, és az Omegával igazi, tényleg világsláger lett, de kevesen tudják, hogy van egy másik szerzemény, a Nagy utazás, ugye, amit szintén mindannyian ismerünk, az is szerepet kapott egy hollywoodi produkcióban, igen, a John Voight és a Melanie Griffith játszotta a Tanúszeme című amerikai filmet, és a stáblistáján ez a zene hangzott el, tehát a Nagy utazás, és hát ugye volt a nemzetközi plágium botránya Kanye West-tel.
1: Amin a végén fizettek, mert amikor, hát nehéz volt, szóval azért ez egy elég jellegzetes dolog, azt mondani, hát ezt tök véletlenül találtuk.
2: Igen, és aztán utána titkos megállapodással azóta se tudjuk, hogy mennyit kaptak, ugye a Presser Gábor azt mondta, hogy hát ő nem annyit, amennyit szerinte kellett volna, hogy kapjon, de hát dollár 100 000-es nagyságrendű volt azért a kártérítés. És hogy a padlás pedig, az amelyik egy félig mese, félig musical darabot, amelynek a zenéjét ő írta, a szöveget pedig a Dusán, az a 88-as színházi premier óta megszakítás nélkül színpadon van, ez egy teljesen színház történeti csúcs, a valaha volt leghíresebb magyar előadás, és ezredik előadáson is túl van, és azt mondják, hogy nincs olyan magyar család, ahol legalább egy valaki ne látta volna élőben a padlást.
1: Mi sem vagyunk ilyen család, tehát a gyerekek látták, de szerintem ezt még 100 év múlva is fogják játszani.
2: És még egyet mondok, 1975-ben Jamie Oliver brit szakács született, akit azért említek meg, mert én azért haragszom rá, mert volt egy darab szósza, amit kivontak a forgalomból, és mi azért elmentünk.
1: Neked az volt a kedven, azért elmentetek a Londonba.
2: Még Londonban is voltunk, hogy hát ha sikerül beszerezni, és kivonták a forgalomból, és nincsen, és nekem innentől kezdve nincs Jamie Oliver.
1: Ja, hát ez tényleg súlyos.
2: Na jó, akkor zenéljünk egy kicsit.
1: Így van, és Mariah Carey-t lecseréltem gyorsan egy Presser Gáborra, Marika néni dala következik. Jesse.

Marikaneni ettin dél korcsolya, rajta csusszan a boldogság. Marika néni egy szalonna bőrke, azon korcsolyál a jóság. Marika néni egy banáné, amin segre ülnek a szenyákok. Marika néni egy angyalteknő,

0: Öveket bekapcsolni. Ez a Business Class.
1: 7 óra 19 perc van a stúdióban, László Csaba és Kamasz Melinda, a telefonban pedig kedvenc szóvivőn Valentinyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese. Szia, Kati!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Ugye Dávid, Vitézi Dávid közlekedési miniszter úgy fogalmazott, hogy a reptér történtek legnagyobb utasnyomásával néz szembe a napokban. Hát tudsz-e számokat mondani, hogy mi várható a BL döntő kapcsán, mekkora terhelésetek a reptérnél?
2: Ez tényleg így van, extrém terhelés, 250 ezer utas jön 3 nap alatt, illetve jön és távozik, és 2000 gépmozgást várunk ez alatt a 3 nap alatt, szóval azért ennyi még tényleg nem volt soha itt a Budapest.
1: Mondjál egy átlagos napot.
3: Ez még egy formánynél is sokkal rosszabb?
2: Persze, mert ugye a Forma 1-re nagyon sokan érkeznek autóval, vonattal akár, tehát a környező országokban. Most ugye mindenki gyakorlatilag repülővel tud jönni, főleg ugye a londoni és a párizsi szurkolók, úgyhogy sokkal nagyobb a terhelés. Persze, mert hát ugye van a normál utasforgalom, tehát ez erre tevődik rá. Ahogy Melinda kérdezte, normálisan egy ilyen májusi hétvégén 55 ezer utasunk van, most lesz 80-85 ezer, tehát nem egészen a duplája, de majdnem. A gépmozgások száma viszont a duplája, hiszen 350-400 körülbelül egy normál hétvégén a mozgás naponta, és most pedig ez alatt a 3 nap alatt 750-800 járat lesz naponta.
1: És egyébként erre készültök nem csak a reptéren, hanem mondjuk a taxikkal, vagy nem tudom, hogy a BKK-val felvetitek-e a kapcsolatot, hogy sűrűbben járnak ezek a autóbuszok?
2: Ó, persze, hát ugye egy éve készülünk 2025 nyara óta, tehát ez egy olyan koordinációt igényel, hogy ilyen mértékű utasforgalmat, ráadásul egy időben, tehát nem szétosztik, hanem ez a 3 nap lesz, ami nagyon durva lesz, hogy kezelni tudjuk, úgyhogy ebben a munkacsoportban mindenki benne van, nem csak a repteresek, akik a reptéren dolgoznak, rendőrség, BKK, taxik, tehát mindenkit értesítettünk, mindenki tudja, nem csak mi, hanem a rendezvényszervezők is, az egész esemény szervezői, az MLS tudják a járatinformációkat, mikor jönnek pontosan a szurkolókat hozó charterjáratok, a vendégjáratok, rengeteg private jet lesz, tehát magárepülőgép több mint 200. Szóval, hogy ez, amikor azt mondjuk, hogy extrém terhelés, ezt nem csak a nagy szavak miatt mondjuk, hanem ez tényleg az lesz.
3: Ugye ezt hallottam már olyat, hogy például, amikor Davosban van, ugye ott is ilyen nagy felvonulás van a private jetekből, hogy ott konkrétan nem is tudják tárolni a gépeket, hanem leszállnak, el kell repüljenek valahová, és majd visszamennek értük, amikor elhozzák. Azért Budapesten gondolom nincs ilyen, hanem tudjátok tárolni az összeset, vagy ezek része, és emiatt el kell, hogy menjen.
2: De pontosan ez lesz nálunk is, mint ami most nem tetted Davosban, tehát nincs ennyi parkolóhely, tehát ennyi járatot nem tudunk egyszerűen, nincs ennyi állóhely egyszerre egy időben parkoltatni a repülőtéren, úgyhogy a legtöbb járat az úgy fog közlekedni, ahogy említetted, meghozza az utasokat, kiszállítunk, kirepül, majd amikor jönni kell és indul a járat visszafelé, akkor pedig berepül, felszállítunk és elrepül. Tehát a többsége a járatoknak így fog közlekedni, tehát négy repülést fog teljesíteni, de nyilván lesznek olyan gépek, amelyek itt parkolnak, azt pedig úgy oldjuk meg, mert nyilván ugye a meccs ideje alatt vannak itt a legtöbben emberek is, szurkolók is, gépek is, hogy szombaton délután 5-től zárjuk az egyes pályát, és akkor az egyes pályára nagyon sok gépet oda tudunk ilyen a halszákába állítani, úgy kell elképzelni tényleg, mint az útpatka mellett, guruló utakon, tehát folyamatosan ott fognak parkolni, és akkor nyilván ez is egy logisztika, hogy milyen sorrendben állítjuk be a gépeket, hanem hogy milyen sorrendben fognak majd elrepülni. Tehát nyilván, amit a végére állítunk, az nem mehet először, úgyhogy eleve ez is egy logisztika, hogy azt a valahány gépet, hogy állítjuk végig a futópályán.
1: És hát úgy tudom, hogy megnyitjátok az egyes terminált, ami már régen nem volt így utasforgalom előtt nyitva, ugye?
2: Igen, megnyitjuk, hiszen fel is kell választani a két korótábort, de nem csak ezért, hanem egyszerűen ezt a mennyiségi utast nem lehet a kettesen kezelni. Úgy döntöttünk, hogy újra nyitjuk. Amúgy ez nem újszerű, hiszen amikor volt az Európa Liga döntő 3 éve, akkor is az egyes terminálon jött az egyik csapat és azoknak a szurkolói, tehát én nagyon speciális esetekben újra szoktuk nyitni. De ugye ez nem egy működő terminál épület, tehát ez egy rendezvényhelyszín, itt irodák vannak, úgyhogy ilyenkor nekünk újra kell gyakorlatilag installálni mindent. Ez azt jelenti, hogy a check-in pultokat, biztonsági sorokat, határellenőrző fülkéket, ételital vásárlási lehetőséget.
3: Vámosokat, nem?
2: Pontosan, így van, tehát gyakorlatilag egy teljes értékű terminál épületét tesszük erre a 3 napra, és ugyanúgy a közlekedés is, mint hogyha valaki a kettes terminálra érkezne, vagy indulna az egyesről, ugyanígy a taxik, minibuszok, buszok, tehát minden, kimondottan a Champion Express is, tehát minden ide bekanyarodik ugyanúgy az egyes elé, mint a kettes elé.
1: És egyébként mennyire Ott látszik, hogy ez óriás terhelés, de erre mennyire van felkészülve mondjuk tényleg a légirányítás, ami csak úgy jönnek sicsutya gépek, ugye?
2: Hát igen, ugye ők is nagyon régóta készülnek, tehát a Hungarokontroll épp úgy része ennek a munkacsoportnak, tehát a szlotok kiosztása, hogy az például hogy történik. Most egy szlot alapú működésre állunk át, ami azt jelenti, hogy az esemény prioritásához képest adja ki a Hungarokontroll résidőket, hogy ki mikor repül, ki mikor érkezik, ki mikor megy el. Tehát ez egy teljesen más működés, mint a hétköznapokban. Úgyhogy az is egy nagyon komoly logisztika koordináció, hogy érkeztetjük meg a gépeket. Nyilván a prioritás alatt azt értem, hogy meg kell érkeznie elsősorban nyilván a bírónak, a csapatoknak, tehát hogy bizonyos gépek nyilvánvalóan...
3: Nélkülük nem lesz bejelentő.
2: Igen.
3: Őket valahogy engedjék leszállni, tehát nélkülük nem lesz.
1: És arra, hogy vagytok felkészülve, Kati, hogy esetleg tényleg lehet, hogy ilyen felfokozott hangulatban jönnek a szurkolók, tehát már hogy már a gépen így elkezdik nagyon jól érezni magukat, netalántán esetleg még alkoholos befolyásoltság alatt is lesznek.
2: Hát erre készülünk, ugye tegnap volt egy óriási sajtótájékoztató az ORFK-n, és a rendőrség is mondta, hogy nyilvánvalóan nem csak a békés forgatókönyvre készül minden szereplő, hanem akár havária helyzetekre, krízis helyzetekre, rendbontásra. A rendőrség éppen mondta, hogy már hónapok óta elemzi a két szurkolótábor viselkedését. Uh-huh. Tehát mi is készülünk arra, tehát nem csak arra, hogy mi van, hogyha teljesen normálisan a terv szerint megy minden, hanem mi van akkor, hogyha nem. Tehát nálunk is egy speciális irányítóközpont lesz ez alatt a 3 nap alatt, ahol minden döntéshozó, aki ott a repülőtéri folyamatok kapcsán döntést tud hozni. A repülőtéri rendőrség vezetője, tőlünk a vezetők, földi kiszolgálók vezetői, tehát ott leszünk egy helyen ebben az irányítóközpontban, hogyha bármi történik, akkor ott közösen tudjunk azonnal döntést hozni és reagálni, úgyhogy abszolút készülünk.
1: És mit tanácsolsz azoknak a hétköznapi utasoknak, akik nem a meccsre jönnek, meg nem azért érkeznek, meg mert épp a meccsre, hogy mikor, vagy hogy menjenek ki, vagy mit csináljanak, mert ugye gondolom, hogy ez a 2 órával hamarabb kiérkezés, ez most lehet, hogy nem lesz annyira optimális.
2: Hát azért igen, inkább a 2,5 órát mondjuk, de az is lehet, hogy a légitársaság értesíti az utast SMS-ben vagy e-mailen, hogy jöjjön még korábban. Tehát, hogy mindenképpen követnie kell az utasoknak most azt az információt, nagyon pontosan, amit kapnak. Mi is egyébként dedikált weboldalt csinálunk, nyilván lehet majd követni, hogy milyen útlezárások lesznek. Tegnap is elhangzott, hogy csak speciális járművek használhatják például bizonyos időszakban, időablakban a Ferihegyi utat, tehát a gyorsforgalmi utat. Tehát nagyon fontos, hogy aki jön a reptérre bármilyen okból, utazik, rokonát hozza, rokonát szeretné felvenni, nézze meg elsősorban azt, hogy mennyi idő kijutni. Mert lehet, hogy 2-3-szor, akár 4-szer annyi idő lesz kijutni a reptérre ebben a 3 napban, az útlezárások, terelések, forgalomkorlátozások miatt, úgyhogy nagyon fontos, hogy mindenki nézze meg, hogy mennyi idő alatt jut ki, ne akarja lekésni a járatát, tehát tényleg nagyon sokan lesznek, inkább egy picit mindenki jön előbb, mint hogy ne legyen elég ideje a termináron az utas folyamatokra.
1: Ugye van egy másik témánk is, hogy nagyon sok év telt el már azóta, hogy közvetlen tengeren túli járat volt Amerikába Budapestről. Ugye most elindult a Philadelphiába történő járat, mennyire sikeres, és miért pont 2026 az, amikor újraindult?
3: Miért pont Philadelphia az embernek, New York, Miami vagy Chicago jutna először eszébe, hogy Philadelphia?
2: Ugye ez a járat, ez a Covid alatt szűnt meg, tehát gyakorlatilag majdnem 7 év eltelt, hogy nem volt közvetlen járatunk. Amúgy ez nagyon sok, mikor belegondoltam múlt héten pénteken a járat nyitni, hogy eltelt 7 év a Covid óta, szóval az
1: igen, egyébként ez tényleg durva.
2: Úgyhogy gyakorlatilag 7 éve nem járt ez a közvetlen járat, ez az első most, ami újra nyílik. Hát nyilván az American Airlines döntött így, hogy a Philadelphia Budapestet indítja el először. Amúgy Philadelphia a légitársaságnak az egyik hubja, tehát az egyik központja, rengeteg átszállási lehetőség van, tehát lehet, hogy ez volt az egyik oka, de amúgy nagyon nagy az érdeklődés a járat iránt, azt is látjuk, hogy az amerikai oldalról is, tehát rengetegen jönnek ide, szinte majdnem teletöltöttséggel működik a járat, ugye napi járatról beszélünk, nagyon jó menetrendje, ide reggel érkezik meg, Philadelphiából este indul vissza, és akkor ugye így tud reggel megérkezni. Szóval, hogy nagyon-nagyon barátságos a menetrend is, hogy így mondjam. Nagyon nagy az érdeklődés a járat iránt. Egyelőre ugye októberig van bent a menetrendben, de számítunk rá, hogy a légitársaság majd úgy dönt a kihasználtságát látva, hogy akár ez hosszabb távon is bennmaradhat. 2 hét múlva köszöntjük újra a Toronto járatunkat. Ez is a Covid alatt szűnt, meg ez sem járt 7 éven keresztül. És hát reméljük, hogy mondjuk akár a New Yorkot, vagy akár más várost hamarosan be tudjuk kapcsolni a közvetlen menetrendünkbe, úgyhogy dolgozunk ezen nagy erőkkel.
3: Ugye itt az elmúlt hónapokban elég sokat beszéltünk róla, és nyilván a légiközlekedés volt az egyik leginkább érintett, ugye a hormuzi szoros iráni háború miatt, hogy a közel-keleti járatok azok újraindultak, már ugye nyilván Katar, Emirates, ugye Vizernek is volt járata, hogy itt visszatért már, mert ugye a béke még nem tört ki, de legalább tűzszünet van, tehát hogy ez mennyire látszódik a reptér forgalmán az ottani problémás helyzet?
2: Hát éreztük a forgalmunk a márciusban, áprilisban is egyértelműen, és szépen lassan térnek vissza a járatok, vagy nem tér vissza még, vagy nem olyan sűrűséggel, de aztán például a Qatar Airways is Dohába talán a múlt héten indult újra, tehát hogy azért ez hetekig nem közlekedett, de nyilván ennek a kiesését mi az utasszámokban látjuk, de egyébként tömeges járattörlés egyáltalán nincsen. Tehát nálunk van kerozin, Európában is nagyon sokat javult a helyzet az elmúlt hetekben, mert érkezik finomított kerozin Európába, több forrásból is. Nálunk is egyébként a beszerzés az divers, tehát több forrásból szerezzük be a kerozint, pont azért, hogy az ellátás biztonságot tudjuk biztosítani. Úgyhogy egyáltalán nincsen tömeges járattörlés, nem is számítunk erre, tehát a június teljes hónapra visszaigazolt ütemezett szállítási rendeléseink vannak, ugye csövön is jön kerozin, vasúton is szállítunk kerozin, és egyáltalán nem látjuk annak a jelét, hogy július vagy augusztusban bármilyen kerozin hiány lenne, úgyhogy nem kapunk kockázatnevelésre okot adó semmilyen tájékoztatást egyetlen beszállítónktól sem.
1: És akkor vajon miért van az mégis, Kati, hogy azt terjedt el, hogy esetleg nyáron járattörlések lesznek, és valójában kerozin hiány állhat fel?
2: Hát ugye lehet, hogy két hónappal ezelőtt még mindenki ezt látta, vagy megijedt, hogy nem tud mondjuk Európa annyi kerozint felvenni, mint egy annyi keroz beszállítatni, mint amennyire szükség van, de az látszik, hogy ezt azért megoldotta mindenki, megoldják a repülőterek is, hiszen mindenkinek érdeke, hogy elég itt közlekedés ne álljon úgy bele a földbe, mint a Covid idején, hiszen láttuk, hogy akkor mi történt. Tehát abból nagyon nehéz felállni. Szóval gyakorlatilag azért ez itt az elmúlt hetekben szépen megoldódott, úgyhogy tényleg nem látjuk azt, hogy egyébként van például járatmódosítás, vagy menetrendmódosítás egy-egy légitársaság esetén, az meg azt kell mondjam, hogy normális, hiszen ez folyamatosan van évközben is többször, hogy azt látják, hogy ez a járat így vagy úgy működik, és akkor egy picit módosítanak a menetrenden, tehát gyakorlatilag ez nem egy extrém helyzet. De innen Budapestről, én tényleg azt mondom, hogy egy kerozin hiány miatt nem volt törlés. Az más kérdés, hogy a hormuzi szorosban történő konfliktus miatt biztonsági okokból nem repültek járatok, de ez nem kerozin hiány, hanem biztonsági probléma.
1: Jó, nagyon-nagyon szépen köszönjük, megnyugtattál minket a nyárra vonatkozóan is. Valentinyi Katalint, a Budapest Airport kommunikációt és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettesét hallottuk. Köszönjük szépen.
2: Köszönjük, sziasztok!
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hírek a Jazzin.
1: Azonnali hatállyal felmentették a terrorelhárítási központ főigazgatóját, a kormány pedig június elejéig teljesen felülvizsgálja a TEK működését. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy május 27-ei, azaz mai hatállyal felmentette Hajdú János tábornokot a szervezet éléről. A tegnap este megjelent kormány határozat szerint a kabinet a felesleges párhuzamosságok megszüntetésével és költséghatékonyabb működéssel alakítaná át a rendőrséget. A belügyminiszternek június 4-éig kell előkészíteni a szükséges szervezeti és jogi változtatásokat. Elfogadhatja a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot ma az országgyűlés, amely elkezdheti az alaptörvény 16. módosításának, továbbá a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését kezdeményező előterjesztésnek a vitáját is. Ma az ülésnap 9 órakor kezdődik napi rend előtti felszólalásokkal. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a hazai kórházak fertőzési adatai. Terül ki a tegnap késő este megjelent kormányhatározatból. A döntés értelmében az egészségügyi miniszternek június végéig kell kidolgoznia azt az országos módszertant, amely alapján az intézmények közzéteszik ezeket a mutatókat. Az első hivatalos adatok szeptember 1-én válnak nyilvánossá. Egy másik kormányzati döntés a betegjogi rendszert erősíti meg. A cél az, hogy a betegjogi képviselők függetlenebbül, hatékonyabban és könnyebben elérhetően működjenek a jövőben. Emellett a kórházak minőségi és betegelégedettségi mutatóit is nyilvánossá teszik majd. Végül az időjárásról: délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Üllői út kispesti szakaszán befelé a Korvin körútnál. A forgalom egy sávban váltakozva halad. A H5-ös hév Csillaghegynél mindkét irányban a Szentendre irányú peronnál áll meg baleset miatt. Erősödik a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál és az M5-ös autópályán a határúthoz közeledve. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás arénában, ezért pénteken déltől lezárják vasárnap hajnalig az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, valamint a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. A környező utcákban is lezárásra kell készülni. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. A 10. kerületben a Harmat utcában az Ihász utca közelében félpályás lezárásra kell számítani ma 7 órától másnap hajnalig burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
3: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Minden szülőnek fontos, hogy mivel táplálja gyermeket testét, lelkét, no és persze szellemét. A Business Classban kiemelt figyelmet fordítunk a csemeték fejlesztésére is. Legyen szó pénzügyi, életvezetési, egészségügyi tanácsokról. A Jazzy gyerekmenüt most szervírozzuk itt, a Business Classban.
1: 7 óra 43 perc van, a stúdióban László Csaba és Kamasz Melinda, és mielőtt a következő beszélgetésünkbe belekezdenénk, hogy jött egy SMS-ünk, ami egy nagyon-nagyon fontos SMS, hogy a nagy utazást azt a Dés László szerezte. És nem a Presser Gábor, aki egyébként ma ünnepli 78. születésnapját, és sok boldogságot neki.
2: Viszont remekül énekelte.
1: Nagyon szépen köszönjük, ez egy nagyon-nagyon fontos SMS volt. Most pedig a témánk a Fülesbagoly tehetségkutató sorozat, mert 10. évadához érkezett ez a tehetség sorozat, és itt van velünk a szervező Nagy Szabolcs. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Mesélj egy kicsit erről, hogy hogyan készültek a 10-re, és hogy történik ez az egész tehetségkutató verseny.
3: Alapvetően 2017-ben volt az első tehetségkutató Martonvásáron, 10. évadhoz értünk, és ez a 10 év, ez rendkívül gyorsan eltelt,
1: olyan, mint a még most is 17
3: lenne. Igen, annak ellenére, hogy ennek a 10 évnek a szervezése nem rutinból történt, tehát egyfolytában történtek változások,
4: egyre bűvült,
3: volt Covid.
1: Azt csináltátok közben ezek szerint akkor is?
3: Végig, egyetlen egy sem maradt el, ugye volt több olyan eseményünk, amikor zárt kapuk mögött zajlott a tehetségkutató, stábnak egy része maszkban volt, különböző intézkedéseket ugye nekünk is meg kellett tenni, de rendületlenül mentünk tovább, és egyre bővült a tehetségkutató is, így vált sorozattá lényegében, különböző települések is bekapcsolódtak, most már Budapesten is van döntő, Keszthelyen is, korábban Debrecenben, tehát...
1: Minek köszönhető szerinted, hogy ilyen sikere lett? Tehát, hogy melyik év volt az, amikor akkor éreztétek, hogy ez tényleg elindult? Mert gondolom, hogy amikor 10 évvel ezelőtt elkezdtétek, azért nem voltak ekkora remények.
3: Az az igazság, hogyha most erre a rendesen kell válaszolnom, akkor egy kicsit kénytelen vagyok a saját vállunkat verdesni, mert a legelején már teljes erőbedobással szerveztük, és az első eseménynél már csomó szakmai partner volt a segítségünkre, nagyon sok nyereményt összegyűjtöttünk, fesztivál fellépéseket, klipforgatást, stúdiózást, és ez nyilván a jelentkezőket bevonzotta. És az első alkalom nagyon jól sikerült, és egyértelmű volt, hogy folytatjuk tovább, és van ebben növekedési lehetőség.
1: Hány éves korig lehet jelentkezni?
3: Hát ugye én azt vallom, hogy a zene mindenkié, tehát bárki jelentkezhet, élnek is a lehetőséggel, fiatalok is, idősebbek is.
4: Akár is jelentkezhetünk? Mondjuk az én hangomban ez elég bátor lenne, de...
3: Abszolút, nem muszáj énekelni, tehát dobolhatsz is, vagy gitározhatsz is. Több olyan eset van, hogy 50-es, 60-asok is jelentkeznek, tehát konkrét példát mondjak, van olyan zenekar, akiknek a tagjai 40 éve ugyanabban az üzemben dolgoznak, ugyanannak a szakszervezetnek a tagjai péntekenként összegyűlnek a garázsba, zenélnek, aztán ők is jelentkeztek tehetségkutatóra, illetve most már fiatalodtunk is, mert lett egy Fülesbagoly Kid tehetségkutatónk, az általános és középiskolásoknak szól, tavaly szerveztük először, és az is elég jól sikerült, és folytatjuk idén is.
1: Tehát akkor egyáltalán nincsen megkötve, ez egy konkrét tehetségkutató, bárki jelentkezhet rá?
3: Bárki jelentkezhet.
1: Bármilyen műfajban?
3: Könnyű zenén belül bármilyen műfaj, tehát lehet az jazz, pop, rock, metal, hip-hop. Nyilván azért a jelentkezésben valamennyi szűrőt jelent az, hogy saját dalokkal kell jelentkezni, tehát a jelentkező rendelkezzen 15 percnyi repertoárral. Kivétel ez alól a fiatalabbak. A Fülesbagoly Kid esetében elfogadunk olyan jelentkezést is, ahol van feldolgozás.
1: Uh-huh. Van-e esetleg ez alatt a 10 év alatt olyan, akikre büszkék vagytok, mert 10 év alatt azért már belefetett futni?
3: Abszolút, hogyha a büszkeség amiatt van, mert hogy befutott valaki, akkor a Méringer Marci például egy jó példa. Ő az első olyan együttesünk, idézőjelben együttesünk, akiknek önálló Budapest Parkos koncertje van, méghozzá idén. Tehát ők igen. Jó néhány, több tucat zenekart is fel tudnék sorolni igazából, akik rendszeres szereplői a magyar zeneiparnak, állandó fellépői a fesztiváloknak, ott vannak YouTube, Spotify listán. Talán a Marci az, tehát ő az, aki jobban kiemelkedik.
1: Igen. Azt, hogy sikerült elérnetek, hogy a legnagyobb hazai fesztiválokon a ti nyerteseitek azok helyet kapnak?
3: Alapvetően ez elsősorban szerintem kapcsolat kérdése, de nyilván hiába lennének jó kapcsolataim, hogyha a maga produktum az nem színvonalas. Most nem fogok szerénykedni, tehát szerintem méltó helyen vannak a zenekarok, hogyha nagy fesztiválokon fellépnek. Én most már 20 éve nagyjából sajtókommunikációval foglalkozom, elsősorban kulturális területen, és jó néhány fesztivállal már voltam munkakapcsolatban azok közül, akik felajánlottak fellépést, tehát innen ered ez.
1: De nem mindegy azért, hogy a fiatalok hogy mutatkozhatnak be.
4: Hát azért azt gondolom, hogy főleg egy fiatalnak az első koncert, amit akár mondjuk egy szigeten tarthat, nyilván nem nagy színpadon 9-kor Rihanna előtt, de azért az egy óriási lehetőség.
3: Abszolút. A tavalyi évben készítettünk egy közvéleménykutatást a korábbi döntős zenekarok körébe, és megkérdeztük őket, hogy mi számukra a legvonzóbb nyeremény, és egyértelműen a fesztivál fellépések végeztek az első helyen, így az idei évben még jobban rágyúrtunk a fesztiválos nyeremények felhajtására, és 13 nagy fesztiválon lesz majd fellépésük a leendő együtteseknek, leendő döntős együtteseknek.
1: És a nyertesek azok különböző műfajokban nyertesek, vagy pedig van egy abszolút győztes?
3: Van egy abszolút győztes. Nyilván a zsűrinek megvan a nehézsége abban, hogy almát kell összehasonlítani a mosógéppel.
4: Nagyon sok műfaj van, nem?
3: Igen. De nyilván azt látják, tehát szakmai zsűriről van szó, hogy ahogy a maga műfajában, mondjuk a jazz műfajában ő mennyire jó, vagy a rock műfajban, vagy a hip-hopban. Tehát azért egy objektív végeredmény tud születni.
1: És kik a zsűritagok, az nagyon fontos ezek szerint, mert akkor nekik azért elég széles spektrumon kell otthon lenniük a zenében.
3: Ugye négy tehetségkutató döntőről beszélünk, kettő lesz Budapesten, egy Martonvásáron és egy Keszthelyen. A zsűriben alig van átfedés, tehát ilyen tizenvalahány zsűritagról beszélünk. Zenészek, zeneipari szereplők, fesztiválszervezők, hogy konkrétumot mondjak, például a Méringer Marci most, mint zsűritag tér vissza hozzánk, Varnó Zsuzsi Artisius díjas zenepedagógus, Koltai Anna, a Petőfi TV-nek a főszerkesztője, Művészetek Völgye szervező, Sziget Fesztivál szervező, tehát szerintem egy neves zsűri mond majd véleményt a zenekarokról.
4: Én mennyire látjátok már az idei felhozatalt? Tehát, hogy megmondom, azért már bőven túl vagytok azon, hogy mindenkit láttatok, tudjátok, hogy ki mikor fog fellépni.
3: Tart a jelentkezés.
4: Még tart, még lehet jelentkezni?
3: Június 25-ig még mind a négy tehetségkutatóra lehet jelentkezni, és mi ebben a stádiumban lényegében semmit sem látunk, mert hogy a jellemző az, hogy az együttesek a jelentkezési időszaknak az utolsó 48 órájában jelentkeznek, legalábbis a 90%-uk.
1: Addig győzködik egymást, hogy hát induljunk el, hát de még nem vagyunk kész, tudod, az ütem az nem oké.
4: Hát meg gyakorolják még, ugye, még csiszolják. Igen, gondolom, egy klipet, vagy csak zene, csak...
3: Két darab MP3-at kell beküldeni, két saját dalt.
4: Gondolom, ezt csiszolják az utolsó utáni pillanatig.
3: Abszolút. Meg hát lehetséges, hogy általában így halogatósak az emberek így a hétköznapokban is, de ez a zenészekre mindenképpen igaz.
1: És hát, egyébként mit tanácsolsz a zenekaroknak, hogy ugye bemegy ez az MP3, de amikor már sikerült, ugye kiválasztják őket, mennyi jut egyébként be belőlük a nyilvános...
3: Minden döntő úgy zajlik, hogy 10 zenekar léphet fel 15 perces koncerttel.
1: Tehát 10-et választotok ki ebből a sokból, ami beesik?
3: Igen, igen. Uh-huh. Tehát tavaly volt nagyjából 320 jelentkező, és abból minden döntőre 10-et választottunk ki. 15 perces koncertet kell adniuk a zsűri és a közönség előtt. Rövid átállásokkal történik a koncertsorozat, és az átállások alatt a zsűri rögtön véleményezi a látottakat. Azt tanácsolom, hogy ezt a 15 perces műsort jó alaposan gyúrják ki.
4: Szóval aztán végül egy ilyen, oké, lemegy a három koncert, mondjuk 30 szereplővel összesen, hogy akkor van akkor egy ilyen végső döntő, alavégső győztes kerül, vagy négy etapba lemegy az egész, és valahogy ebből kiválasztódik, aki az egészet nyeri végül.
3: Nagy döntő nincsen, tehát ezek a Füles-Bagoly tehetségkutatók szervezésben, részben nyereményben, részben zsűriben kapcsolódnak egymáshoz, de egyébként különálló események, tehát mindegyikre lehet külön jelentkezni. Az egyiken a Sziget Fesztivált lehet megnyerni, a másikon a Művészetek Völgyét, a harmadikon a Szegedi Ifjúsági Napokat, egyiken social media támogatást, a másikon sajtó megjelenéseket, tehát így nagyjából ez a 150 nyeremény szét van szórva.
1: Ez nagyon-nagyon érdekes, és nagyon sok sikert kívánok. Egy rövid kérdés, hogy a Füles-Bagoly, miért lett ez a neve, hogy Füles-Bagoly?
3: Alapvetően teljes képzavar, mert a Füles-Bagolynak az a kis szőrcsomója, ugye azzal nem hal, de olyan jól hangzott, hogy a Füles-Bagoly fülel. Tehát ez ilyen egyszerű magyarázat.
1: Na, minden esetre buzdítunk. Igen, megegyeztük, ez meg is lehet. Mindenkit buzdítunk arra, hogy jelentkezzen. Nagyon szépen köszönjük Nagy Szabolcs főszervezőnek, a Füles-Bagoly alapítójának, hogy a 10. évre kezdődik most.
3: Én is köszönöm.
4: Köszönjük.
0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock diva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
2: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
3: Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A Trón, Elizabeth, Apáca Show, Hogyan tudnék élni nélküled, Rebecca, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
4: Felmenti a TEK főigazgatóját Magyar Péter. Visszavonhatják a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépéséről szóló törvény előterjesztést. Marad a nyárias meleg idő. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Azonnali hatállyal felmentették a terrorelhárítási központ főigazgatóját, a kormány pedig június elejéig teljesen felülvizsgálja a TEK működését. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán jelentett be, hogy május 27-ei, azaz mai hatállyal felmentette Hajdú János tábornokot a szervezet éléről. A tegnap este megjelent kormány határozat szerint a kabinet a felesleges párhuzamosságok megszüntetésével és költséghatékonyabb működéssel alakítaná át a rendőrséget. A belügyminiszternek június 4-éig kell előkészíteni a szükséges szervezeti és jogi változtatásokat. Elfogadhatja a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot ma az országgyűlés, amely elkezdheti az alaptörvény 16. módosításának, továbbá a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztését kezdeményező előterjesztésnek a vitáját is. Ma az ülésnap 9 órakor kezdődik napirend előtti felszólalásokkal. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a hazai kórházak fertőzési adatai. Terül ki a tegnap késő este megjelent kormányhatározatból. A döntés értelmében az egészségügyi miniszternek június végéig kell kidolgoznia azt az országos módszertant, amely alapján az intézmények közzéteszik ezeket a mutatókat. Az első hivatalos adatok szeptember 1-én válnak nyilvánossá. Egy másik kormányzati döntés a betegjogi rendszert erősíti meg. A cél az, hogy a betegjogi képviselők függetlenebbül, hatékonyabban és könnyebben elérhetően működjenek a jövőben. Emellett a kórházak minőségi és betegelégedettségi mutatóit is nyilvánossá teszik majd. Az emberi jogok tiszteletben tartására szólítva fel, humanitárius segítséget sürgetett a gázai övezetben élők számára 14. Leó pápa, aki sajnálatát fejezte ki, amiért Gáza népéhez még nem érkezett humanitárius segítség, ami tiltakozást okoz, nehézséget és azok akcióját, akik részt vettek a flottillában. 14. Leó a gázai övezet területét megközelíteni akaró nemzetközi aktivistákra utalt, akiknek hajói már többször megpróbálták áttörni az izraeli tengeri blokkádot. A pápa kijelentette, új felhívást intéz minden hatósághoz annak érdekében, hogy segítsék a Gázában élőket, nyújtsanak támogatást az újjáépítésben, mivel Gáza népe szenved. Idén új helyszínen, a hajógyári szigeten várja a családokat a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos ingyenes gyermeknapi rendezvénye. A szervezők a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntője miatti tömeg és a biztonság érdekében 30

0: 36 év után költözteti át a programokat a Városligetből. Ezen a hétvégén szombaton és vasárnap igazi vízparti piknik hangulattal, vidámparkkal, koncertekkel, valamint egészségügyi és sportszigettel várják a gyerekeket a hajógyári szigeten. Végül az időjárásról: délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
2: Jó reggelt kívánok ismét a kedves hallgatóknak. Ahogy az lenni szokott ilyenkor reggel, a főváros útjain már jelentős forgalommal kell számolni, több helyen is torlódás alakult ki. Természetesen a bevezető utakon már mindenhol torlódnak a járművek, mint mindig ma reggel is az M1-es Budaörsi út, Hegyalja út útvonalon, és az M3-ason van a legnagyobb torlódás, de az összes bevezető úton nehéz bejutni a városba. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
1: A hírek után újra Jazzy Zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business as usual.
1: A vállalkozások zavartalan működéséhez nyújtott szolgáltatásunk a Business Class fedélzetén. Jöhet adóváltozás, fordulhatnak a trendek, módosulhatnak a jogszabályok. A Business Classon gondoskodunk arról, hogy senkit se hátráltasson a jetlag. Szakértők, tippek, releváns információk a KKV-k és a vállalatok világából. Hogy minden az üzleti terv szerint haladjon. Business as usual. Most a Business Classban.
2: Jó reggelt kívánok, május 27-én, reggel 8 óra 8 perc, itt a Jazzy Business Classban, Kamasz Melinda és László Csaba van önökkel, és itt van velünk a stúdióban Szuppan Márton, a PEAK alapító vezérigazgatója. Jó reggelt, szia Marci!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: És hát arról beszélgetünk, hogy a magyar KKV-k azok mennyire tudják, vagy mennyire nem tudják használni az AI-t, erre csináltatok egy jó kis felmérést, és aztán megyünk majd ebben tovább. Mit találtatok mondjuk így EU-s összehasonlításban, és talán az amerikaiat azt már ne is említsük, bár azért hozzuk majd mindenképpen szóba, hogy mennyire használja egy átlag magyar KKV az AI-t, mesterséges intelligenciát?
3: Használhatná sokkal jobban, sőt sokkal jobban kellene használni, és azért hadd tegyek egy rövid kiegészítést itt az elején. A felmérésnél sokkal több, amit csináltunk. Ugye március közepettáján elindítottuk az AI Start 500 nevű programot, ahol azt mondtuk, hogy mi a saját pénzünkön, mint PEAK, 500 magyar KKV-nak egy éven keresztül adunk 5 darab AI agentet ingyen. És ennek a folyamata az egy rövid pályázati anyagnak a kitöltésével indult, és a pályázati anyagnak az információiból valóban készítettünk aztán egy felmérést, ráadásul ez egy ilyen reprezentatív szintű felmérés lett, közel 600 KKV töltötte ki, úgyhogy nagyon izgi, nagyon azt gondolom, hogy pontos reprezentatív adataink vannak, de azért itt tényleg az elsődleges cél az volt, hogy ne csak legyen még egy felmérés, ami alapján sajnálkozhatunk, hogy harmad annyira használják a magyar KKV-k a mesterséges intelligenciát a mindennapi működésük során, mint mondjuk a dánok, akik az EU-ban piacvezetők.
2: Vagy 42% a dán.
3: Vagy egészen megdöbbentő módon tized annyira használják a magyar KKV-k a munkájuk során a különböző mesterséges intelligencia alkalmazásokat, mint a magyar lakosság, ami már egy kicsit kézzelfoghatóbb közelségben van.
2: Tehát tudod, hogy lakosságként, átlagemberként használjuk elég rendszeresen, igen, és benne a cégnél, akár a saját cégünkben ugye azt írtátok, hogy 7,4% használ ilyet.
3: Igen, igen.
2: Ez nagyon fura, hogy átlagemberként használjuk, szorzom, meg tudjuk, valamire tudjuk használni.
3: Vagy próbáljuk,
2: hát, igen, receptet azért kérünk tőle, vagy mire használjuk ez a...
3: Hát sokszor igen. Igen, azért az látszik, hogy átment, elkezdett a Google keresőnek a használata beleköltözni a különböző AI eszközökbe, itt egyébként főleg a lakossági körében a ChatGPT az, ami nagyon népszerű.
4: Még én visszatérnék erre, az 500 KKV jelentkezett a programra, ezt gyakorlatilag miért csináltátok? Ez azért gondolom, hogy pénzbe került, nem? Hogy
3: pénzbe is sok gondolkodásban, tudásban.
4: Hát gondolom, hogy mindenféle szaportban, tehát hogy ezt miért csináltátok?
3: Figyelj, mi amióta a PEAK-et elindítottuk 2013 óta, azon vagyunk, hogy minden egyes aktivitás, amit csinálunk, legyen ez for profit, vagy éppen pro bono, az valamilyen módon hatékonyságot növeljen. Én utálom a hatékonytalanságot nagyon. Mindenféle területen, akár a Csabával szoktunk sokat beszélni a sportról, ott is nagyon nem kedvelem a hatékonytalanságot. Szóval alapvetően talán a krédónk az, hogy hatékonyságot vigyünk azokba az aktivitásokba, amiket csinálunk. Ez az egyik. A másik, én azt gondolom, hogy minden egyes sikeres magyar cégnek, minden egyes sikeres cégnek, vagy embernek kötelessége visszaadnia annak a közegnek, amiből ő kinőtt, amiben megszületett, és amiben sikeres lett. És biztos sokféle mércéje van a sikernek. Én úgy láttam, hogy azért az elmúlt években egészen szépet növekedtünk, és úgy éreztem, hogy elérkeztünk abba a fázisba, hogy kötelességünk nekünk is visszaadni a magyar piacnak, és én itt azt láttam, hogy a magyar KKV-k szorulnak le rá leginkább arra, hogyha a magyar gazdaságot megnézzük, hogy támogatást kapjanak, valódi támogatást kapjanak, ne még egy edukációs programot.
2: Semmi állami pénz, semmiféle ilyen kamu program.
3: Én azt gondolom, hogy az állami pénzek is járnak a KKV-knak, és
4: igen, azért... tehát nem alapvetően rossz egy állami támogatás.
3: Nem, abszolút félre tud vinni sok mindent, meg pláne, hogyha mondjuk szándékosan nagyon nehéz hozzájutni, vagy nagyon pici összeghez lehet hozzájutni, szóval lehet ezt jól is meg...
4: De igazából...
3: Jól is meg rosszul is csinálni.
4: Ez nem egy citok szó, igen.
3: Igen, és mi úgy láttuk, mert számot vetettem azzal, hogy mi miben tudunk segíteni, és úgy láttam, hogy vélhetően a mesterséges intelligencia bevezetésében tudunk leginkább segíteni, és ezzel tudjuk a legnagyobb hatékonyságot elérni. És én azt gondolom, hogy amikor egy sikeres cég visszaad az anya közegének, akkor az nem feltétlenül pénz, nem feltétlenül direkt pénzbeli támogatás kell, hogy legyen, adhatja a tudását is. Mi is itt elsősorban, amikor ezt a programot megalkottuk, akkor a tudásunkat tettük bele, meg ahogy említettétek, vagy feltételeztétek, így van, rengeteg supportot is kell adnunk, és azért hál' Istennek úgy alakult az elmúlt időszak, hogy földgyűlem lett némi pénzünk is, aminek egy részét beleforgattuk ebbe a programba. Hát ennek a közel 500 cégnek az egy éven keresztüli token felhasználás, itt a mesterséges intelligencia költségét is mi finanszírozunk, szóval itt meccseltük a képességeinket, tudásunkat egy piaci, szerintünk fennálló, és szerintünk a kutatás, vagy az ebből készített felmérés vissza is adta, hogy valós volt ez a feltételezés, illetve tettünk hozzá az elmúlt években megtermelt profitból is. Én azt látom, hogy a magyar KKV szektornak a hatékonyságát növelni kell, mert nem hatékonyan működnek, a versenyképességét növelni kell, mert nem igazán versenyképes jelen pillanatban, és az exportképességüket is, úgy egyáltalán az egész szektornak az exportképességét is növelni kell, mert jelen pillanatban nagyon rosszul állunk ezzel, hogyha megnézzük azt, hogy a magyar exportnak milyen pici arányát adja a KKV szektor, akkor azt látjuk, hogy ezen igenis javítani kell.
2: Akik részt vesznek a programot, azok milyen iparágakból jöttek, illetve láttok-e már jó sztorikat, visszajelzéseket, hogy hú, mióta elkezdtük használni, köszönjük szépen, azóta valamit sokkal jobban csinálunk, hatékonyabban csinálunk, új piacra tudtunk bemenni, új beszállítónk van, új vevőnk van.
3: Ez jó sok kérdés. Azt látjuk, hogy a gyakorlatilag az összes leváns szektorból, 16 szektorból érkezett jelentkező, az összes vármegyéből vagy megyéből, most nem tudom, hogy éppen...
2: Még vármegye, de megye lesz rám, szerencsém.
3: Melyik van?
2: Megyehívő vagyok.
4: Hát meg az ISPÁN, a főISPÁN is. Az is mehetne.
3: Mi lesz velük az ISPÁN-okkal? Szóval mindenféle földrajzi régióból érkeztek jelentkezők, mindenféle szektorból, tényleg a technológiai szektortól elkezdve, ami nagyon érdekes, a gyártás, termelés, kiskereskedelem, mindenféle területekről, és nagyon izgalmas sztorikkal. Az volt nagyon érdekes a jelentkezési folyamatban, hogy nem csak ilyen legördülőmenűs, gyorsan kiválasztható kérdéseket tettünk föl, vagy válaszlehetőséget adtunk, hanem szabad-szavasan is begyűjtöttük a válaszokat, és utána ezzel nem az történt, ami egy mondjuk szerintem, ami még egy nagyon hatékonytalan piac, az állami pályázatoknak a piaca, amikor egy-egy cégnek a 60-70 oldalas anyagát kell végigolvasni és megpróbálni.
2: De azt már legalább az AI írja és az AI olvassa, nem?
3: Hát az állami pályázatoknál biztosan nem. Mi ezt úgy raktuk össze, hogy egy mesterséges intelligencia ügynök volt az, aki földolgozta az összes pályázatot, ráadásul real time, és a real time minden jelentkező, aki nem érte el a kritériumokat, azok is azonnal kaptak egy feedbacket, nem csak annyit, hogy közvettük a jelentkezést, és majd egyszer jelentkezünk, hanem azonnal az általa leírtak alapján adtunk neki három gyakorlati, nagyon gyakorlati tippet, hogy hogyan tudja a hatékonyságát javítani mesterséges intelligencia használattal. Ez
2: konkrétan egy percen belül ott volt
3: egy a képernyőjén.
4: Jézus Mária.
3: Igen. Tehát az izgalmas ebben, hogy ez most is van egy csomó olyan...
2: Az állami pályázat az minimum úgy kezdődik, főleg amikor nincs pénz, hogy jön egy hiánypótlás, még egy hiánypótlás. Tehát, hogy ez az alap. Tehát, hogy hónapok kis túlzással évek eltelhetnek.
3: Így, és hát általában, amikor mondjuk egy technológiai újdonságra lehet pályázni, akkor mondjuk a pályázati folyamatban a technológiai újdonságnak a teljes hiányát lehet felfedezni. Az is nem titkolt célunk volt egyébként ezzel a folyamattal, hogy demonstráljuk azt, hogy viszonylag pici pénzből, most egy állami büdzséhez képest nagyon pici pénzből, nagyon hatékony és jó pályáztatási folyamatot is össze lehet rakni.
4: Mi az, amit mondtad, hogy 5 darab AI agentet adtatok minden egyes cégnek, mi az, ami a leginkább, mindegyiknek mást, vagy voltak ilyen típusok, hogy mi az, amit érdemes ennek a cégnek, vagy esetleg ágazatonként, és mi az, ami a leghasznosabbnak bizonyult, milyen agent?
3: A leghasznosabbat azt, és Seba, te is kérdeztél egy ilyet, hogy vannak-e sikerszorik, nincsenek, még implementációs fázisban vagyunk. Fél évnél fogunk csinálni egy visszamérést, meg aztán nyilván az egy év leteltén, itt ha már sportról beszélünk, akkor az ilyen túledzettséget azt szeretnénk elkerülni, hogy itt hirtelen az elején újra optimizmussal mindenki beleugorjon. Alapvetően két területet emelnék ki, és az az érdekes, hogy az iparág és földrajzi elhelyezkedés független. Az egyik fuldokolnak a magyar KKV-k az adminisztrációban és a papírmunkában.
4: Hát ez egyébként megöli. Tényleg így van, ezt mindannyian
3: kinyírja
4: tudjuk,
3: a működésüket. Hihetetlen.
2: Egy nagy szervezetnél is ez sokban van, de ott tudnak erre egy apparátust építeni, hogy valami, de hogy egy pici cégnél, hogy mindennek...
3: Hát tudod, az a rossz, hogy a pici cégnél a nagy cég kifizeti ezt, és akkor lehet jönni az, hogy de itt egyébként az ESG irányelvek szerint milyen rossz, meg ha tényleg nagyon nagy szervezetről van szó, aki nem tudom, föntart arra akár több emeletnyi embert nagy irodaházakban, hogy nem tudom, számvitelét, könyvelését vigyék, vagy a call center, stb. Az akár egy tőzsdei árfolyamba is be tud épülni, hogyha ezeket le tudja építeni hatékonyan automatizmusokkal, vagy automatizációval. Tehát egy KKV-nél az a nagyon nehéz ebben, hogy általában ezeket a feladatokat az ügyvezető végzi el. És ez volt a fő findingunk. Az az érdekes, hogy 8-10 évvel ezelőtt fölkértek minket egy magyar banki projekt összerakására, ami egy Beyond Banking, tehát nem klasszikus banki átutalás, meg tranzakciós bankkártyás szolgáltatásoknak a kiépítéséről szólt. Ez azóta egyébként egy nagyon sikeres projekt, 40-valahány ezer mikro KKV használja, és akkor még annyira pici volt a pi, 8-10 éve, ahogy mondtam, én raktam össze ezt a megalapozó tanulmányt, és tisztán emlékszem arra, hogy egy nagy tanácsadó cégnek egy kutatására alapoztam a fő mondást, ami azt mondta, hogy a közép-kelet-európai KKV-k 71%-a, az ügyvezető idejének a 71%-a az adminisztratív folyamatokra megy el. Most azt látjuk, hogy ez...
2: És jobb a helyzet nem lett azóta.
3: Nem.
2: Sőt.
3: Nem lett jobb a helyzet. 60...
4: És egy agent ebbe tud segíteni?
3: Abszolút.
4: De hogy?
3: Abszolút. Akár abban, hogy mondjuk a HR folyamatokat, itt az adminisztráció alatt ilyenekre gondoljuk.
4: Szerződések írása,
3: átnézése, teljesítési igazolások kiállítása, HR folyamatok, új kollega beléptetése, távozó kollega kiléptetése, belső tudásbázis, és a másik, amit kiemelnék, és nagyon érdekes, azért ezt a példát hozom, mert az adminisztrációs terhekre való panaszkodás, az legördülő menüs válaszba jött ki, tehát ott adtunk 10-15 lehetőséget, de torony magasan ez jött ki.
4: Én is ezt mondanám elsőnek egyébként.
3: 70% környékével. A másik, amit hozok, az viszont képzeljétek el, hogy szemantikus elemzés, tehát a szöveges panaszkodás meg beszámolókból az AI értékelte ki, hogy ennél a közel 600 jelentkezőnél, ami beérkezett, szó szerint leírták azt, hogy belső tudásbázis. Tehát olyan, mintha összebeszélt volna, és azért a 600-ból a közel 20% az 100-120 cég. Tehát 100-120 ügyvezető, vagy aki a jelentkezést kitöltötte, ugye jellemző az ügyvezetők, mert hogy ez egy adminisztratív feladat, leírta azt, hogy a belső tudásbázis hiánya problémákat okoz. Magyarul, amikor az ügyvezető fejében ott van minden, és egyébként a munkavállalók meg csak úgy csinálják a dolgokat, és tudják, hogy jó, hát el kell adnom talán ezt a terméket, de hogy miért, meg mi a cég stratégiája, meg honnan indultunk, és ezt magunknál egyébként úgy, hogy egy 100 fős, azért nem kis, inkább egy ilyen középméretű középvállalat vagyunk már, és nagyon sokat foglalkozunk, nagyon sokat dolgozunk az automatizmusokon és a hatékonyságnövelésen magunknál is. Látom azt, hogy néha tudásgepek alakul, jelentős tudásgepek, kárt okozó tudásgepek alakulnak ki a cégen belül, akkor mi lehet tényleg egy digitalizációnak az elején járó KKV-nál, úgyhogy én talán ezt a kettőt hoznám, és tényleg az érdekes, hogy ez földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül és iparág semlegesen jött vissza.
4: Ez tényleg egészen elképesztő. Mit látsz, hogy nyitottak egyébként, mert ugye ügyvezetőként tényleg az ember megcsinál mindent, de hogyha kap egy ilyen agentet, akkor valóban használja azt, vagy pedig az is bekerül egy olyan dologra, amit az ember előfizet, mert hány olyan van, amire előfizetünk, de aztán utána már nem használjuk.
3: Ezt meg fogjuk látni az első.
4: És nem látod már a használatát?
3: Erről csak azt tudom mondani, hogy implementációs fázisban vagyunk, és nem azért, mert el akarom kerülni a választadást, hanem azért,
4: hogy még
3: mert...
4: Hogy össze akarjátok rakni, hogy miatt végleges.
2: És a tartalmád az, hogy mondjuk ki mennyit, hát a másnél a saját előfizetésetekből láthatjátok, hogy ki mennyi tokent használt föl, nem?
3: Elkezdődött a használat. Üdítő példákat látunk. De az viszont egy torzító helyzet ezzel az egész AI Start 500-zal kapcsolatban, hogy azért ide van egy nagyon érdekes statisztikánk még, vagy egy számunk. Képzeljétek el, hogy a válaszad, vagy a jelentkező 98%-a teljesen optimista az AI használattal és hatásával kapcsolatban.
4: Ez is érdekes,
2: akkor
4: nem?
2: Ezek valószínűleg azok jelentkeztek, akik igen, érzik, hogy nem elég jók, de ebben hisznek. Igen. És mi van azokkal, akik nem is hisznek benne?
3: Erre meg csak azt tudom mondani, hogy ez csak tehát ehhez mi P-ként már valószínűleg picik leszünk, és nem is feltétlenül csak tőkében, vagy nem is feltétlenül tőkében, hanem elérésben, networkben. Mindenképpen ezt a programot egyébként folytatni fogjuk.
4: Tehát egy másik 500-zal.
3: Talán egyel ambiciózusabban, még kialakítás alatt van
2: az új
3: programnak a struktúrája, de alapvetően egyébként az a cél, annyit el tudok mondani, hogy nem szeretnénk zárni, tehát egy folyamatosan nyitva levő, de minimum egy ilyen rúlírozó programot szeretnénk, hogy minden hónapban 3 hetet nyitva van, egy hetet meg, hát a kiértékelés ugye nem vesz igénybe egy hetet, mert nagyjából egy-egy percet vesz igénybe cégenként, de a kiértékelést, feldolgozást tervezzük minden hónap 4. hetében, és aztán újra megnyitjuk, újra egy hétig zárva kommunikálunk, értesítünk, meg szerintem nagyon fontos ezeknél a programoknál, amit én KKV-ként látok itt az elmúlt 10x évben, és ez nem egy magyar sajátosság, amit mondjuk én a fintech szektorból megtanultam, mi ezzel a területtel indultunk el 13 évvel ezelőtt, azért verik meg nagyon a fintech cégek az inkumbens pénzintézeteket, mert folyamatosan fejlesztik a terméküket, és nem az történik, mint egy klasszik banknál, hogy ott a számlacsomag lehet igényelni, maximum csinálok évente kétszer olyan kampányt, hogyha most hozod a Józsit, akkor kapsz még 150 000 forint jóváírást is, meg egy kis kamatkedvezményt talán, de eddig azért már nem ismerészkednek, hanem folyamatosan, ha megnézed, visszagondoltok, miben változott egy banki termékpaletta az elmúlt 30 évben. Bankszámla, hitel, bankkártya, meg treasury. És
2: figyelj, van olyan ennyi? Bank, ahol hát szóvá tettem, hogy jól lenne, hogy csinálnának most már virtuális kártyát, hát a kapcsolattartó mondta, ő erről nem is hallott, aztán valaki mással beszéltem, hogy 27-ben talán.
3: Igen.
2: De ezt már 5 éve mondtam nekik, és nyilván nem én vagyok az egyetlen.
3: Igen, és nézd meg, amikor meg a fintech cégekre panaszkodnak a bankok, egyébként egy dolgot kéne eltanulni tőlük, azt, hogy figyelni kéne az ügyfelekre, figyelni kéne a piacra, és a piac visszajelzése alapján kellene fejleszteni a terméket. Mi itt mindenképpen ezt a metódust az AI Start 500...
4: Ez tényleg, hogy egy online utalás, nem? Hogy mennyire egyszerű egy fintech cégnél, és mennyire...
3: Meg tényleg jönnek a visszajelzések, hogyha kedvezményes devizaváltás kell, akkor azt kapod, a személyre szabadság, és azt gondolom, hogy mi amit ezzel a programmal adni tudunk, és ami miatt én egyébként nagyon hiszek egy piaci állami mixben, egy olyan hibrid programban, ahol nem az állam kezdi el diktálni azt a saját tehetetlenségével, hogy mi kell egy mikro KKV szektornak, hanem együtt dolgozik egy olyan piaci szereplővel, aki maga is az, és kint van a piacon, és gyűjti az információkat, de adja mögé mondjuk a networkjét, meg a kommunikációs eszközöket, elemeket. Ez egyébként itt is így volt. Nekünk nagyon gördülékeny volt az együttműködésünk a kormányzattal. Segítettek abban, hogy eljussunk minél több céghez. Segítettek elérni a vidéki kamarákhoz. Egyébként itt kiemelném a debreceni, vagy a Hajdúbihar vármegye kamaráját. Egyébként Debrecenből érkezett a legtöbb jelentkező.
2: Mert nem van, ott születtem, tehát ez nem lehet véletlen.
3: Nem lehet véletlen, így, úgyhogy köszönjük
4: Szép Csaba. De
3: együtt dolgoztunk olyan szervezetekkel, mint a Joint Venture Szövetség. Nyilván nem véletlenül került most ez a gazdaságfejlesztési pozíció a Fábián Ágihoz, aki a JVS-t igazgatta sikeresen itt éveken keresztül. Szóval, hogy sokan beálltak mögénk, és sokan segítették ennek a programnak a kommunikációját és a végfelhasználókhoz való eljutását. Én egy dolgot megfogadtam, hogy marketingre, kommunikációra 1 forintot nem költünk, mert hogyha nekem az a meglátásom, hogyha egy ilyen programmal egy piaci szereplő beáll és megfinanszíroz, meg belerakja a tudását egy ilyen folyamatban, az, hogyha az nem tud eljutni a végfelhasználókhoz a közösségen keresztül, akkor ott valami rosszul van összerakva. Ezen a stratégián nem is fogunk változtatni, marketingre nem fogunk beletenni pénzt, de az a terv, hogy folytatjuk. Eljut.
2: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttél hozzánk, és mindezt tényleg elmondtad nekünk, mert az, hogy a magyar KKV-k használják az AI-t ennél, szerintem kevés egyértelmű termelékenység javító intézkedés van a magyar gazdaságban. Szupan Mártont, a PIK alapító vezérigazgatóját hallottuk. Köszönjük szépen!

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin. Hírek a Jazzin.
1: Közösen lép fel a magyar és az osztrák kormány a Nyugat-Magyarországot érintő aszbeszennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport tegnap kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták az úzadékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Jelentős károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. A veszteség a tavalyihoz hasonló mértékű. A gyümölcsök kétharmada lehet érintett, de a felmérés még tart, mondta a Fruitweb szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke. Apáti Ferenc hangsúlyozta, az almánál és a mednél nagyobb, a kajszi, az őszi barack és a cseresznye esetében viszont kisebb a kár, mint 2025-ben. Az árak alakulása nagyban függ az európai kínálattól, tette hozzá a szakember. A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-jéig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén. A Duna teljes hazai szakasza, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében földi permetezéssel védekeznek. A Körösök térségében és a Tisza déli szakaszán a levegőből juttatnak ki granulátumot az ártéri élőhelyekre a szakemberek, közölte a katasztrófa védelem. Picasso kiállítása lesz a szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A múzeumok éjszakáján június 20-án nyíló tárlaton Pablo Picasso alkotásai mellett olyan magyar képzőművészek munkái láthatók, akikkel a spanyol művész együtt dolgozott, barátságot ápolt, vagy akik hatottak rá. Végül az időjárásról: hideg front vonul át felettünk, amelyet egyre erősödő északnyugati szél kísér. Elsősorban az északkeleti, később a nyugati és délnyugati ország részben fordulhat elő záporzivatar. A front ellenére még marad a meleg, több helyen továbbra is 30 fok közelében tetőzik a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban műszaki hibás jármű vesztegel az M3-as autópálya bevezető szakaszán. A Szerencs utca után a belső sávban az M0-as autóúttól torlódásra kell készülni. A Váci úton a Vizafogó utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani baleset miatt. A befelé vezető oldalon lépésben halad a forgalom. Baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton is, befelé a Blahalújza térnél a buszsávban. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot. Az Eötvös tér és az Irányi utca között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakasz zárják le. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Ezért pénteken déltől lezárják vasárnap hajnalig az Andrássy utat a Bajza utca és a Hősök tere között, valamint a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között. A környező utcákban is lezárásra kell készülni. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Nem csak értjük, hanem el is magyarázzuk a hétköznapi gazdasági összefüggéseket. Economy Class. Most a Jazzy Business Classban.
1: Jó reggelt kívánok, május 27-én reggel 8 óra 39 perc, itt a Jazzy Business Classban Kamasz Merinda és László Csaba önökkel, és itt van velünk a stúdióban Bot Péter Rákos, közgazdász, egyetemi tanár, egykori ipari és kereskedelmi miniszter, egykori jegybankelnök.
2: Hagyjuk,
1: kollégám a Corvinus Egyetemen mondhatom.
3: És egy pénzügyminiszter, kérdez, egy volt pénzügyminiszter.
1: De legalább nem egy kormányban volt, tehát ez nem adatott meg. Hát köszönjük szépen, hogy bejöttél hozzánk, és akkor kezdjük a legfrissebb, ugye tegnap volt kamatdöntőülés, ami nagyon sokszor úgy előre a piac már tudja, fognak emelni, nem fognak emelni, nem nyúlnak hozzá, tehát csökkentenek. De azért most volt egy kis izgalom, sőt a sajtótájékoztatóból kiderült, hogy nem volt egységes a döntés. Na szóval, hogy értékeled azt, hogy nem nyúltak hozzá, de hogy már nem volt egységes a döntés, azért ez kiderült.
2: Hát nyilván volt, aki szeretett volna csökkenteni, mert nagyon magas a magyar kamatszint. Most nem is az eurozónát veszem, ahol kettesre kezdődik. Kettes a betéti, és 2.40 a rendelkezésre állás. Hát ahhoz képest az izdatlan magas, ez a 6.25. Na, de veszem a csehet, az 3.5%. A román van e fölött. Még a szerb is alattunk van. Tehát amikor a magyar kamatszintet nézzük, akkor ez egy igen magas kamatszint. Erre lehet mondani persze, hogy de Hormuzi szoros, ami ugye viszi fel az inflációt. De mindenkinek van, jó, de máshol emelhetnek, és akkor ebben a közegben hangzik el, hogy Magyarországon lehetne csökkenteni. Én a végére ugrok, hát nem voltam ott, ugye légy a falon, ember szeretne ott lenni, de szerintem a szakmai többség az volt, hogy vigyék le, de van egy politikai szempont, friss a kormány, ha most leviszik, akkor úgy néz ki, mintha politizálna a jegybank, és ezt inkább vár egy hónapot.
1: Előző kormány volt pénzügyminiszterrel, jelenlegi jegybankelnökre mondanák azt, hogy ő most így jobb akar lenni az új kormányjal.
2: Színezetet kap, hogyha a kormányváltás előtt, után valami történik.
1: Szerintem ez butaság. Tehát ha ez szempont volt, akkor üzenem nekik, hogy ez butaság.
3: De azt kérdezem, hogy szakmailag akkor az lenne a helyes, egy volt pénzügyminiszter, volt jegybankelnök, hogy csökkenteni kellett volna?
2: Na most ugye van, ami miatt csökkenteni kell, ez egészen más kockázati helyzet van április 12-e délután óta. Mert előtte volt egy hatalmas kockázat, politikai kockázat, ez a politikai kockázat megszűnt. A másik oldalon van azért, hogy amit mi nem kezdtünk el beszélni, az, hogy a magyar inflációs mutatót én nem nagyon tudom elhinni, mert egy csomó ár torzítás van benne. Tehát ott az infláció megy fölfele, Hormuz miatt megy fölfele, a kamat környezet azonban, tehát kifele az nem kellemes, de a kockázat az egészen más. Én azt gondolom, hogy a politikai kockázat az óriásit esett a választás óta. Na most ez két ellentétes mozgás, akkor tessék kiszámolni az eredőt. Tehát ezért nem tartom butaságnak, hogyha egy döntéshozó testület figyelembe veszi azt, hogy más mit gondol. Tehát nem az, hogy ő mit gondol, hanem hogy más mit gondol róla.
3: De azért 6 és az nem kevés, azért
2: 6. 6-25 az nagyon sok.
3: Azért az már nagyon sok.
2: Ugye 2 és 3 között van az infláció.
3: Igen.
1: Hát azt mondják, hogy a jegybank azt mondta, hogy 3,5 körül lesz az éves átlag.
2: Lesz. Na most,
1: de ez ugye, még ahhoz képest is sok.
2: Igen. Na most azért az év végi az szerintem a december, per december az már 5-ös lesz. De még ahhoz képest is sok, mert az ugye itt azért a kamaszintet azt nem az adat vezérelt. Az nem ugyan, hogy a következő 2 hét adata vezérli, hanem...
1: De azt mondták, hogy adatvezérelt üzembolban maradnak, amit én megőrülök, mert mi eddig nem volt adatvezérelt, tehát eddig nem néztük az adatokat.
2: Nem kell az adatokat annyira komolyan venni. Hát mondjuk az inflációs adatot most melyiket vegyem? Én a maginflációt nézem, mert abban nincs benne az a sok marhasság. Tehát az kicsit feljebb van, mint a fogyasztói árindex. Na, szóval azt gondolom, hogy van felfele mutató kockázatok, lefele mutató kockázatok, nagyon magasan van, innen nyugodtan le lehetne jönni mondjuk a lengyel szintre.
1: Hát főleg úgy, hogy az állampapírpiaci hozamokat a a piac az levitte a lengyel alá már, tehát hogy a piac az megszavazta, hogy alacsonyabb kamatszint kell Magyarországon, mint a lengyeleknél. Ma lengyelek nem beszélnek eurózóna csatlakozásról, az új kormány meg egyfolytában erről beszél, egyébként nagyon helyesen.
2: Igen, bár ebben...
1: De azért vannak kockázatok nyilván.
2: Meg vannak azért túllövések, tehát hogy van egy kis hype is, a magyarországi hype.
3: Na hát, ha már itt vagyunk az eurózónánál, akkor neked erről mi a véleményed, 30-ra ez tényleg elképzelhető?
1: Nem, 30-ra feltételeket teljesítjük, és akkor nagyon, 32 lehet maga
2: nagyon csatlakozás. Nagyon puha mondás ez a 30, tehát ebben nincsen céldátum. Magyarországnak sose volt céldátuma.
1: Hát, céldátum volt, csak
3: Csaba bemondott egy 2008-as.
1: Bemondás, kormány előterjesztés, kormány program volt rá a járóival 3-asban.
3: Én még emlékszem rá, igen.
2: És az egyeztetve volt Frankfurttal?
1: Hát akkor még nem voltunk EU tagok.
2: Na hát, akkor az nem céldátum, hanem az egy politikai szándék.
1: Tehát, egyébként nyilván voltak beszélgetések. Tehát,
2: hogy... Jó, de én a céldátumot azt gondolom, hogy az egy valami, mint a parlament akár meg is szavazhat. Tehát az valami. Ami meg van tárgyalva, ahhoz föl van egy pálya rajzol. Most ilyen nincsen, és a lengyeleknél sincsen, de azért ahogy látom a dolgokat, ott is azért, hát majd meglátjuk, a politikától függ.
3: Tehát akkor ez a 2030-as feltételek teljesítése az reális?
2: Hát nem tudom, mert ehhez kellene ugye egy középtávú pálya. Uh-huh. És még azt sem tudom egész pontosan, hogy ugyanazok lesznek a belépési szabályok. Most ugye ez egy furcsát mondok, én nem járok Brüsszelbe és Frankfurtba, de azt gondolom, hogy olyan kevés kimaradt eset van, és mindig speciális. A svéd az speciális, a dán az speciális. Igazából már csak 3 eset van. Ja, meg a román, de az ott vannak céldátumok, csak azok nem tudták betartani.
1: Mert ott nagy bajok vannak most szerintem.
2: Hát igen, ott az van, ami ránk várhatna, hogy ha mondanak egy céldátumot, vagy mondanak egy pályát, és utána az első közleménykutatási eredmény romlásnál megijed a hatalom, és mondjuk a következő éves költségvetésnél lazít. Ha nem ijed meg, hanem vagy azért, mert elég bátor, vagy azért, mert országos támogatottsága van ennek az ügynek, akkor viszont elkerüli azt, ami 20 éve ügy, hogy minden választás előtt a költségvetés ugye kilódul a helyzetéből. Na.
3: Mi a helyzet a forinttal? Tehát ugye nagyon sokan mondják azt, hogy most már nagyon erős a forint, és az exportőröknek ez nem annyira kedvező, és lehet, hogy azért ezt figyelembe kéne venni.
2: Igen, hát én exportőrök között voltam, és ők szívták a fogukat, én mondtam nekik, hogy hát mi a gond, ott van a forint most, mint volt 4 éve, ott van a zloty, mint 4 éve, ott van a cseh korona, mint 4 éve, ugye jó, csak van egy kis különbség, hogy ezek mindig is ott voltak, a magyar forint meg közben bezuhant, és hát ahhoz képest fölment valóban 6-8%-kal, az kellemetlen az utolsó hetekben, előtte viszont lement 6-8-10%-kal, és akkor a legjobb lenne, hogyha nem lenne forint, az akkor meg lenne a probléma oldva.
1: Az exportőrök kapcsán, hogy nagyon sokan hozzászoktak a 400 körüli euróhoz, és az egész költségszintjük ehhez alkalmazkodott. Tehát nyugodtabban emeltek bért, picit nyugodtan emeltek más költséget, mert 400 körüli eurónál ez nem volt gond, hogy megtérül. Most viszont, mikor visszamennek 360-ra, most már nem olyan könnyű csökkenteni a béreket, meg a létszámot, meg az egyéb költségeket. Nekem van olyan jó ismerősöm, itt én 99%-ot exporták között, hogy tavaly 25%-kal nőtt a bevétele, 25%-kal is csökkent a profitja az árfolyam miatt kizárólag.
2: Igen, hát ezt én is érzem, én is számlázok euróba, és kevesebb jön be. De oké, hát ha levegő valuta van, akkor az lebeg. Ha kicsi a valuta, egy exóta, akkor nagyon lebeg. Hát most ugye most felfele lebeg, mármint úgy, hogy erősödési irányban. Legjobb volt, ha nem lenne az egész probléma, de az euróra visszatérve, itt majd lesz egy erősödés akkor, hogyha a pálya elindul. Most azonban én egy hype-ot érzek, tehát ezek nem élek a piacon, tehát nyugodtan le tudom szólni a piaci szereplőket, hogy azok rövid távon mindig igazuk van, de hogy középtávon igazuk van, azt nem lehet tudni, mert általában nincsen. Előbb-utóbb azért a fundamentumok azért érvényesek. Na most a fundamentum az, hogy a magyar államháztartás az kiukadt az első 4 hónapba, borzadályos az éves várható, onnan le kell majd mászni, tehát jön egy nagyon nehéz időszak, és annak a annak során elindul majd ugye a konvergencia, a Maastrichti konvergencia, lejjebb mennek a kamatok. Na most akkor tessék mondani árfolyamot, hogyha a kamatszint nem 6,25, vagy egyben kamat, hanem mondjuk 4,25.
3: Bizony.
2: Hát egész más, tehát azért mondom, hogy most még aki bemond árfolyamokat, én hallottam, mert tudom, én minden banki elemzőnek kell valamit mondani a kuncsaptok számára, vagy Surányi Gyuri bemondott egy árfolyamot, hogy mit szeretné. Én nem mondott be semmit, mert hogy hát azt kellene látni, hogy mi lesz az a pálya majd, amin 3 év múlva, amikor már az ERM2-be vagyunk, na akkor kezdi kitapogatni a piac az árfolyamot. Tehát most még idő előtti, hogy én azt mondjam, hogy 300 valamennyi.
1: Mekkora veszélynek tartod azt, hogy esetleg túl erős forinttal csatlakozunk az eurozónához? Ugye az, hogy a szlovák eurozóna csatlakozás nem egy ilyen felhőtlen sikertörténet, azt leginkább a túl erős koronának tudják be, amikor csatlakoztak.
2: Igen, de itt...
1: Mekkora veszélynek Magyarország kapcsán?
2: Jó, hogy mondod, mert ugye itt két dolog van. Egyik az, ami világos, hogy amikor van már egy komoly céldátum, amikor már lehet tudni, hogy az euró az lesz, most már nem tudom, karnyújtásnyira van, az az ország az általában a kockázata csökkent, tehát az felerősíti az árfolyamot a piacon, és teljesen logikus. A szlovákoknál volt egy speciális ügy, hát ők 2008 júliusában megkötötték az árfolyamot, hogy ugye át tudjanak térni január 1-én, a final fixing meg volt nyáron, és akkor jött a Lehman Brothers.
1: Jött tehát a válság.
2: Pehjük volt abban az értelemben, hogy utána ők már megkötötték azonnal, hát erős, olyan, amilyen árfolyamon, és utána a magyar forint hozzájuk képest zuhant 12%-ot, elkezdtek átjárni januárban vásárolni a Magyarországra, mert Magyarország olcsó lett, Szlovákia meg drága lett, de ez nem politikai hiba volt, hanem pech. Hát azt ugye a Lehman Brothers-et nem ők csinálták, nem én csináltam, nem te csináltad.
1: De ilyen pek bármikor jöhet, tehát, hogy...
2: Csinál, jó, na ebből csak az következik, hogy az életben vannak, hogy is mondjam, olyan kockázatok, amit nem lehet beárazni.
3: Ha beszéljünk akkor, ha már itt vagyunk a külföldi példáknál, hogy sikerült a horvát, vagy esetleg most már lehet-e valamit tudni a bulgár csatlakozásra?
2: Na most jól sikerült mindegyik, és a szlovák, na most szóval a helyzet az, hogy azért, ugye most a mi fejünkben benne van, hogy hol lehet elrontani majd a magyart. Hát már nagyon nehéz lesz elrontani, mert elkapkodni nem lehet, itt most nem arról van szó azért, hát a szlovákról beszélünk az, mikor is volt, ugye 20 éve lassan ezek a folyamatok. Hát akkor még mindenki másként ismerte az árakat, másként árazott, nem volt annyira euroizálva a gazdaság. Hát most Magyarországon már nem kell annyira magyarázni még a Mariska nénének, akit a politikusok rettegnek, hogy mit mond Mariska néni erre az ügyre, mert a fiataloknak eleve jönnek, mennek máskának, ők tudják, hogy mi az euró árfolyam, és a kártyájuk mögött esetleg euró van. Szóval én ahogy látom a bolgárt, meg a horvátot, mind a kettő euroizálva volt. A bolgároknál hozzá volt kötve 20 éve, tehát ott persze a denomináció változott, és ott is volt persze egy párt, igaz, hogy az oroszok finanszírozták őket, akiknek nem tetszett, de mindenhol van egy ilyen párt, amiknek nem tetszik, de azoknak nem tetszik az se, hogy a föld kerek, az se tetszik, hogy oltást adnak a gyerekeknek, tehát most azt gondolom, hogy a közvéleménynek egy részét nem kell ebben komolyan venni, az üzleti szektorban, meg ahol megyek, hát mindenki, hát persze azt mondja, hogy hát ha most euró lenne, akkor egy gonddal kevesebb lenne, neki maradna elég.
1: Egy utolsó kérdés, aztán futunk kifelé. Hitelminősítők, hogy a Moody's a múlt héten nem változtatott, igen, pénteken piaczárás után, ugye előttünk van még a Fitch meg a Standard & Poor's. Vársz tőlük bármilyen változást, illetve mikor lehetséges, hogy elkezdik javítani a magyar hitelminősítést?
2: Hát ők ugyanazt látják, mint most, amiről beszéltünk a kamatszintnél, hogy a politikai kockázat leesett, mert az óriási volt a kockázat, ha Orbán marad, vagy esetleg elhúzódik a kormányváltás valamilyen kombinációk miatt, két párt összefog a harmadikkal szemben, valaki megóvja a választást, való újraszámolást kérnek, akkor ugye egész más lett volna, akkor azonnal leminősítenek minket. Én szerintem, de hát te is tárgyaltál velük, ugye az adatokat nézik, az adatok nem jók. Az adatok rosszabbak, mint voltak, amikor ősszel itt jártak, mert hát a deficit nagyobb lett, a növekedési mutatók talán javulnak, tehát ebből azt gondolom, hogy mindent összeraknak egy modellbe, akkor az jön ki nekik, hogy a hogy upside risk, tehát javuló a kockázati környezet, de rosszabb mutató. Ezért valószínűleg megtartják a negatív kilátásokat, hogy ne bízzuk el magunkat, és megtartják a besorolást. De akarok tippelni, hát ez történt most, és ez elég logikus volt, és a piac erre nem is reflektál semmilyen formában, mert ez azt jelenti, hogy várunk.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttél, és mindezt elmondtad nekünk. Bot Péter Ákos közgazdász egyetemi tanát, a Budapesti Corvinus Egyetemről kollégámat hallottuk, és szerintem lesz még miről beszélgetni a következő években. Köszönjük. Jazzy.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával. Az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
2: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tej fel.
3: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
4: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Dunapartján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
5: Soron kívül vizsgáltatja felül a kormány a Magyar Agrárkamara működését. Változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács. Délutánig marad a nyáriasan meleg idő. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Soron kívül vizsgáltatja felül a kormány a Magyar Agrárkamara működését, derül ki a legfrissebb kormányhatározatból. A kabinet döntése értelmében az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszternek június 4-éig kell áttekintenie a kamaráról szóló törvényt és a szervezet tevékenységét. Bóna Szabolcsnak a kapcsolódó jogszabálymódosítások előkészítésére is mindössze egy hét áll a rendelkezésére. A kormány teljesen felülvizsgálja a Klebersberg központ és a tankerületek működését. A kabinet az oktatás finanszírozás átláthatóvá tételében indokolja a döntést. Az oktatási és gyermekügyi miniszternek nem csak a tankerületek felépítését, létszámát és gazdálkodását kell átvilágítania, hanem azt is meg kell vizsgálnia, hogy egyáltalán indokolt-e a Klebersberg központ, mint középirányító szerv fenntartása. Költségvetési biztos felügyeli majd az MTVA és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság működését, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán hangsúlyozta, erre a törvényes működés és gazdálkodás garantálása miatt van szükség, mivel a tavalyi zárszámadás alapján mindkét szervezet beszámolóját aggályosnak találták. Változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács. A kamatfolyosó két szélesen változott, jelentette be a jegybank. Legutóbb februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal 6,25%-ra, illetve hasonló mértékkel mérsékelte a kamatfolyosó két szélét is. Az amerikai hadsereg közölte, hogy a Csendes-óceán keleti részén megtámadott egy hajót, amely feltehetőleg kábítószercsempészettel foglalkozott, egy ember meghalt. A művelethez az amerikai parti őrséget is riasztották. Az nem világos, hogy a túlélőket sikerült-e kimenteni. Donald Trump amerikai elnök kormánya tavaly szeptember óta a Karib-tengeren és a Csendes-óceán keleti részén közlekedő hajókat vett célba, azzal az indokkal, hogy a műveletek célja a nemzetközi kábítószer.

0: kereskedelem visszaszorítása. A fellépést bírálók megkérdőjelezik, hogy a nemzetközi vízeken végrehajtott halálos támadások megengedhetők-e a nemzetközi jog szerint. A hivatalos adatok alapján eddig több mint 100 ember halt meg ilyen műveletekben. Egy papírgyárban történt vegyi anyag szivárgás miatt egyebben meghalt 9-en pedig súlyosan megsérültek az Egyesült Államok északnyugati részén, Washington államban. Információk szerint a papírpép előállításához használt nátriumhidroxid és nátriumszulfid kémiai oldatát az úgynevezett fehér lugot tartalmazó tartály repett meg. A folyadékot a papírgyártás első lépéseiben használják a faforgács lebontására a papírpép előállítása érdekében. A sérültek között, akik közül néhányan kritikus állapotban vannak, 8 alkalmazott és egy tűzoltó is van. Délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Holnap és pénteken néhány fokkal enyhébb lesz az idő, az UV-sugárzás pedig továbbra is nagyon magas. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban tart a baleseti helyszínelése a Váci úton a Vizefogó utcánál, mindkét irányban sávlezárásra kell számítani. A befelé vezető oldalon továbbra is lépésben halad a forgalom. Műszaki hibás jármű vesztegel az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca után a belső sávban. Az M0-as autóúttól torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térnél a buszsávban. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Ezért lezárják szombaton 8 órától 17 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat, az Üllői út és a Sajó utca között. Csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Lezárták mától a 6. kerületben a Szív utcát a Király utcánál, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca, a Lövölde tér és a Németh László utca között kétirányú zsák utca lett. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe. Ez a Business Class.
1: Jó reggelt kívánok, május 27-én reggel 9 óra 9 perc, itt a Jazzy Business Classban Kamasz Melinda és László Csaba önökkel, és itt van velünk Kajzer Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, visszatérő vendégünk. Jó reggelt, köszönjük, hogy bejöttél. És a szokásos felállás helyett most annyit fordítunk, hogy most nem az iráni háborúval kezdjük, hanem az orosz-ukrán háborúval, mert arra mindig kevesebb idő szokott jutni. Ugye az utóbbi hetekben, meg hónapokban azt hallani, hogy az oroszok gyakorlatilag alig halad adnak előre, mindent a drónok döntenek el, lassan drónok harcolnak drónokkal, de azért még mindig hát egy ember is sok, de még mindig ilyen 30-40 ezres veszteség listákról beszélnek. Szóval mi van most az orosz frontokon? Van esély valami fegyverszünetre, kiegyezésre? Jó reggelt!
2: Szép jó reggelt mindenkinek! Hú, hát kezdjük az elején. De az idejében azt látjuk, hogy az ukránok több területet foglaltak vissza, mint az oroszok el. Ez egyébként összességében majdnem közel nulla. Tehát valamennyi teret nyertek az oroszok, az ukránok egy picit több területet foglaltak vissza máshol, ami annak fényében különösen érdekes, hogy a tavaly évben azért egy majd 5000 négyzetkilométert azért el tudtak foglalni az oroszok. Most meg nagyjából úgy néz ki a történet, hogy május közepéig egy olyan 100 négyzetkilométer van az ukránok oldalán pluszba. Tehát effektíve 100 négyzetkilométer, ugye azt mondjuk, hogy Ukrajna 603.000 négyzetkilométer, amiből nagyjából 18,5-19% van orosz megszállás alatt. Tehát egy olyan picit kevesebb, mint 120.000 négyzetkilométer van jelenleg az oroszok birtokában, a 100 négyzetkilométer az effektíves.
1: Akkor ez most már tényleg a klasszikus állóharború, ami most helyzet. Már matek szempontból is végképp áll.
3: De most már szerintem az van, nem, hogy minél nagyobb kárt okozik, tehát az, hogy a Kijevet így támadták, az azért annak eddig az nem fordult elő.
2: Dehogy is nem, csak ekkora intenzitású hát támadás nem volt. Ennek is több oka lehetett, ugye az egyik, ami egy orosz szempontból egy mérhetetlen gyalázat volt, nyilván ezt máshogy kommunikálták, hogy gyakorlatilag az orosz vezetésnek és személyesen Putyinnak is az egész világ elleni fenyegetőzéssel sikerült elérni, hogy az orosz fegyveres erők meg az orosz nép számára, és ezt ugye Putyin építette fel a Szovjetunió szétesése előtt, mert addig ugye november 7-e a nagy októberi szocialista forradalom évfordulója volt a nagy ünnep. Most viszont különösen a Putyin érában az első számú katonai ünnep, sőt az orosz etosznak az első számú ünnepe, az a május 9-e győzelemnapi felvonulás volt, amit most csak úgy sikerült megtartani, hogy nem tudom máshogy mondani, az oroszok szó szerint kihisztizték mindenféle még nukleáris fenyegetéssel is, hogy legyen már egy háromnapos tűzszünet, hogy fel tudjanak vonulni. Mert most már nem csak az van, hogy az oroszok, hát minimum egy 100 drónnal, ballisztikus rakétával minden éjszaka lövik Ukrajnát. Ezeket 3-4 naponta van egy ilyen 500-tól 1000-ig terjedő nagyobb támadás, tehát ilyen intenzitásban változó mennyiség. Minden éjszaka lőnek, hogy ne tudjanak az ukránok aludni. Tehát ennek van egy ilyen pszichológiai része is, hogy minden éjszaka a légiriadó szirénára kelsz, az borzasztó. És aztán 3-4 naponta, vagy hogyha nagyon nagy támadást akarnak, akkor hetente egyszer akár 800.000 eszközt is indítanak. Ugye ennek az a lényeg, hogy túlterheljék az ukrán védelmet, légvédelmet. És most is ez volt, hogy volt a leállás, amikor majd 3 napig jó kisebb incidensek voltak, több mint 1500 kilométeres arcvonalon nem tudod elérni, hogy senki ne lőjön. És aztán, ahogy ez lejárt, volt egy kis támadás, és után volt egy hatalmas nagy, de közben ugye az oroszok inkább nagyvárosokat lőnek, Odesszát, Harkivot, Zaporizsiát, Kijevet rengetegszer, igyekeznek a polgári lakosságot ellátó kritikus infrastruktúrát támadni, elektromos energia, vízművek, télen a távfűtést, ugye ilyenkor már nincs értelme, közlekedést, és az ukránok is elkezdték ezt, ugye itt Robert Brodynak, vagy Robert Brodynak Rovgyi hívó neve magyar, ugye kárpátaljai magyar származású parancsnok, aki a legmagasabb vezetői beosztásban van magyarként az ukrán fegyveres erőknél, úgynevezett pilóta nélküli rendszerek, magyarán a drón haderőnemnek a parancsnoka, ugye Ukrajnában a világon elsőként önálló haderőnem lett a szárazföldivel, a légivel, meg a haditengerészettel egyenrangú a drónerők, és az ukránok átálltak arra, és ez borzasztóan fáj az oroszoknak, hogy elkezdték szisztematikusan lőni az orosz olajipari infrastruktúrát, kikötőket, finomítókat, vezetékeket szivatjuk. Igen, tehát sőt, most már ugye a nyugat által szállított fegyverrendszereket nem nagyon lehet orosz célpontok ellen bevetni, tehát azokat a nyugat leszállítja, de Ukrajnának a 14-es határain belül kell őket alkalmazni.
3: Tehát ez még mindig van,
2: annak,
3: ez a szabály.
2: Annak borzasztó optikája lenne, ha meglőnék valamivel Moszkvát, ott meghalna néhány civil, és akkor mutatnák a nyugatiak, hogy egy attack missile, tessék, egy amerikai rakéta ölt oroszokat. Tehát az ukránoknak van egy csomó saját gyártású eszköz. Ezeknek a pusztító képessége jóval kisebb, mert a nyugatiaknál, hát a metrikus rendszerben 500 kilós a robbanófej, mondjuk a franciáknál, németeknél, a németek nem nagyon szállítottak egyébként, az amerikaiaknál, meg a briteknél meg 1000 font 450 kiló, az ukrán drónok többségének 20-30-40 kilós a robbanófeje, nem is olyan pontosak, viszont egy több négyzetkilométeres olajfinomítóra bárhol leesik valami, ami robban, a többit azt megoldja ugye a természet,
1: a fizika, hát,
2: ugye
1: a fizika,
2: tehát bárhol sérülnek az ilyen rendszerek, ez a katonai behatás sem kell, lásd ugye a közelmúltbeli magyar szerencsétlenséget, tehát ez amúgy is egy veszélyes üzem, és elképesztő hatékonysággal képesek már az ukránok ezeket támadni, most ott tartunk, hogy az orosz finomító kapacitásnak a nagyjából a harmada kiesett.
3: És akkor ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy valamilyen módon azért az ukrán hadsereg vissza tud vágni, mert eddig azért azt hallottuk, hogy ha lassú ütemben is, de azért az oroszok nyomulnak előre, akkor most idén ez megállt.
2: Ugye itt megint a Brodyt kell kiemelni, aki egy filozófiai váltást is végrehajtott, mert nagyon sokáig az ukrán drónpilótáknak a koját, a dicséret, ugye van egy borzasztó pontrendszer, hogy mindenért pontot kapnak, és sikeres talált esetén, és úgy jár szabad. És a Brody azt mondta, hogy az embereket kell megölni. Tehát ő azt mondta, hogy most már elsősorban nem a technikára megyünk, kiszámolta, hogy havi 30 ezer főt tud toborozni az orosz haderő, annál több halottat és súlyos sebesültet tudunk okozni, akkor elkezd csökkenni az orosz személyi állomány, és most már ott tartanak az ukránok, hogy ezt a 30 ezer halottat és nyomorékot ez 70%-ban a drónpilóták okozzák. Tehát elképesztő.
1: Most már egy-egy drón egy-egy embert megpróbál levadászni.
2: Egyesével vadásznak a drónok az emberekre. Nagy mennyiségben gyártják őket, és érdekes fejlemény volt az is, hogy picit átugorva az öbölre, hogy amikor kezdtek kifogyni az öbölmenti államok ezekbe a több millió dolláros elfogókból, ugye egy Patriot rakéta az közel 4 millió dollár, egy NASAMS rakéta is több mint 1 millió dollár darabja. A legolcsóbb ilyen elfogók azok az izraeli Iron Dome rendszernek a Tamir rakétái, de már azok is 120-150 ezer dollárba kerülnek. Az ukránok, az orosz támadó drónok 70%-át 2-3 ezer dolláros elfogó drónokkal, tehát dróngyilkos drónokkal semmisítik meg, és ebből már annyit gyártanak, hogy több, mint a saját szükséglet, és elkezdték eladni őket a Perzsöbből menti gazdagolaj monarchiáknak. Tehát olyan szintre pörgött Ukránának a dróngyártása, hogy hiába van egy óriási háborúban Ukrajna Oroszországa, jut exportra belőle.
3: Hát meg állítólag Dániában csináltak egy külön lerakatot, egy leányvállalatot hoztak létre, ugye, hát ez tényleg ez is azt mutatja, hogy egyszerűen most már annyit exportálnak, hogy akár egy külső helyszín is kell. Mennyire lehet az, hogy annyira felidegesíti ez a helyzet az oroszokat, hogy esetleg tényleg nukleáris fegyvert fognak bevetni, mert egyszerűen tényleg lehet látni, hogy ha a szankciók hatnak, ha az ukránok azért tényleg ilyen típusú fájdalmas támadásokat hajtanak végre Oroszország ellen, akkor egyszer csak azt mondja, na jó, van elég.
2: Igen, csak az atomfegyver bevetése az, az szerinte jó, nem szabad elfelejteni a diktátorfaktor, tehát józan logika alapján nincs értelme annak, hogy Oroszország bevessen ilyen fegyvereket. De az egyik duma, amit most már azért kezdenek elfelejteni, az ukrán testvérnép megtévesztette őket a nyugat, azt hiszik szerencsétlen idióták, hogy van olyan, hogy ukrán, nincs oroszok. Most, ha mi orosz testvéreinkre atomfegyvert dobunk, azzal a saját retorikánkat. Ha valahol a hadszintéren, tehát, hogy a frontvonalat akarom megnyitni, tehát a frontvonal közelébe dobok le egy úgynevezett harcászati töltetet, akkor meg az a probléma, hogy mára már az orosz haderő is annyi technikát veszített, hogy nincs annyi jó állapotban lévő harcjármű, ami ugye a nukleáris robbanás utáni úgynevezett kiszóródási zónánál magas a sugárzás, át tudja vinni a csapatokat. Tehát annak nincs sok értelme, hogy valahol az arcvonalban, ugye a hidegháborúban terveztek ilyeneket, hogy ezekkel nyitottak volna a réseket. Plusz pont a drónoknak köszönhetően az ilyen orosz áttöréseket villámgyorsan el lehetne úgymond reteszelni, tehát le lehetne vadászni az áttörő harcjárműveket, amiből a sugárzási területen nem is lenne annyira célszerű kiszállni a gyalogságnak, mondjuk a gyalogsági harcjárművekből vagy a szállító harcjárművekből. Tehát nincs sok értelme bevetni, fenyegetőzni lehet vele, hogy az egész világ tudatában van annak, hogy Oroszország nagyjából közel 1800 atomtöltetet szinte azonnal be tud vetni, és erre jön még rá a tartalékkészlet, meg a bontásra váró, de vélhetőleg még működő mennyiség, amivel együtt van 5600. De ennek igazából addig van értelme, hogy csak fenyegetőzök vele, mert ha bevetem, akkor elindulhat egy olyan eszkalációs spirál, hogy meg ugye a kedvencem, hogy Európát fenyegeti atomfegyver Oroszország, nincs olyan forgatókönyv, hogy Oroszország atomfegyvert vett be, és az a két európai állam, a britek meg a franciák, akiknek van, nem lő ezzel vissza. Tehát nem lehet korlátozni a nukleáris fegyver bevetését. Nagyjából azért van egy olyan megállapodás, hogy fenyegetőzünk vele, hogy az amerikaiak teszteltek kettőt sajnos élesben, ugye Hiroshima, Nagasaki.
3: Hát és annak meg volt az eredménye, tehát...
1: Viszont tudja az egész világ, hogy az mivel jár.
2: Így van, tehát viszont akkor még nem tudtuk, hogy ez mivel jár, tehát az, hogy évtizedekre szennye ez milyen. Tehát most azóta már mindenki óckodott attól, hogy bevesse. Lett volna rá alkalom a koreai háborúban és ugye MacArthur-tában, a kubai válságban is közel voltunk hozzá, de mindig győzött a józan ész, hogy nem kéne elmenni a
1: Pakisztán, Indián azért elég régóta áll a balhé.
2: És ugye ők náluk azért kicsit más a politika, a logika, valahányszor ők összeugranak, mindig megáll mindenkiben a kés. Mert ugye a két országnak együtt közel 400 töltete van, és van jó néhány olyan nagyváros, több milliósok, sőt 10 milliósnál is nagyobb városok is vannak a térségben, hogy iszonyatos következne, de pont ezért, amikor eszkaladna a konfliktus, mindig győz a józan. És én úgy gondolom, hogy elég jó diplomáciai kara van Oroszországnak, tehát fekete öves szakemberek, most mindegy, hogy milyen ügyet szolgálnak, de ott az a mondjuk úgy 1%, hogy mi van akkor, ha elmennek Putyinnál otthon, de azt is tudni kell egyébként, hogy az orosz nukleáris fegyverek bevetésének a szabályozása az jóval szigorúbb, mint az amerikai. És az amerikai redundánsabb, több helyen kell rábólintani, és az amerikaiaknál se úgy van, hogy Trump rácsap a piros gombra, hanem ott nagyon sok közbőső lépcső
3: van.
2: Soha nem egy személyi döntés az atomfegyver, hála jó Istennek.
1: Ez megnyugtató azért.
3: És akkor ezek után térjünk rá akkor az iráni háborúra, hogy
1: van
3: ott...
1: Van rá mondjuk két percünk.
3: Igen, hogy körülbelül, akkor röviden foglald össze, hogy ott mi a helyzet. Ugye minden nap halljuk, hogy már közel a megállapodás, aztán ezek az irániak mégse hajlandóak.
1: Aztán néha lőnek egy kicsit.
3: Igen.
2: Hát az anesze semmi fog meg jól. Tehát gyakorlatilag hetek óta azt látjuk, hogy ez majdnem olyan, mint a furcsa háború 1939-40-ben a nyugati fronton, hogy háború van, de nem nagyon lőnek. Izrael és a Hezbollah meg Libanon között is van egy tűzszünet, de megegyezni sem tudnak. A fő vita még mindig az, hogy ingyen lehessen átmenni Hormozi szoroson, vagy Irán kapjon ezért hajonként valamennyi pénzt, meg mi legyen az iráni atomprogrammal, főleg azzal a nagyjából 500 kilónyi szuperdúsított uránnal, ami valószínűleg megvan, és abból legalább 10 robbanófejet össze lehetne szerelni. Tehát a nagy kérdés itt ez. Egyelőre nem tűnik úgy, hogy tök mindegy, hogy Trump mit mond, mert az irániak meg mást, és azt látjuk, hogy ott annyit nem közelednek az álláspontok. Ne legyen igazam, de nem látszik egy közeli megegyezés.
1: Olvastam egy olyan címet, hogy Iránban történt rendszerváltás, csak nem biztos, hogy az, amire gondoltak, mert ugye síta teokráciából katonai diktatúra lett, ez kijelenthető?
2: Erőteljesen megerősödött az iráni iszlám forradalmi gárda, akiket mártíromságra neveltek, erősen radikált, gyakorlatilag az iráni iszlám forradalmi gárda valami olyasmi, mint a náci Németországban a Waffen-SS volt. Tehát ezeket, akik most vezetik a gárdák, ezeket pici gyerekkoruk óta ennek a rezsimnek, meg ennek az eszmének a szolgálatára nevelték. Tehát sikerült radikalizálni Iránt. Nem látjuk, hogy kik lesznek az új vezetők, már csak azért sem, mert ugye azokat mind megölgették. Tehát egyelőre ugye a Pezeskián az egyszer még meglévő komoly vezető, aki az előző, a támadás előtt pozícióban volt az elnök, de valószínűleg rettentesen meg fog erősödni a forradalmi gárda, és ez nem, nagyon nem lesz jó se a világnak, de különösen a szomszédoknak, Irán szomszédainak nem lesz jó.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, Ferenc, hogy bejött és mindezt elmondtad nekünk. Kajzer Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallgattuk, és biztos, hogy fogunk beszélni még rövidesen erről megint.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin. Hírek a Jazzin.
1: Felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját a miniszterelnök. Magyar Péter ezt a közösségi oldalán jelentette be és hozzátette, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a teket. A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő aszbesztszennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport kedden kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták az úzalékot, ott az áramtalanításon dolgoznak. Magyarországnak teljesítenie kell a szuper mérföldköveket ahhoz, hogy hozzáférjen az uniós helyreállítási alap forrásaihoz, közölte az Európai Bizottság szóvivője. A brüsszeli testület szerint a múlt heti budapesti tárgyaláson előrelépés történt, de néhány technikai részlet még tisztázásra vár. A cél az, hogy Magyarország május végéig benyújthassa felülvizsgálatra a helyreállítási tervét. Szúnyogírtás lesz a következő napokban a nagyobb folyók és tavak mentén. A Duna teljes hazai szakasza, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében földi permetezéssel védekeznek. A Körösök térségében és a Tisza déli szakaszán a levegőből juttatnak ki granulátumot az ártéri élőhelyekre a szakemberek, közölte a katasztrófa védelem. Rendkívüli hőség sújtja Európa több részét. Franciaországban már heten meghaltak a napok óta tartó kánikula miatt. Több nyugati megyében 38-39 fok lesz a következő napokban. Nagy-Britanniában is megdőlt a májusi melegrekord. Londonban 35 fokot mértek. Szerbiában hőségriasztást adtak ki. A napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Ami a hazai időjárást illeti, délutánig napos száraz időre számíthat. Majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és több felé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Holnap és pénteken néhány fokkal enyhébb lesz az idő, az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban tart a baleseti helyszínelése a Váci úton a Vizefogó utcánál, mindkét irányban sávlezárásra kell számítani. A befelé vezető oldalon továbbra is lépésben halad a forgalom. Műszaki hibás jármű vesztegel az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca után a belső sávban. Az M0-as autóúttól torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térnél a buszsávban. Szombaton 18 órától Bajnokok Ligája döntő mérkőzést tartanak a Puskás Arénában. Ezért lezárják szombaton 8 órától 17 óráig a Ferihegyi repülőtérre vezető utat, az Üllői út és a Sajó utca között. Csak a közösségi közlekedés járműveit engedik át. Lezárták mától a 6. kerületben a Szív utcát a Király utcánál, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. A Király utcából nem lehet jobbra a Szív utcába bekanyarodni, valamint a Szív utca, a Lövölde tér és a Németh László utca között kétirányú zsákutca lett. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Láss, ne csak hallgass! Kulturális témák a színház, a film, a zene és a képzőművészet területéről. Heti programajánlókkal kiegészítve, ez itt a Hangár a Business Classban.
1: 9 óra 35 perc van a stúdióban László Csaba és Kamasz Melinda, és itt van velünk a stúdióban Ágoston Gábor, a Johnstown University professzora. Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Jó reggelt.
1: A témák pedig Mohács, mert ugye 500 éves a mohácsi csata, és az a, tényleg mondhatjuk, hogy a magyar történelem egyik legfontosabb esemény, amelyről minden magyar hallott már, és a Rubikon Intézet ebből az alkalomból készített egy olyan dokumentumfilmet egyébként, amit én láttam, amelyben történészként ön is szerepelt. Ugye hogy került ön ebbe a filmbe, hogy keresték meg, mi volt az egész filmnek a koncepciója, és mennyire tudták ezt a klasszikus mohácsi elképzelést, hogy ott velünk ott mi történt, továbbvinni, vagy éppen megcáfolni?
2: Igen, hát én régóta szerző vagyok a Rubikonnak, a Rácz Árpád talán 90-ben keresett meg engem, és én azóta részt veszek, és úgy gondolom, hogy a Rubikon nagyon-nagyon fontos, mert ugye 30-40 ezer példányszámban jelenik meg, és népszerűen mondja el a legújabb kutatási eredményeket. És ez volt a koncepciója a filmnek is, és amikor engem az Árpád megkeresett, illetve a Diósi Misi, akkor én azt mondtam, hogy én azt szeretném, hogy ennek legyen egy nemzetközi kitekintése, mert ez nem csak Magyarország számára volt fontos, itt tényleg két világ, ahogy a filmben is az alcím mondja, két világ csapott össze, ennek Franciaországig, Perzsiáig, Egyiptomig terjedő szálai vannak ennek az összecsapásnak, és én akkor mondtam, hogy én ajánlanék egy török kollégát, aki most írt egy Szulejmán monográfiát, az utolsó az 83-ban jelent meg egy francia újságíró, aki egyébként tudott keleti nyelveken, de nem volt történész, azelőtt meg 44-ben jelent meg Szulejmáról angolul monográfia. Ezeknek aztán több kiadása volt a 10-es évekig, és most jelent meg egy teljesen új szemléletű a Kaja Sáhintól, és akkor mondtam, hogy ő legyen benne, és Itália nagyon fontos az itáliai háborúk miatt, mert ott játszódik ugye a Habsburgok és a Valois francia dinasztia közötti versengés, és ebbe csöppen bele majd Szulejmán, aki nagyon komoly szerepet játszik, és akkor mondtam, hogy van egy kiváló kollégám, és ismerősem a Nicolo Capponi, aki...
1: Csodálatos a filmben egyébként, nagyon, tehát az ember így képzel el egy olyan történészt, aki csak úgy ül, és úgy nagyban látja a dolgokat.
2: Hát ő nem csak történész, ugye ő a Capponi család, és a Palazzo Capponiban laknak, ami egy 18. századi, az ő édesapja a Szent István rendnek a főneke, és a Nicolo pedig képzett történész, Firenzében ő doktorált történelemből és hadtörténelemből, és az egyik legjobb angol nyelvű monográfiát írta a Lepontói csatáról. Tehát én azért mertem őt ajánlani, mert ő egy képzett történész, és mellesleg ő azt is mondta, hogy hát ha akarjátok, akkor én tudok mutatni 5. Károlyt egy levelet a családi levéltárban. Tehát ez azért volt nagyon-nagyon érdekes a Nicolo.
1: Hogy sikerült ezt a... Tehát végül is mi magyarok mennyire, mit tudunk igazán a mohácsi csatában? Mi az, amit mi gondolunk a mohácsi csatáról? És önök most ugye sokszor találkoztak már a nézőkkel is, mert sok beszélgetést csinálnak, hogy mi a visszajelzés azzal kapcsolatban, amit önök mondanak, hogy egy kicsit más kontextusban
3: helyezik. Jó tudjuk-e, amit tudunk? Vagy amiről azt hiszük, hogy tudunk?
2: Szerencsés helyzetben vagyunk, mert az utóbbi 20-30 évben komoly kutatások születtek a Jagellókorról, tehát a Jagelló, Ulászló és második Lajos, aki meghal ugye a mohácsi csatában, ők a legnegatívabb kép szerepel róluk a magyar történetírásban. Nem voltak ők sokkal, nem voltak rosszabbak, mint más uralkodóházak. Nagyon komoly uralkodóház volt a Jagellók, ugye őt a második Lajosnak a nagybátyja az Lengyelország királya volt, Lengyel-Litván ország, ugye Európa legnagyobb területű országa volt akkor. Tehát ezt is be tudtuk vinni. A másik pedig az Oszmán Birodalom történetében komoly kutatások szerepeltek. Hát az Oszmán Birodalom az 1520-as évekre népességét tekintve, haderejét tekintve, 5-6-szor, jövedelmét tekintve 15-16-szor nagyobb volt, mint Magyarország. Tehát mi ezt szerettük volna bemutatni, hogy sajnos Magyarországnak nem volt nagy esélye megállítani az oszmán hódítást. És egyébként ez látható, hát azért van az a helyzet Európában, mert az európaiak felismerték, hogy ez olyan erős birodalom, hogy senki nem tudja megállítani. Ezért van az, hogy több országnak van ugyanaz a királya. Hát a második Lajos az Csehország. A cseh korona királya is, ugye az Morávia, Szilézia és a mai cseh területekhez tartozik. És a Habsburgok már az 1520-as évek elejétől pénzelik és támogatják a védelmi rendszer, a magyar végvári rendszer, ami Horvátországban van, magyar király és horvát király is. Tehát itt több ország próbált összefogni Közép-Európában, hogy megállítsák az oszmán hadakat. De olyan nagy volt a különbség erőviszonyokban, hogy ez szinte lehetetlen volt.
3: A Mohácsi csatában akkor a magyar oldalon lévő csapatok az egy mennyire volt nemzetközi, tehát, hogy kaptunk külföldi segítséget, vagy azért a katonák meg a haderő döntő többsége az alapvetően a Magyar Királyság területén jött?
2: Kaptunk, és Csehországból is érkeztek, Sziléziából is érkeztek, de a lovasság ugye az a magyar nemesség adta, akik azért nem adóztak, mert a hazát kellett védeni. Volt, és jöttek cseh puskások is, ami nagyon fontos volt, hogy ez a időszak, most ugye a drónok időszakát érjük, akkor ez a tűzfegyverek időszaka volt, az tényleg megváltoztatta a hadviselést, és nagyon komoly cseh puskások is jöttek, a 80 ágyú egy nagy része szintén a külföldiek segítségével jött, na tehát a másik oldalon 200-300 ágyú volt, amit az oszmánok hoztak, itt is mutatkozott a pénzügyi segély nem nagyon érkezett a pápa pénzén kívül. De ezt elmondták a kollégák, a magyar kollégák, hogy nem lehetett tudni, hogy... Tehát ígérték a pénzeket, a kapóni ugye elmondja a filmbe, hogy mindenki mondja, hogy ja, hát igen, meg kell segíteni a magyarokat. Na de hát itt van nekem ez a kedves szomszédom, először vele kell rendezni a helyzetet, majd utána segítjük a magyarokat. És ugye azt mondta Nikoló, hogy senki egy ujját nem emelte Magyarországért, mert sokkal nagyobb... tétje volt az itáliai politikának, az első Ferenc és az ötödik Károly közötti rivalizálásnak európai hegemóniáért.
1: Tehát nem érdekelt senkit, hogy itt most a magyarokkal mi fog történni?
2: Hát érdekelt te őket, de úgy gondolták, hogy hát ugye 1521-ben elesett Belgrád, és nagyon Nándorfehérvár, és nagyon sokan úgy gondolták, hogy bármelyik pillanat, bármelyik évben, ugye ennek is hadjáratot csak ősszel, vagy tavasszal lehet indítani, tehát majd a következő tavasszal megindul az oszmán had, de akkor a Szulejmán úgy döntött, hogy Rodosz foglalja el, ami nagyon érdekes, mert ugye Szulejmán, vagy világhódítónak gondoljuk, 46 évig leghosszabb ideig uralkodó oszmán szultán volt, egy akkora birodalmat örökölt, apjának köszönhetően, aki meghódította Egyiptomot, meghódította Szíriát, az oszmán birodalom kincstári jövedelmeinek nagy része azon négy származik, borzasztó gazdag területek voltak, teljesen kelet Anatóliáig meghódította a területeket. És ugye, amikor Szulejmán Magyarország ellen jön, az valószínű, hogy ő meg akarta teremteni a saját presztízsét és a saját hatalmát. Tehát az ő édesapja, az ő nagyapja, a dédnagyja, mindenkinek meg kellett küzdeni. A oszmán...
3: Mindegyiknek volt egy nagy hódítása?
2: Mindegyiknek volt egy nagy hódítása, de amikor hatalomra kerültek, tehát amikor meghal a szultán, a törvény az volt, hogy minden fiú gyermeke ugyanolyan joggal pályázhat a trónra. Tehát amikor a szultán meghal, akkor a testvérek egymásnak esnek, és addig öldöklik egymás, míg valaki fenn nem marad. Ez történt mindenkivel, kivéve Szulejmánnal. Szulejmán úgy került trónra, hogy ő az egyedüli örökös. És ugye a hadsereg szemébe meg kellett teremtenie a maga presztízsét, és hát Európában, amikor a Szulejmán hatalomra kerül, akkor azt mondják, hogy ó, hát az oroszlánt felváltotta egy szelíd galamb. Az oroszlán az édesapja, a Szelim, ugye, aki meghódította Egyiptomot és Szíriát, és leverte a Iránban ekkor felemelkedő sia szafavidákat. Irán azért sia ma, mert az a birodalom 1501-ben felemelkedett, és a Szulejmán apja 1514-ben leveri. Tehát itt egy borzasztó nagy világpolitikai játszmának vagyunk a tanúi, a mai Irán területétől egészen Spanyolországig, a német-római birodalom Németország területeig. Ez Mohács ennek a része, ennek a nagy vetélkedésnek a világuralomért, mert a 16. században ez az eszme, hogy világuralomra törekszünk, és ezt akarta 5. Károly, ezt akarta Szulejmán is.
1: És egyébként ugye magyarokra visszatérve, hogy azt mondják, hogy a Mohácstól indult el ez a magyaroknak ez a bűnbak keresése, hogy minket mindig mindenki támad, minket mindig
3: bántsák a magyarok, bántsák a magyar.
2: Igen. Igen. Igen, és minket soha senki sem segít. Ugye ez is egy ilyen... Hát ezt is próbáltuk, főleg a magyar kollégák, ugye, akiknek a kutatási eredménye a jagallókorral, ők mindent megtettek, ha az összes pénzt összehordták volna, az is, az egyik kollega mondott egy példát arra, hogy ugye volt egy magyar vár bent a török szívében Jajca, és abba élelmet kellett vinni, mert már elfogyott az élelem, és ahhoz egy kisebb hagyjárat kellett szervezni 7000 katonával. Na most a boszniai pasának vagy 7000, vagy 10000 katonája volt. Tehát ott egy komoly csata alakult ki. Tehát ők tényleg mindent megtettek. Próbálták fenntartani a magyar védelmi rendszert, nem volt elég pénz. A magyar király jövedelme 200-300 ezer aranydukát, ha átváltjuk, aranyforint mondjuk. Hát az Oszmán Birodalomnak már ekkoriban, tehát 1528-ban van egy adat, 4,9 millió. De ez csak a készpénzjövedelmek. Ha mindent összeadunk, körülbelül 12 millió. A másik oldalon meg ott van a 300 ezer. Tehát azért borzasztó nagy különbségek vannak.
3: Az, hogy egyébként végül is az Oszmán Birodalom megállt a Magyar Királyság területén. Ugye próbálták többször Bécset elfoglalni, de végül is nem tudtak tovább menni. Ez annak volt köszönhető, hogy a nyugat ráébredt, hogy valahol meg kell őket fogni, vagy az oszmánok fáradtak, és már nem volt elég erőforrásuk, hogy mi múlt az, hogy utána 150 évig kicsit ilyen határvidékké váltunk, és azért itt emiatt többször volt háború, próbáltak néha tovább menni, nem sikerült, de azért eltartott egy ideig, amíg ki tudták őket verni.
2: Igen, tehát amikor a Mohácsi csatában meghalt második Lajos, ugye akkor kettős királyválasztás van. Magyarországon először megválasztják és megkoronázzák Szapolyai János Erdély vajdát, majd Habsburg Ferdinándot, hiszen a elesett második Lajos özvegye, felesége az Habsburg Mária volt. Ő a Ferdinándnak a testvére, és az 5. Károly német-római császárnak a testvére. Tehát ő elkezdett ő a legfontosabb politikai személyiség Magyarországon Mohács után, Habsburg Mária, egy választási kampányt kezd el, hiszen a magyar királyság az egy választói királyság. Habsburgoknak voltak mindenféle családi szerződéseik a jagellókkal, ugye a második Lajos és édesapja is a jagellókhoz tartozott, 15-be kötöttek egy ilyet, aminek az volt a lényeg, hogy amelyik család, dinasztia kihal fiágon, akkor a másik örökli. Tehát én azért mondom a filmben azt, hogy Szulejmán ugye világuralomra törekedett, és egy borzasztó baklövést követett el, mert hatalomra segített a Habsburgokat. A Habsburg monarchia, a Dunai Habsburg monarchia Mohács után kezd kialakulni. Azért, mert Szulejmán a csatában, a Szulejmán által vívott csatában elesett második Lajos. És ezután a Habsburgok megörökölték a kereszténység védőbástyája szerepet, amit Magyarország valóban eljátszotta, vagy betöltött, ugye 130-150 évig, megállították az oszmán hadakat, és egy nagyon komoly végvárrendszert építenek ki a Habsburgok Magyarországon, modernizálják a pénzügyeket, modernizálják az állam, a háztartást, modernizálják a katonaságot, és ugye itt kialakul egy végvárrendszer 100-130 végvárral, ebben ilyen 20-22 ezer katonát helyeznek el, és ennek nagy része az a birodalomból jön, Itáliából jön, a kor legjobb színvonalán vannak, és ezeket bizony csak részben tudják a magyarországi jövedelmekből fizetni, ehhez kellett a német birodalmi segély, kellett a pápai pénzek, kellettek, tehát egy európai összefogással itt egy komoly végvárvonal alakul ki, ami valóban sikeresen állítja meg az oszmánokat.
3: Egy utolsó kérdés, mert szerintem órákig elhallgatnám, mert tényleg annyira érdekes. Ha Szapolyai János jut a trónra, bár minden ilyennek sosincs értelme, ami lett volna, ha akkor az esélyes lett volna, hogy ez az összefogás nem következik be, és simán az oszmánok lenyelik az egész országot, és utána, hát ott való Bécs környékén kezdik újra.
2: Hát a szapolyai trónnak került, hamarabb megválasztják, és hamarabb...
3: Értem, hogy azt a fajta hatalmat, amit a Habsburgok behoztak. Tehát az egész országot tudja, és nincs kettős királyság.
2: Hát a szapolyai felajánlotta, hogy szívesen feleségül venné az özvegy Habsburg Máriát, és akkor, hogy a Habsburgok segítségével itt megállítjuk. Szapolyai egy törökvelő volt egyébként, mint Erdély Vajda, ő komoly szerepe volt, harcolt a törökök ellen a Mohácsot megelőző évtizedben.
1: És egyébként a filmben is érdekes, hogy elmondták, hogy nem direkt nem ért oda,
2: nem tudott odaérni.
1: Nem tudott odaérni. Ez tényleg érdekes, mert ugye mi úgy tudjuk, hogy direkt nem ért oda. Igen.
2: Hát képzeljék el, hogy ugye Magyarország az elég nagy, itt egy 1000 kilométeres végvárvonalról beszélünk, ő ugye a keleti részét védi Erdélyt, és mint Erdély Vajdája, nekik úgy a kötelessége ott maradni, ameddig nem tudják, hogy hova mennek a törökök. Nem tudta senki, hogy hova fognak jönni, milyen irányba, Budára mennek, Bécsbe akarnak Nyugat-Dunántúlon menni, vagy esetleg Erdélyre mennek. Tehát amíg ők nem tudták, hogy merre fog a török, az oszmán csapás ugye irányulni, addig neki védenie kellett. Arra nem is beszélve, hogy ezt nem mondtuk el, de ellentétes üzeneteket kapott, menjen a királyhoz, maradjon, védje Erdélyt, menjen a királyhoz, és akkor végül is ő azt mondta, hogy jó, megyek, nem tudom a sereget vinni, ez egy 5-7 ezer sereg, tehát az se jelentett volna, mert ugye ez is egy ilyen mítosz, hogy ha szapolyai odaér a sereggel, akkor hát akkor mondjuk nem 20 ezer, 26 ezer, hanem akkor 30 ezer katonánk lett volna a 80 vagy 100 ezer oszmán sereggel szemben. Nem sokat változtatott volna. De egyébként visszatérve a kérdésére, Szapolyai próbálkozott egy nemzetközi összefogással. Én vagyok a megválasztott király, törvényes uralkodó, tessék engem segíteni, a célom az, hogy megállítsam a töröket. Szapolyai csak akkor fordul a törökhöz, az oszmánokhoz, amikor Ferdinánd kiveri az országból, és azt mondja, hogy én is keresztény vagyok, ő is keresztény, mégis ellenem támad, és a török ellen semmit nem csinál, és akkor küldi el követét Konstantinápolba, és lesz egy szövetséget Szulejmánnal. Egyébként a francia diplomácia és a velencei diplomácia is erre sarkalta őt. A franciák már korábban segítséget kértek Szulejmántól, ugye amikor 5. Károly...
3: Ellensége?
2: Igen, pontosan. Igen.
1: Na hát szerintem rendkívül érdekes lenne, és szerintem több órás beszélgetést is végighallgatnak, de erre van lehetőség, ugye? Mert önök turnéznek most a Mohács filmet.
2: Igen.
3: Meg
1: kell nézni a filmet.
2: Igen.
3: Hát nagyon szépen köszönjük. Ágoston Gábort, a Georgetown Egyetem professzorát hallottuk. Köszönjük szépen.
2: Köszönöm szépen. Köszönöm.
0: Jazzy. Együtt vagyunk. Fej vagy írás? Napi tőzsde, devizák, állampapírpiac. Legfrissebb hírek, elemzések szakértőink bevonásával. Itt a Business Classban.
3: Jó reggelt kívánunk, május 27-én reggel 9 óra 52 perckor itt a Jazzy Business Classban. Kamasz Melinda és László Csaba fog önöktől rövidesen búcsúzni, de addig is nézzük meg, hogy ugyan nyitottak a piacok. A BUX 130.957, tehát most már nem is tudom, hetek lassan, hónapok óta valahogy mindig ekkörül vagyunk plusz 1-2 ezerrel, és a blue chipek közül a Magyar Telekom 2590, egy nagyon pici csökkenés, mínusz 0,08, a MOL 3800, 0,5%-os csökkenés, mínusz 0,52, az OTP 40410, minimális csökkenés, mínusz 0,22, és itt egyedül zölden nekem a Richter van, 12330, plusz 1,15%.
1: És hát az 1 eurót jelen például 355 forintért tudunk megvenni, most megint akkor nagyon
3: erős. Hát mert ugye nem csökkentett kamatot az MNB, tehát addig erősödik a forint. Ez...
1: A dollár pedig 305 forint jelen pillanatban, és hát nézzük a bitcoint, az pedig 75.801 dollárba kerül egy darab, és hát ez is e körül mozog, ez a 75-80 ezer között mozgott az utóbbi időben.
3: Ugye az olajat szoktuk még mostanában nézni, amiben az az érdekes, hogy általában én most azt olvastam, hogy az olajárak mentek felfelé, ehhez képest most 100 dollár alatt vagyunk, 94,81 a Brent, bár ugye itt mindig, hogy most melyik olaj, meg az orosz olaj újabban drágább, hát nagyjából itt tartunk. Köszönjük szépen az egész napos figyelmet.
1: Csodálatos további, időnk lesz.
3: Így van, további szép napot, jó szórakozás, kifejezetten meleg lesz. Nem tudom, hogy professzor úr esetleg, ugye ön, ha jól értem, a Georgetown Egyetemen tanít, esetleg valami komment a dollárra?
2: Az olajra van, mert amikor a Trump megszólal és azt mondja, hogy meg fogunk egyezni az irániakkal, akkor leszokott menni az olajára.
1: Így van. Jó lenne most már, de még...
2: De ma az irániak azt mondták, hogy nincs azért az a megegyezés olyan közel, úgyhogy lehet, hogy fel fog menni az olajra.
1: Legközelebb akkor beszélünk erről a térségről, és nagyon szépen köszönjük,
3: viszont hallásra.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Futballrajongók, figyelem! Így

0: epizódja. Szimfonikus stand-up a Danubia zenekarral, a Star Wars-tól a Cápán át a Harry Potterig. Ne maradjon le a döntő menetről. Nevetni ér. Jegyek útazenéhez.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
2: Kombinált drón és rakétatámadás érte az éjszakai és a reggeli órákban a Krím-félszigeten fekvő Szevasztopolt. Itthon mától újraél a már valós idejű vonat követő térképe. Délutánig marad a nyári meleg. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Kombinált drón és rakétatámadás érte az éjszakai és a reggeli órákban a Krím-félszigeten fekvő Szevasztopolt. A kikötőváros kormányzója közölte, hogy a támadásban brit gyártmányú művelező robotrepülőgépeket is bevetettek, a légvédelem pedig több mint 20 drónt lőtt le. A becsapódások miatt kigyulladt a központi bank helyi igazgatóságának tetőszerkezete, valamint több lakóház és villanyvezeték is megrongálódott. Szevasztopolban található az orosz Fekete-tengeri flotta főbázisa. Itthon azonnali hatállyal felmentették a terrorelhárítási központ főigazgatóját, a kormány pedig június elejéig teljesen felülvizsgálja a TEK működését. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy május 27-ei, azaz a mai hatállyal felmentette Hajdú János tábornokot a szervezet éléről. A tegnap este megjelent kormányhatározat szerint a kabinet a felesleges párhuzamosságok megszüntetésével és költséghatékonyabb működéssel alakítaná át a rendőrséget. A belügyminiszternek június 4-éig kell előkészítenie a szükséges szervezeti és jogi változtatásokat. Hajdú János egyébként 2010 óta vezette a TEK-et. Csökkenteni fogják a miniszterelnök és a kormánytagok fizetését, valamint javasolni fogják a képviselők fizetésének és költségkeretének csökkentését is, erősítette meg a miniszterelnök tegnap az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában. Magyar Péter hangsúlyozta, a politikusoknak szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. A Mi Hazánk támogatja a képviselői fizetések csökkentését, de a polgármesterékét nem. A KDNP arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselők az egész nemzetet szolgálják. A Fidesz a választási ígéretek betartását várta a Tiszapártól. Magyar Péter viszont válaszában pontos leltárt ígért, amely megmutatja, hogy hol tart most az ország. Mától újra él a már valós idejű vonat követő térképe, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető közösségi oldalán emlékeztetett. A vasúti információs rendszert pontosan egy évvel ezelőtt, a sorozatos botrányok után kapcsolták le. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a problémákat nem eltitkolni kell, ezért utasította a MÁV-ot a rendszer azonnali visszaállítására. A felület a korábbi kibertámadások miatt egyelőre regisztráció után érhető el, de már dolgoznak azon, hogy bárki szabadon használhassa. Rendkívüli hőség sújtja Európa több részét. Franciaországban már heten meghaltak a napok óta tartó kánikula miatt. Több nyugati megyében 38-39 fok lesz a következő napokban. Nagy-Britanniában is megdőlt a májusi melegrekord, Londonban 35 fokot mértek. Szerbiában hőségriasztást adtak ki, a napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Ami a hazai időjárást illeti, délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felé megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép napot kívánok, ez a Jazzy Lexikon, a mikrofonnál Péter Mónika. Szentpéteri csillazenél mindjárt, izgalmas formabontó átirataiban örökérvényű klasszikusok eleganciája találkozik a jazz játékosságával, a latin zenék életörömével, a blues nosztalgiájával, a rock lendületes dinamikájával, ezzel új eszenciát adva a régi ézeknek, a Mozart bossza szól majd. Sarah J. Morris brit énekesnő, a pop, a jazz, a rock és az R&B műfajaiban egyaránt otthonosan mozog. Tavaly készített egy közös dalt a szicíliai énekessel Mario Biondival, a Back Together Again eredeti előadói Roberta Flack és Donny Hathaway voltak.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. A jungle zenéjére jellemző a modern funk, soul, disco és elektronikus zene ötvözése 2023-as Volcano című lemezükről, a Dominosszól majd. Bobby Darin igazi zenei kaméleon volt, aki sok műfajban alkotott és aratott sikereket. Ez az I Wanna Be Around. I wanna be-

0: Jazzy Lexikon.
1: Az 1870-es évektől Budapest a világ legnagyobb malomipari központja volt a 90-es évekig. Ekkor szorult a második helyre az amerikai Minneapolis mögött. A pesti gőzmalmok termékeinek zöme a Monarchia piacain talált vevőre, de Bécs mellett Berlin, Párizs és London pékjei és háziasszonyai is magyar lisztet vettek, ha valami nagyon finomat akartak sütni. A világ legjobb lisztjének tartott magyar termék még Brazíliába is eljutott. A gőzmalmoknak nagy volt a vízigénye, az őrölni való gabona szállítása miatt pedig különösen fontos volt, hogy közel legyenek a Dunaparthoz, ahol kiköthetnek a gabonaszállító hajók. Ennek jegyében eleinte a budai, majd a pesti oldalon is sorra jelentek meg a folyóparton a gőzmalmok. 1870-ben már 14 működött belőlük a fővárosban.
0: Jazzy Lexikon.

rezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzy-n.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. A Say She She zenél, ami három énekesből áll. A nevük egy szójáték, és tisztelgés a diszkó legenda Nile Rodgers és a Chic zenekar előtt, a Disco Life Soulmate. Előtte Miss the Groove következik, 2026. januárjában jelent meg legújabb lemeze Mr. James címmel. A 15 dalos album egy különleges zongora központú tiszteletadás, a fúziós jazz egyik legnagyobb élő legendája Bob James előtt. Itt a Lexikonban a Devotion szól tőle. Most pedig a Diffaz zenél, a zenekart Pete Baumgartner vezeti, aki producerként is tevékenykedik, és minden új albumához változtat a zenekar tagjain. Ez a Jazz Music.

0: Házi Lexikon.
1: A Gloriette kút Budapest egyik legkülönlegesebb építészeti emléke. Ybl Miklós tervei alapján készült, és eredetileg a Hősök tere helyén állt. Itt tört ugyanis felszínre az a 74 fokos gyógyvizet adó forrás, amelyet Zsigmond Vilmos bányamérnök fedezett fel 1877-ben. A kutat a milleniumi építkezések során elbontották, és a mai Széchenyi hegyre helyezték át.
0: Jazzy Lexikon.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tej Világnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
3: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzyn.
4: Erős és önálló kormányzati felerőst követelnek a munkaügyeknek a legnagyobb szakszervezetek. Csaknem 80 ezer vállalkozást figyelmeztet a NAV. Délután már számíthatunk záporokra, zivatarokra. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Több ügyben, például a kegyelmi botrányt, a gyermekvédelmet, a végrehajtási rendszert és a spontán privatizációt érintően is vizsgálóbizottságot állít fel az új kormány, jelentette be az országgyűlésben a kormányfő. Magyar Péter beszélt arról is, hogy csökkentik a képviselők a miniszterek és miniszterelnök fizetését, valamint mérséklik a felesleges állami kiadásokat. Erős és önálló kormányzati felelőst követelnek a munkaügyeknek a legnagyobb szakszervezetek. A munkástanácsok és a szakszervezetek együttműködési fóruma mai nyílt levélben aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az új kormányzati felépítésben egyelőre nem látható önálló foglalkoztatáspolitikai államtitkár. Az érdekképviseletek szerint a bérek felzárkóztatása és a munkavállalói jogok védelme olyan súlyú kérdések, amelyeket nem szabad több tárca között széttagolni. A szakszervezetek hangsúlyozták, készek az együttműködésre, de a munkavállalók érdemi bevonása nélkül hozott döntéseknek súlyos negatív következményei lehetnek. Csökkenteni a hazai kamatszintet, ezzel a költségvetés finanszírozási terheit is az euró bevezetése, közölte a GKI gazdaságkutató. Az elemzés szerint Magyarország az elmúlt években a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s ország között volt. Hazánk tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött a kamatokra. A GKI összesítése azt mutatja, hogy ha az államadósság átlagos kamatterhe 3,9%-ra mérséklődne, az évente legalább 600 milliárd forint pluszt jelentene a költségvetésben. Leállt a központi hűtés a veszprémi Csolnoki Ferenc kórház műtőiben és citolaborjában, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán azt írta, hogy várható a legkorábban június 5-ére javítják meg a rendszert, addig bérhűtőgépeket telepítenek az intézménybe, amely a hétvégére állhat üzembe. A tárcavezető szerint a kórházakban működő hűtőberendezések átlag életkora meghaladja a 15 évet, több esetben a 40 évet is. Csaknem 80 ezer vállalkozást figyelmeztet a NAV, hogy jövő hétfőig be kell nyújtaniuk az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását. Az adóhivatal emlékeztet, hogy a kötelezettséget elektronikusan kell teljesíteni. Fontos, hogy június eleje nem csak a felügyeleti díj, hanem a társasági adó és a kisvállalati adóbevallási határideje is. A NAV arra kéri az érintett cégeket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a kitöltést, mert akik késnek, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphatnak. Idén új helyszínen, a hajógyári szigeten várja a családokat a Nemzetközi Gyermekmentőszolgálat hagyományos ingyenes gyermeknapi rendezvénye. A szervezők a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntője miatti tömeg és a biztonság érdekében 36 év után költözteti át a programokat a Városligetből. Ezen a hétvégén szombaton

Szép napot kívánok! 11 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Az Eternal zenél, az első olyan brit női formáció, amely képes volt milliós példányszámban albumokat eladni, megnyitva az utat a későbbi lánycsapatok előtt. Az I Wanna Be The Only One című dalukat hallgatjuk. Most pedig jön a Flipperscript, egy holland csapat, ami a 90-es évek közepén vált világhírűvé. Hosszabb szünet után az elmúlt években tértek vissza a zenei vérkeringésbe. Ez a Love the

0: Kézzi lexikon.
1: A Magyar Királyi Állatorvosi Akadémia 1881-ben költözhetett be a mai Rottenbiller és Bethlen utca között elhelyezkedő erzsébetvárosi épület együttesbe, amely Steidl Imre tervei alapján készült neoreneszánsz stílusban. Az akkori iskolai épületekre jellemzően vörös téglából építették, az ereszek alatti részeket zsolnai kerámia csíkokkal díszítették. Az épületek körül elterülő parkkerítés 37 oszlopát öntvény állatfejekkel díszítették. A kertben is számos szobor található, köztük a 9 magyar őshonos kutyafajta életnagyságú bronzszobra. A főbejáratnál áll a híres szürkemarha, csatlós életnagyságú szobra, Domonkos Béla szobrászművész alkotása 1987-ből, amely ma az egyetem egyik jelképe. A híres bika életében hatalmas elismerést szerzett gazdájának, rengeteg kiállítást megnyert. Az állatorvos hallgatók úgy tartják, aki diplomát szeretne az egyetemen, az meg se kíséreljen felülni csatlós hátára.
0: Jazzy Lexikon.

0: Folytatódik a Jazzy Lexikon, a melbourne-i Nina Ferro énekel, aki 10 évesként kezdte a zenélést a Hatter Than Six zenekarban, a Tossin and Turnin című dalát játsszuk. Most pedig Tix the Autor zenél a tanzaniai származású Londonban élő hip-hop szól énekes rappertől. Ez a We Ain't Scared.
1: One time, two time.

Lelki-szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

playing on repeat. Mindjárt dél van, folytatjuk a Jazzy Lexikont. A 2026-os év a nagy ünneplésekről szól, Diana Krall számára. Az énekesnő nemrég töltötte be a 60. életévét, ráadásul férjével, a rock legenda Elvis Costellóval. Idén ünneplik a 23. házassági évfordulójukat. Ebből az alkalomból egy nagyszabású exkluzív nemzetközi turnéra indult. Itt a Lexikonban a California Dreaming Soulmate. Előtte Olivia Dean következik, az 1999-es születésű kelet-londoni énekes dalszerzőt gyakran hasonlítják Amy Winehouse-hoz vagy Lauryn Hill-hez. Emlékezetes fellépései voltak a világ legnagyobb fesztiváljain, ahol bebizonyította, hogy élőben is kifogástalanul énekel. A Man I Need című dalát játsszuk. Malente egy német DJ producer dalaiban jellegzetesek a 70-es és 80-as éveket idéző szintetizátor hangzások, amelyek a diszkó korszakot idézik. Ez a Funk the Rich, a következő zenei blokkunkat követően jön a Déli Hír magazin, meghallgatjuk Andrew J. Jazzy mixét, aztán folytatódik a Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Budapesten 1862-ben vezették be a kapupénzt, ami majd 100 éven át fennmaradt. A bérházak főkapuját éjszakára bezárták, és ha az ember 10 óra után érkezett haza, vagy hajnalba ment el, kapupénzt kellett fizetnie a házmesternek. A lakók nem kaptak kulcsot a házkapuhoz, mert így is pénzt lehetett szedni, és még ellenőrizhetőek is voltak az emberek. A felébresztett rosszkedő vicékkel állandóak voltak a viták, ráadásul az 50-es években ideális besúgó lett belőlük.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Janklovics Péter humorpörölye lesújt a filmzenékre. Június 14-én a Kongresszusi Központba érkezik a Zenegyűlölő 3.0, a sikerszéria záró epizódja. Szimfonikus stand-up a Danubia zenekarral, a Star Wars-tól a Cápán át a Harry Potterig. Ne maradjon le a döntő menetről. Nevetni ér. Jegyek utazenéhez.hu.
1: Május 18-a és június 1-e között Tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tej fel.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabbak percekkel mások előtt. Déli hírmagazin a Jazzin.
3: Azonnali hatállyal felmentették a terrorelhárítási központ főigazgatóját. Kombinált drón és rakétatámadás érte az éjszaka és a reggeli órákban a Krím-félszigeten fekvő Szevasztopolt. Délután már számíthatunk záporokra, zivatarokra. Ez a Jazzy téli hírmagazinja 2026. május 27-én szerdán 11 óra 53 perckor a mikrofonnál Szabó Kati. Azonnali hatállyal felmentették a terrorelhárítási központ főigazgatóját, a kormány pedig június elejéig teljesen felülvizsgálja a TEK működését. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy május 27-ei, azaz a mai hatállyal felmentette Hajdú János tábornokot a szervezet éléről. A tegnap este megjelent kormányhatározat szerint a kabinet a felesleges párhuzamosságok megszüntetésével és költséghatékonyabb működéssel alakítaná át a rendőrséget. A belügyminiszternek június 4-éig kell előkészítenie a szükséges szervezeti és jogi változtatásokat. Hajdú János egyébként 2010 óta vezette a TEK-et. Mától újra él a már valós idejű vonat követő térképe, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A TARCA vezető közösségi oldalán emlékeztetett. A vasúti információs rendszert pontosan egy évvel ezelőtt a sorozatos botrányok után kapcsolták le. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a problémákat nem eltitkolni kell, ezért utasította a MÁV-ot a rendszer azonnali visszaállítására. A felület a korábbi kibertámadások miatt egyelőre regisztráció után érhető el, de már dolgoznak azon, hogy bárki szabadon használhassa. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a hazai kórházak fertőzési adatai, terül ki a tegnap késő este megjelent kormányhatározatból. A döntés értelmében az egészségügyi miniszternek június végéig kell kidolgoznia azt az országos módszertant, amely alapján az intézmények közzéteszik ezeket a mutatókat. Az első hivatalos adatok szeptember 1-én válnak nyilvánossá. Egy másik kormányzati döntés a betegjogi rendszert erősíti meg. A cél az, hogy a betegjogi képviselők függetlenebbül, hatékonyabban és könnyebben elérhetően működjenek a jövőben. Emellett a kórházak minőségi és betegelégedettségi mutatóit is nyilvánossá teszik majd. Soron kívül vizsgáltatja felül a kormány a Magyar Agrárkamara működését, terül ki a legfrissebb kormányhatározatból. A kabinet döntése értelmében az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszternek június 4-éig kell áttekintenie a kamaráról szóló törvényt és a szervezet tevékenységét. Bona Szabolcsnak a kapcsolódó jogszabálymódosítások előkészítésére is mindössze egy hét áll a rendelkezésére. A kormány teljesen felülvizsgálja a Klebersberg központ és a tankerületek működését. A kabinet az oktatás finanszírozás átláthatóvá tételében indokolja a döntést. Az oktatási és gyermekügyi miniszternek nem csak a tankerületek felépítését, létszámát és gazdálkodását kell átvilágítania, hanem azt is meg kell vizsgálnia, hogy egyáltalán indokolt-e a Klebersberg központ, mint középirányító szerv fenntartása. Erős és önálló kormányzati felelőst követelnek a munkaügyeknek a legnagyobb szakszervezetek. A munkástanácsok és a szakszervezetek együttműködési fóruma mai nyílt levélben aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az új kormányzati felépítésben egyelőre nem látható önálló foglalkoztatáspolitikai államtitkár. Az érdekképviseletek szerint a bérek felzárkóztatása és a munkavállalói jogok védelme olyan súlyú kérdések, amelyeket nem szabad több tárca között széttagolni. A szakszervezetek hangsúlyozták, készek az együttműködésre, de a munkavállalók érdemi bevonása nélkül hozott döntéseknek súlyos, negatív következményei lehetnek. Leállt a központi hűtés a veszprémi Csolnoki Ferenc kórház műtőiben és citolaporjában, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, hogy várható a legkorábban június 5-ére javítják meg a rendszert, addig bérhűtőgépeket telepítenek az intézménybe, amely a hétvégére állhat üzembe. A tárcavezető szerint a kórházakban működő hűtőberendezések átlag életkora meghaladja a 15 évet, több esetben a 40 évet is. Csaknem 80 ezer vállalkozást figyelmeztet a NAV, hogy jövő hétfőig be kell nyújtaniuk az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását. Az adóhivatal emlékeztet, hogy a kötelezettséget elektronikusan kell teljesíteni. Fontos, hogy június eleje nem csak a felügyeleti díj, hanem a társasági adó és a kisvállalati adóbevallási határideje is. A NAV arra kéri az érintett cégeket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a kitöltést, mert akik késnek, akár 1 millió forintos mulasztás bírságot is kaphatnak. Komoly konfliktus alakulhat ki a budapesti taxisok és a főváros között a PKK új díjszabási javaslata miatt. A taxis érdekvédők szerint a fix tartalék esetleges eltörlése teljesen átalakítaná a budapesti taxizást és kiszámíthatatlanul drágává tenné az utazást a legforgalmasabb időszakokban. A helyzet annyira elmérgesedett, hogy a taxisok már tüntetést és városi blokkádot is kilátásba helyeztek a május 30-31-i Bajnokok Ligája döntő hétvégéjére, írja a Portfólió. Nem csak a lépéseinket, de már a hangulatunkat is követi a legújabb technológia. Mindjárt mondom a részleteket. Előtte azonban...
4: Külföld.
3: Kombinált drón és rakétatámadás érte az éjszakai és a reggeli órákban a Krím-félszigeten fekvő Szevasztopolt. A kikötőváros kormányzója közölte, hogy a támadásban brit gyártmányú manőverező robotrepülőgépeket is bevetettek, a légvédelem pedig több mint 20 drónt lőtt le. A becsapódások miatt kigyulladt a központi bank helyi igazgatóságának tetőszerkezete, valamint több lakóház és villanyvezeték is megrongálódott. Szevasztopolban található az orosz fekete-tengeri flotta főbázisa. Az amerikai hadsereg közölte, hogy a csendes óceán keleti részén megtámadott egy hajót, amely feltehetőleg kábítószercsempészettel foglalkozott, egy ember meghalt. A művelethez az amerikai parti őrséget is riasztották. Az nem világos, hogy a túlélőket sikerült-e kimenteni. Donald Trump amerikai elnök kormánya tavaly szeptember óta a Karib-tengeren és a csendes óceán keleti részén közlekedő hajókat vett célba, azzal az indokkal, hogy a műveletek célja a nemzetközi kábítószerkereskedelem visszaszorítása. A hivatalos adatok

0: Balaton Pablo Picasso alkotásai mellett olyan magyar képzőművészek munkái láthatók, akikkel a spanyol művész együtt dolgozott, barátságot ápolt, vagy akik hatottak rá. Június 14-ig meghosszabbították az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítást a Szépművészeti Múzeumban. A tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Piacra dobták azt az új generációs okosgyűrűt, amely a testhőmérsékletünk és pulzusunk és a bőrünk mikroszkópikus verejtékezése alapján képes megállapítani a pillanatnyi stresszszintünket és hangulatunkat. A fejlesztők szerint az ékszer nem csak diagnosztizál, de azonnal személyre szabott légző gyakorlatokat vagy megnyugtató dallamokat is javasol a felhasználó telefonján, ha úgy érzékeli, hogy tulajdonosa túlságosan feszülté vált. Idén új helyszínen, a hajógyári szigeten várja a családokat a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos ingyenes gyermeknapi rendezvénye. A szervezők a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntője miatti tömeg és a biztonság érdekében 36 év után költözteti át a programokat a Városligetből. Ezen a hétvégén szombaton és vasárnap igazi vízparti piknik hangulattal, vidámparkkal, koncertekkel, valamint egészségügyi és sportszigettel várják a gyerekeket a hajógyári szigeten.
1: Budapest legfrissebb időjárása.
0: Délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul.
1: Ez volt a Jazzy Déli hírmagazinja. A szerkesztő Szabó Kati volt. Jazzy Mix. Andrew J. Mixével. Itt a Jazzy.

0: Szett Andrew J. készítette. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Jazzy Mix Andrew J. Mixével. Itt a Jazzin.

Mixet Andrew J. készítette. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Négy nap.

0: Ez vár téged is. www.rozalia.hu. Május 18-a és június 1-e között Tejben Vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzyn.
3: Erős és önálló kormányzati felerőst követelnek a munkaügyeknek a legnagyobb szakszervezetek. Csaknem 80 ezer vállalkozást figyelmeztet a NAV. Délután már számíthatunk záporokra, zivatarokra. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Több ügyben, például a kegyelmi botrányt, a gyermekvédelmet, a végrehajtási rendszert és a spontán privatizációt érintően is vizsgálóbizottságot állít fel az új kormány, jelentette be az országgyűlésben a kormányfő. Magyar Péter beszélt arról is, hogy csökkentik a képviselők a miniszterek és miniszterelnök fizetését, valamint mérséklik a felesleges állami kiadásokat. Erős és önálló kormányzati felelőst követelnek a munkaügyeknek a legnagyobb szakszervezetek. A munkástanácsok és a szakszervezetek együttműködési fóruma mai nyílt levélben aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az új kormányzati felépítésben egyelőre nem látható önálló foglalkoztatáspolitikai államtitkár. Az érdekképviseletek szerint a bérek felzárkóztatása és a munkavállalói jogok védelme olyan súlyú kérdések, amelyeket nem szabad több tárca között széttagolni. A szakszervezetek hangsúlyozták, készek az együttműködésre, de a munkavállalók érdemi bevonása nélkül hozott döntéseknek súlyos, negatív következményei lehetnek. Csökkenteni a hazai kamatszintet, ezzel a költségvetés finanszírozási terheit is az euró bevezetése, közölte a GKI gazdaságkutató. Az elemzés szerint Magyarország az elmúlt években a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s ország között volt, hazánk tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött a kamatokra. A GKI összesítése azt mutatja, hogyha az államadósság átlagos kamatterhe 3,9%-ra mérséklődne, az évente legalább 600 milliárd forint pluszt jelentene a költségvetésben. Leállt a központi hűtés a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház műtőiben és citolaborjában, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán azt írta, hogy várható a legkorábban június 5-ére javítják meg a rendszert, addig bérhűtőgépeket telepítenek az intézménybe, amely a hétvégére állhat üzembe. A tárcavezető szerint a kórházakban működő hűtőberendezések átlag életkora meghaladja a 15 évet, több esetben a 40 évet is. Csaknem 80 ezer vállalkozást figyelmeztet a NAV, hogy jövő hétfőig be kell nyújtaniuk az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását. Az adóhivatal emlékeztet, hogy a kötelezettséget elektronikusan kell teljesíteni. Fontos, hogy június eleje nem csak a felügyeleti díj, hanem a társasági adó és a kisvállalati adóbevallási határideje is. A NAV arra kéri az érintett cégeket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a kitöltést, mert akik késnek, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphatnak. Idén új helyszínen, a hajógyári szigeten várja a családokat a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos ingyenes gyermeknapi rendezvénye. A szervezők a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntője miatti tömeg és a biztonság érdekében 36 év után költözteti át a programokat a Városligetből. Ezen a hétvégén szombaton és vasárnap igazi vízparti piknik hangulattal, vidámparkkal, koncertekkel, valamint egészségügyi és sportszigettel várják a gyerekeket a hajógyári szigeten. Délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
2: A hírek után újra Jazzy zene.

Remek előadók jönnek a Jazzy Lexikon következő blokkjában is. Carvin Ellis sajátos stílusában keveri a folk, a pop, a szól és a pszichedelikus elemeket, így egyedi hangzást teremtve a Sam Pramorszal majd. Most pedig egy tavaly októberben megjelent dal jön Tippánk előadásában a felhőtlen bulizásról, az éjszakai életről és a zene iránti szenvedélyről. Ez a Funky Love Tonight.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Az Earth, Wind & Fire Sparkle című dalát hallgatjuk. Nadal 1981-ben jelent meg a zenekar 11. Race című stúdióalbumán. Előtte a kanadai jazzénekes Matt Dusk folytatja, aki 12 stúdióalbumot készített eddig, amiből több is arany és platina színekben pompázik. Ez a Back in Town.

0: Jazzy Lexikon.
1: A főváros tele van olyan helyekkel, amelyeket nem csak a hivatalos nevükön emlegettek a budapestiek. Cérna Korzónak nevezték például a József körút belső részét, ahol a fiatal varró lányok sétálgattak. A vár alatt a Donáti köz volt a Csaló köz. Itt egy ismert bordélyház működött a 30-as évek előtt, ahol a férjek megcsalták feleségüket. A maflasarok a Ferenciek terén, a templom bejárata előtti rész. Vasárnap délben kiöltözött fiatal emberek csoportokba verődve áldogáltak itt, és nézegették a templomból kijövő lányokat.
0: Jazzy Lexikon.

Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak. Sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.

Itt a Jazzy Lexikonban a brit szólénekes Kenny Thomas következik, akit zenei karrierje előtt amatőr boxolóként ünnepeltek, Best of You című dalát játsszuk. Előtte lengyel Johanna énekel, a színpad mellett angol nyelvű dalokat ír, szerzőként külföldi produkcióknak is dolgozik, Rise című dalát hoztuk. Dido neve nemrégben újra letarolta a közösségi médiát és a streaming platformokat. Eminem ikonikus lagere, a Stan, nemrég ünnepelte 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból Dido és Eminem csapata egy exkluzív limitált széria Bakelit újra kiadást és digitális csomagot jelentetett meg. Ez a Honestly OK.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Várnegyedben található Miklós torony falán látható dombormű másolatot tekintik a Mátyásról készült legszebb és leghitelesebb ábrázolásnak. Az eredeti 1486-ban készült és egy német város kaputornyára került. Az alkotáson a király teljes páncélzatban trónol, lábait oroszlánon nyugtatja és két lebegő angyal koronát tart a feje fölé. A csúcsmezőben a magyar és cseh címer látható. A latin nyelvű felirat felül Matthias Rex, Mátyás király, alul pedig római számokkal 1486-ra, a keletkezés évére utal.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyul, Boridalok, Napraforgó Mese Színház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
2: Erős és önálló kormányzati felerőst követelnek a munkaügyeknek a legnagyobb szakszervezetek. Csaknem 80 ezer vállalkozást figyelmeztet a NAV. Délután már számíthatunk záporokra, zivatarokra. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Több ügyben, például a kegyelmi botrányt, a gyermekvédelmet, a végrehajtási rendszert és a spontán privatizációt érintően is vizsgálóbizottságot állít fel az új kormány, jelentette be az országgyűlésben a kormányfő. Magyar Péter beszélt arról is, hogy csökkentik a képviselők, a miniszterek és miniszterelnök fizetését, valamint mérséklik a felesleges állami kiadásokat. Erős és önálló kormányzati felelőst követelnek a munkaügyeknek a legnagyobb szakszervezetek. A munkástanácsok és a szakszervezetek együttműködési fóruma mai nyílt levélben aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az új kormányzati felépítésben egyelőre nem látható önálló foglalkoztatáspolitikai államtitkár. Az érdekképviseletek szerint a bérek felzárkóztatása és a munkavállalói jogok védelme olyan súlyú kérdések, amelyeket nem szabad több tárca között széttagolni. A szakszervezetek hangsúlyozták, készek az együttműködésre, de a munkavállalók érdemi bevonása nélkül hozott döntéseknek súlyos negatív következményei lehetnek. Csökkentené a hazai kamatszintet, ezzel a költségvetés finanszírozási terheit is az euró bevezetése, közölte a GKI gazdaságkutató. Az elemzés szerint Magyarország az elmúlt években a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s ország között volt. Hazánk tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött a kamatokra. A GKI összesítése azt mutatja, hogy ha az államadósság átlagos kamatterhe 3,9%-ra mérséklődne, az évente legalább 600 milliárd forint pluszt jelentene a költségvetésben. Leállt a központi hűtés a veszprémi Csolnoki Ferenc kórház műtőiben és citolaborjában, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, hogy várható a legkorábban június 5-ére javítják meg a rendszert. Addig bérhűtőgépeket telepítenek az intézménybe, amely a hétvégére állhat üzembe. A tárcavezető szerint a kórházakban működő hűtőberendezések átlag életkora meghaladja a 15 évet, több esetben a 40 évet is. Csaknem 80 ezer vállalkozást figyelmeztet a NAV, hogy jövő hétfőig be kell nyújtaniuk az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását. Az adóhivatal emlékeztet, hogy a kötelezettséget elektronikusan kell teljesíteni. Fontos, hogy június eleje nem csak a felügyeleti díj, hanem a társasági adó és a kisvállalati adóbevallási határideje is. A NAV arra kéri az érintett cégeket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a kitöltést, mert akik késnek, akár 1 millió forint mulasztási bírságot is kaphatnak. Idén új helyszínen, a hajógyári szigeten várja a családokat a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos ingyenes gyermeknapi rendezvénye. A szervezők a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntője miatti tömeg és a biztonság érdekében 36 év után költözteti át a programokat a Városligetből. Ezen a hétvégén szombaton és vasárnap igazi vízparti piknik hangulattal, vidámparkkal, koncertekkel, valamint egészségügyi és sportszigettel várják a gyerekeket a hajógyári szigeten. Délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes délutánt 14 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Mel Tormé az amerikai jazz és pop történet egyik legsokoldalúbb és legtehetségesebb alakja volt. Több mint 250 dalt írt. Virtuóz módon bánt az ütőhangszerekkel. Buddy Rich a legendás dobos is nagy tisztelője volt. Számos filmben és tévéműsorban szerepelt, önéletrajzi könyveket és regényeket is publikált. Happy Together című dalát játsszuk. Most pedig a New Orleans-i származású John Batiste következik. A zeneszerzés és a billentyűs játék mellett énekel, basszus gitározik, vonós hangszerekkel játszik, és a teremint is meg tudja szólaltatni. Ez a Big Money.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Buzogány torony, a budai vár, azaz a királyi palota déli végének jellegzetes építménye. Henger alakú falának tetején a Buzogány fejrészében lőrésekkel ellátott fedett teraszt képeztek ki, ahonnan a város déli részének szépségeiben gyönyörködhetünk. A torony teste középkori eredetű, a felső rész azonban teljes egészében a 20. század közepén készült. A teraszról jól látható a középkori palota déli erődítés rendszere, a nagy rondella és annak kaputornya, mely a török időkben lihegő kapu néven volt ismert.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Julie Cruise-nak 4 stúdióalbuma készült, leginkább David Lynch rendezővel és Angelo Badalamenti zeneszerzővel dolgozott együtt. Az együttműködésükből született a Falling című szám is, ami aztán a Twin Peaks főcímdala lett. Robin Bennett egy amerikai énekesnő, aki az Egyesült Államokban született, de Franciaországban vált ismert és népszerűvé. Stílusát a soul, jazz, blues és pop fúziója jellemzi, modern, mégis vintage hangzással. Alex Finkin pedig egy francia zeneszerző, billentyűs és producer, aki Robin Bennett zenéjének kulcsfontosságú alkotó eleme. 2010-es dalukat játszok.

Happy Hours. Érdekes és különleges vendégek, kulturális programok, koncertek, útinfók és minden, ami a hazafelé vezető úton jól jöhet. Happy Hours. Minden hétköznap 16 és 19 óra között. Itt a Jazzin.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Gloria Jones 1964-es dala, a Tainted Love Soul, amit sokan és sok stílusban feldolgoztak, többek között 2001-ben még Marilyn Manson is sikere vitte. Előtte az olasz Luca de Bonaire zenél, szinte futószalagon gyertje a slágereket, nem ritka, hogy egyetlen hónap alatt több kis lemeze és remixe is megjelenik. A Return of the Mac című dalát játsszuk. Most pedig jön a Commodores, az 1970-es évek egyik legsikeresebb funk és soul zenekara volt, 1974-es Machine Gun című lemezükről hoztuk a címadódat.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Városligeti Vajdahunyadvár gótikus épületszárnyának udvari részét a 64 méter magas apostolok tornya zárja le, amely 150 lépcsőfok megmászása után tárja elénk Budapest körpanorámáját. Láthatjuk innen a Gellért hegyet, a Budai várat, a Szent István bazilikát, de a Vajdahunyadvára épületének olyan részeit is, amelyek máskülönben rejtve maradnak a látogatók előtt. Az épület rész a segesvári óratorony másolata, nevét onnan kapta, hogy az eredeti építményen minden egész óraütéskor körbeforgó figurák, apostol szobrok jártak körül. Az apostolok tornyán gyönyörű fából faragott úgynevezett angyalos magyar címert láthatunk, egyik sarkán pedig a baldahinos nürnbergi könyörgő Madonna kis szobra áll.
0: Jazzy Lexikon.

0: Stílusos lazulás, szenvedélyes kikapcsolódás. Budapesti programajánló, itt a Jazzin.
1: Új Buda születésnapja a Bikás Parkban, az Oroszlán Király a Margit szigeten, és jövő héten újra Rozália borpiknik. Jó napot kívánok! Vasárnap egésznapos közösségi és családi programokkal ünnepli 21. születésnapját Új Buda a Bikás Parkban, ahol a kerület sokszínűségét és közösségi életét állítják a középpontba. A zenei programok között fellép a Hahó együttes, az Eszterlánc mesezenekar, a Budapest Jazz Orchestra, a Los Orangutans, az estét pedig a Kispál és a Borz koncertje zárja. A legkisebbeket külön apró falva várja családi jogával, terápiás kutyákkal, bábszínházzal, óriás buborék showval és kreatív kézműves foglalkozásokkal. Emellett helyet kapnak tudományos kísérletek, zsonglőr játszóház, táncbemutatók, sportos aktivitások és helytörténeti beszélgetések is. A nap során lesz arcfestés, könyvvásár, minividámpark és food truck kínálat is. Remek családi élmény várja a közönséget szombaton a Margit szigeti szabadtéri színpadon, ahol a Disney legendás klasszikusa az Oroszlán király elevenedik meg filmkoncert formájában. Az animációs filmet óriás kivetítőn láthatják a nézők, miközben a zenét élőben játsza a Danubia zenekar Stefan Geiger vezényletével. Szimba története a barátságról, a bátorságról és a felelősségvállalásról generációk óta meghatározó mese élmény a kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az est során felcsendülnek Elton John világhírű dalai is. A látványos film és az élő szimfonikus zene találkozása igazi gyereknapi programnak ígérkezik. Jövő csütörtöktől vasárnapig 15. alkalommal várja a látogatókat a Rozália borpiknik a Városligetben, ahol a nyárindító hangulat, a könnyed borok és a ráérős piknikezés kerül a középpontba. A fesztiválon a több száz rozé, fehérbor, prosecco és pezsgő között mindenki megtalálhatja a kedvencét. A gasztronómiai kínálatban magyaros fogások újra gondolt változatai, mexikói ízek, balkáni specialitások és street food különlegességek várják a vendégeket. A programokat élő zenék is színesítik, fellép többek között Hangácsi Márton, a Dynamite Dudes lendületes rockabilly hangulatot hoz, a The Riverside Soul pedig a 40-es évek bluegrass világát idézi meg. Mindeközben családi programok, kutyás események és a népszerű borjóga is várja az érdeklődőket. Péntektől vasárnapig 21. alkalommal rendezik meg a Református Zenei Fesztivált, amely koncertjeivel, irodalmi és művészeti programjaival, valamint közösségi eseményeivel vár minket a budapesti belvárosban, a Calvin és Bakács tér környékén. Erről Tóth Endre zenetörténész, a Református Zenei Fesztivál művészeti vezetője beszélt a Klasszik Rádió 92.1-en a Reggeli Expressben.
2: Ahogyan minden évben most is próbáljuk a tradíció és az innováció elvét egyszerre érvényesíteni a fesztivál megszervezésekor, és megpróbálunk azért a lehetőségekhez mérten bizonyos évfordulókhoz, vagy akár a Református Egyháznak a tematikus évéhez is kapcsolódni. Ez most például az imádság éve, úgyhogy az imádság különösen fontos szerepet kap, hiszen mégis csak egy református zenei fesztiválról van szó. Ifjúsági csoportok tartanak majd például masszolgálatot az egyes helyszíneken, illetve lesz a hagyományos késő esti zenés áhítatunk rögtön péntek este a Calvin téri református templomban, és ott például Johann Sebastian Bach hegedű partita és szólószonáta tételei mellett, amelyeket majd Raskóczi Eszter hegedű művész szólaltat meg, Trajkai Zoltán színművész olyan imádságokat olvas majd fel, amelyeket leginkább történelmi személyek írtak, például II. Rákóczi Ferenc vagy Széchenyi István, sőt Szent Györgyi Albertnek is egy szövegét hallhatják majd, úgyhogy itt majd egy ilyen különleges irodalmi, imádságos zenés estet hallhatnak majd. Ha már az évfordulókat említettem, akkor fontos az, hogy 450 éves a Duna melléki református egyházkerület, a hercegszőlősi kánonok, hogy ezt is egy előadással és kerekasztal beszélgetéssel ünnepeljük, illetve az idei Orgona maraton, amely most már tényleg hagyományosnak mondható, most hosszabb is lesz, mint szokott lenni, most 5 órán keresztül játszik majd 6 orgonista, Calvin téri református templomban szombat délután 2-től 7-ig 5 kiváló orgona művész váltja egymást, és ott pedig Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt életművét helyezik a fókuszba, protestáns református egyházi zenének két nagy alakjáról van szó. Gárdonyi Zoltán 120 éve született és 40 éve halt meg, a fia pedig Gárdonyi Zsolt 80 éves jelenleg, és ha minden igaz, legalábbis ezt írta nekünk vissza, meg is tisztel bennünket a jelenlétével, úgyhogy maga a zeneszerzés ott lesz. Nem kizárólag az ő műveik szólalnak majd meg, hanem a hagyományos klasszikus orgona muzsikából is hallhatunk majd igencsak ismert, népszerű darabokat, vagy kevésbé ismert, de izgalmas zenéket egyaránt.
1: A Tóth Endrével készült teljes beszélgetést ma 22:50-kor újra meghallgathatják itt a Jazzin.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tej fel.
3: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
4: Erős és önálló kormányzati felerőst követelnek a munkaügyeknek a legnagyobb szakszervezetek. Csaknem 80 ezer vállalkozást figyelmeztet a NAV. Délután már számíthatunk záporokra, zivatarokra. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Több ügyben, például a kegyelmi botrányt, a gyermekvédelmet, a végrehajtási rendszert és a spontán privatizációt érintően is vizsgálóbizottságot állít fel az új kormány, jelentette be az országgyűlésben a kormányfő. Magyar Péter beszélt arról is, hogy csökkentik a képviselők, a miniszterek és miniszterelnök fizetését, valamint mérséklik a felesleges állami kiadásokat. Erős és önálló kormányzati felelőst követelnek a munkaügyeknek a legnagyobb szakszervezetek. A munkástanácsok és a szakszervezetek együttműködési fóruma mai nyílt levélben aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az új kormányzati felépítésben egyelőre nem látható önálló foglalkoztatáspolitikai államtitkár. Az érdekképviseletek szerint a bérek felzárkóztatása és a munkavállalói jogok védelme olyan súlyú kérdések, amelyeket nem szabad több tárca között széttagolni. A szakszervezetek hangsúlyozták, készek az együttműködésre, de a munkavállalók érdemi bevonása nélkül hozott döntéseknek súlyos, negatív következményei lehetnek. Csökkenteni a hazai kamatszintet, ezzel a költségvetés finanszírozási terheit is az euró bevezetése, közölte a GKI gazdaságkutató. Az elemzés szerint Magyarország az elmúlt években a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s ország között volt, hazánk tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött a kamatokra. A GKI összesítése azt mutatja, hogy ha az államadósság átlagos kamatterhe 3,9%-ra mérséklődne, az évente legalább 600 milliárd forint pluszt jelentene a költségvetésben. Leállt a központi hűtés a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház műtőiben és citolaborjában, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, hogy várható a legkorábban június 5-ére javítják meg a rendszert. Addig bérhűtőgépeket telepítenek az intézménybe, amely a hétvégére állhat üzembe. A tárcavezető szerint a kórházakban működő hűtőberendezések átlag életkora meghaladja a 15 évet, több esetben a 40 évet is. Csaknem 80 ezer vállalkozást figyelmeztet a NAV, hogy jövő hétfőig be kell nyújtaniuk az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását. Az adóhivatal emlékeztet, hogy a kötelezettséget elektronikusan kell teljesíteni. Fontos, hogy június eleje nem csak a felügyeleti díj, hanem a társasági adó és a kisvállalati adóbevallási határideje is. A NAV arra kéri az érintett cégeket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a kitöltést, mert akik késnek, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphatnak. Idén új helyszínen, a hajógyári szigeten várja a családokat a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos ingyenes gyermeknapi rendezvénye. A szervezők a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntője miatti tömeg és a biztonság érdekében 36 év után költözteti át a programokat a Városligetből. Ezen a hétvégén szombaton és vasárnap igazi vízparti piknik hangulattal, vidám parkkal, koncertekkel, valamint egészségügyi és sportszigettel várják a gyerekeket a hajógyári szigeten. Délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
5: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép délutánt kívánok, 15 óra után néhány perccel. A mikrofonnál Péter Mónika. Sofia Carson színésznő énekesnő dala jön, gyerekeknek, majd tiniknek szóló filmekben, sorozatokban ismerhettük meg. 2018 óta énekel is. Dalaiban gyakran hallhatunk az önbizalomról, a bátorságról és az álmok megvalósításáról, a Feel It Still So Might. Most pedig jön Vinta, zenéje a 70-es évek szól és jazz funk világát idézi, modern, tiszta produkciós minőségben. Ez a The Game She Played. I should've known better.

A Jazzy Lexikon következő előadói között itt lesz a Starlight Boogie Band. A 70-es, 80-as évek klasszikus diszkó hangulatát idézi meg modern köntösben. A boogie, funk és diszkó mesterei, a Got to Be Real szól tőlük. Előttük a német DJ, a The Maxwell Implosion zenél, ötvözi a 60-as és 70-es évek jazz bossa nova hangulatát. 2002-es dalát játszunk.

0: Jazzy Lexikon.
1: A nyugati pályaudvar központi épületében alakították ki Ferenc József császár és felesége Erzsébet királyné számára a királyi várótermet. Akkoriban a vasúttársaságok, az uralkodók és kíséretük számára a speciális vasúti kocsik mellett egyedi várótermeket is építettek. Az uralkodói váró három főhelységből áll, a gazdagon díszített fogadóterem, az Erzsébet terem, Sziszi szobája, valamint a királyi tárgyaló. Ezeket egészíti ki a mellékhelységek és a nyári kert. Ma a királyi váró csak különleges alkalmakkor látogatható, mint amilyen például a múzeumok éjszakája, de itt várhatják az indulást a MÁV Nosztalgia 1-es élményvonatainak vendégei is.
0: Jazzy Lexikon.

A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

A Jazzy Lexikon végéhez közeledünk, a Morcsiba zenél. Világszerte nagy népszerűségnek örvend a banda, számos díjat nyertek, zenéjük egyedi keveréke különböző műfajoknak, így mindig tartogatnak meglepetéseket. Az Enjoy the Ride szól majd. DJ Ken valódi nevén Laurent Damel, a francia lemezproducer, a hip-hop gyökereiből táplálkozó zenéjéről ismert, gyakran jazz, dub és ambient zenei elemekkel ötvözi. A Tessel & Natural nevű francia duóval közösen készítették el a Cantaloupe Island egyik verzióját. Most pedig 2007-ből hallgatunk egy felvételt Lanu előadásában. Ez a Beautiful Trash, ezzel búcsúzom, hallgassák a jazzit. 16 órától Happy Hours Jazz Kovács Leszlóval. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Péter Mónikát hallották.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Szent István Bazilika felújítása során 500 kiló kenyérbelet használtak fel a Bordó műmárvány megtisztítására, amely radírként szedte le a piszkot, így a felületek polírozás, csiszolás nélkül kapták vissza eredeti fényüket. Szintén a felújítás során 10 kiló féldrága követ, 5 kiló aranyat és 250 ezer darab aranyfüstlemezt is felhasználtak annak érdekében, hogy az épület régi fényében pompázzon.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A mai Gellért gyógyfürdő helyén a Sáros fürdő állt, mely évszázadokon át az egyszerű emberek fürdője volt. Ezt a 20. század elején lebontották, helyére a Gellért szálló és gyógyfürdő épült. Itt 1927-ben nyílt meg a Hullám strandfürdő, majd a Pezsgő fürdő. A II. Világháborúban a női részleg súlyosan megsérült, az épület komplex felújítása 2007-ben kezdődött meg. A Gellért mai napig Budapest egyik legszebb fürdője, a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Dunapartján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
2: Erős és önálló kormányzati felerőst követelnek a munkaügyeknek a legnagyobb szakszervezetek. Csaknem 80 ezer vállalkozást figyelmeztet a NAV. Délután már számíthatunk záporokra, zivatarokra. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Több ügyben, például a kegyelmi botrányt, a gyermekvédelmet, a végrehajtási rendszert és a spontán privatizációt érintően is vizsgálóbizottságot állít fel az új kormány, jelentette be az országgyűlésben a kormányfő. Magyar Péter beszélt arról is, hogy csökkentik a képviselők, a miniszterek és miniszterelnök fizetését, valamint mérséklik a felesleges állami kiadásokat. Erős és önálló kormányzati felelőst követelnek a munkaügyeknek a legnagyobb szakszervezetek. A munkástanácsok és a szakszervezetek együttműködési fóruma mai nyílt levélben aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az új kormányzati felépítésben egyelőre nem látható önálló foglalkoztatáspolitikai államtitkár. Az érdekképviseletek szerint a bérek felzárkóztatása és a munkavállalói jogok védelme olyan súlyú kérdések, amelyeket nem szabad több tárca között széttagolni. A szakszervezetek hangsúlyozták, készek az együttműködésre, de a munkavállalók érdemi bevonása nélkül hozott döntéseknek súlyos negatív következményei lehetnek. Csökkenteni a hazai kamatszintet, ezzel a költségvetés finanszírozási terheit is az euró bevezetése, közölte a GKI gazdaságkutató. Az elemzés szerint Magyarország az elmúlt években a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s ország között volt. Hazánk tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött a kamatokra. A GKI összesítése azt mutatja, hogy ha az államadósság átlagos kamatterhe 3,9%-ra mérséklődne, az évente legalább 600 milliárd forint pluszt jelentene a költségvetésben. Leállt a központi hűtés a veszprémi Csolnoki Ferenc kórház műtőiben és citolaborjában, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, hogy várható a legkorábban június 5-ére javítják meg a rendszert, addig bérhűtőgépeket telepítenek az intézménybe, amely a hétvégére állhat üzembe. A tárcavezető szerint a kórházakban működő hűtőberendezések átlag életkora meghaladja a 15 évet, több esetben a 40 évet is. Csaknem 80 ezer vállalkozást figyelmeztet a NAV, hogy jövő hétfőig be kell nyújtaniuk az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását. Az adóhivatal emlékeztet, hogy a kötelezettséget elektronikusan kell teljesíteni. Fontos, hogy június eleje nem csak a felügyeleti díj, hanem a társasági adó és a kisvállalati adóbevallási határideje is. A NAV arra kéri az érintett cégeket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a kitöltést, mert akik késnek, akár 1 millió forint mulasztási bírságot is kaphatnak. Idén új helyszínen, a hajógyári szigeten várja a családokat a Nemzetközi Gyermekmentőszolgálat hagyományos ingyenes gyermeknapi rendezvénye. A szervezők a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntője miatti tömeg és a biztonság érdekében 36 év után költözteti át a programokat a Városligetből. Ezen a hétvégén szombaton és vasárnap igazi vízparti piknik hangulattal, vidámparkkal, koncertekkel, valamint egészségügyi és Sportszigettel várják a gyerekeket a hajógyári szigeten. Délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
3: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! Jelentős a forgalom a városban, nagyon sok helyen torlódnak a járművek. Az Üllői út Könyves Kálmán körút csomópontnál, a Keleti pályaudvar környékén a Tököli úton, a Kerepesi úton és a Rákóczi úton mindkét irányban, és az Üllői úton a József körút előtt. A budai oldalon a Budaörsi út Hegyeljút útvonalon az Erzsébetitől az Asztóriáig, a Petőfi budai oldalán az Irinyi József utcában, a Szerémi úton, a főutcában a Clark Ádám tér felé, és természetesen a rakpartokon is jelentős torlódás alakult ki, és a kivezető utak is egyre zsúfoltabbak, egyre nehezebb közlekedni. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Kellemes délutánt mindenkinek. Elkezdődik a Happy Hours. Három boldog óra, mind három óra elején napi játék kérdéssel, hiszen a múlt héten meg ezen a héten játszunk napi nyereményért és fődíjért. A napi nyereményünk egy ajándékcsomag a Tejtermék Tanács jóvoltából. A fődíjat pedig a hétvégén sorsoljuk, egy két fő részére szóló wellness hétvégét félpanzióval a Pécsi Fibula Residence és Wellness Hotel jóvoltából azok között sorsolunk, akik küldtek be megfejtést, hiszen a többieknek onnan tudnánk az e-mail címét. Egyébként a megfejtéseket e-mailben várjuk a játék@jazzy.hu címre. A mai kérdés így hangzik: mi a neve a világ egyik legdrágább sajtjának, amely szamártejből készül? A válasz: Pule sajt, B Beaufort sajt, C Cabrales sajt. Ha tudják a választ, már is írhatnak, hát ha önöké lesz az ajándékcsomag, vagy a két személy részére szóló wellness hétvége. Van születésnaposunk, nem is egy, hanem jó sok. Van egy olyan, akit sajnos nem tudok felhívni telefonon, bár még a mobil száma is megvan, de őszintén szólva, akkora élő legendának tartom, hogy én nem venném a bátorságot, hogy megcsörgessem, hogy ugyan beszéljen már nekünk. Van neki éppen elég dolga, gondolják csak meg. 1948-ban ezen a napon született Presser Gábor, foglalkozására nézve Presser Gábor. Úgyhogy úgy oldom meg a helyzetet, más születésnaposokról beszélek, viszont Presser Gábor meg majd énekel nekünk. Nem is akár miket énekel, minden óra elején játszunk egy-egy dalt az LGT-től, amelyben Presser Gábor énekel. Itt van például ez, Get Funky sláger, ezt bátran állíthatom, nincs olyan buli, amiben ne szólalna meg az embertelen dal, igaz, annak egy remix verzióját játsszuk, abban viszont nincs annyi jó szóló, mint ebben. Ebben lesz szinti szóló, és persze Somló Tamás szaxofon szólója is, meg aki énekel, Presser Gábor, úgyhogy egy embertelenül jó dallal indítunk.

0: Majsai Gábort hallottuk, ez volt a Földi Szenvedély című dala, valahányszor egy régebbi nagy sikerűs lágerébe belebotlunk, mindig elhatározom, hogy felhívom már a művész urat, hogy mikor jön valami új dal, mert a régieket is szeretjük, de jöhetne végre valami új is. Addig is, amíg megikletődik és elkészíti, beszéljünk egy születésnaposról, akinek nem sok zenei érintettsége van, de az a kevés, ami van, az viszont nagyon ott van. 1911. május 27-én született az illető, tehát nem tegnap. Úgy hívják, hogy Vincent Price. És tudják, ő a Michael Jackson féle Thriller szövegének a hangja. Amúgy egyébként a Yale-en diplomázott, természetesen angol nyelvből, érthető hát, ha már fiatalon vonzotta a színház. És noha a karakter színész volt, a horror, amely kapcsán a világ ismeri, 1938-ban jött Boris Karloff egyik filmjével. Innen epizód szerepek egymás után egészen 1950-ig, akkor kapta egyébként az első horror főszerepet, és rengeteg horror rádiójátékhoz adta senki máséval össze nem téveszthető hangját, mert régen még ilyen is volt, ráadásul jó sok, mármint hogy rádiójáték. Nyilván adódik a kérdés, hogy hogy került a Thrillerbe? Nos, elárulom, a producer Quincy Jones akkori felesége Peggy Lipton ajánlotta be, akivel Vincent Price jó barátságban volt. A többi pedig kérem szépen történelem. És a történelem egy részletét most megmutatom önöknek, a teljes úgynevezett Thriller Voice Over Session-t, amit Vincent Price-al felvettek, abból kevesebb került bele a Thrillerbe, itt a teljes szöveget hallhatják, majd a végén szépen elindul a majdnem Thriller. Aki követi a műsort, az jól tudja, hogy a Thriller című dal eredeti munkacíme és az eredeti dal Starlight néven futott, még annak idején később változtatták át Thrillerre, de a melódia ott van, és a nevetésbe bele is úsztatjuk, úgyhogy jöjjön most Vincent Price és Michael Jackson nem akármilyen kombóban. Figyeljenek csak!
1: Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. The demons squeal in sheer delight. It's you they spy, so plump, so right. For though the groove is hard to beat, yet still you stand with frozen feet. You try to run, you try to scream, but no more sun you'll ever see. For evil reaches from the crypt to crush you in its icy grip. The foulest stench is in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no mere mortal can resist the evil of the Thriller. Can you dig it?

Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: A BKK Info munkatársaitól tudtuk meg, hogy baleset nehezíti a közlekedést a Hegyalja úton befelé az Erzsébet híd előtt a külső sávban, valamint Óbudán a Vörösvári úton kifelé a Flórián térnél, ott a középső sávban. Nem működnek a jelzőlámpák a Tétényi út, Etele út csomópontban, itt figyeljék a táblákat, tudják, rendőr, lámpa, tábla, útvonal felfestés. Ennek alapján kell tájékozódnunk, ha mondjuk például a lámpa nincsen, szóval a táblákat nézzék, és egyébként is figyeljenek. Az útinformos kollégák sommásan fogalmaznak, ezt írják. Az erős forgalom, illetve korábbi balesetek miatt torlódásra kell készülni az M0-as autóúton, az M5 csomópontnál az M3-as felé vezető oldalon, illetve az M2-es autóúton Vác elkerülő szakaszán mindkét irányban, tehát torlódás az M0-ason, az M5-ös csomópontnál az M3-as felé.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Egészség, fenntarthatóság és fergeteges koncertek a DM gyereknapon. Hol lesz mindez? Május 30-án és 31-én a Vasút Történeti Parkban. Rutinos nyilatkozó nálunk Svéd Norbert, a Vasút Történeti Park vezetője, akinek kevés kérdést kell feltennem, és ő mindig sok választ ad rá, és van miről mesélni ezzel a bizonyos egészség, fenntarthatóság és fergeteges koncert jellegű DM gyereknappal kapcsolatban, úgyhogy át is adom a szót, tiszteletem, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Ja, hát ugye ez egyrészt a legnépszerűbb eseményünk, és azért igyekszünk évről évre hírt adni róla. Ugye idén is a korábbiakhoz hasonlóan kétnapos az esemény, tehát szombaton és vasárnap is egész nap várjuk a kicsiket és a nagyokat is. Tudom, hogy most ez egy kiemelt hétvége a futballrajongók számára, de lehet, hogy kivételesen az apukák más programot választanak, és a család egy része tud csak kilátogatni, nyilván mi erre is készülünk. Bár ugye annak ellenére, hogy a kicsiket és a nagyokat szeretnénk most, a gyerkőcöket szeretnénk a középpontba helyezni, azért ugye mindig vannak olyan kiegészítő programok, nevezzük akár apuka megőrzőnek, vagy az anyukáknak is szabadidős programok, legyen itt egy önsminkelő képzés, nyilván ugye itt a partnerek jóvoltából, vagy más egyéb programok. Ugye összesen 41 helyszínünk van a Vasút Történeti Parkon belül, ahol valami fajta kreatív program, aktivitás, kóstoló és színes program várja az ide látogatókat. Én úgy gondolom, hogy ennek megfelelően idén is egy tartalmas programmal készülünk.
0: Igen, ugye olvastam, hogy a családokat várják, lehet, hogy apunak most más dolga akadna, de az is lehet, hogy ott lesz, mert mégiscsak a család az első, és kicsit szétbontanám, ugye vannak itt fellépő nevek is, talán azok, akik kisebb gyermeket nevelnek, jobban képben vannak, hogy kik azok a zenekarok, előadók, akik például megmozgatják a kicsiket, közülük is lesz egy-kettő, vagy talán több is, ugye, ezen a bizonyos DM gyermeknapon.
1: Így igaz, ugye szokták kérdezni, hogy melyik az erősebb nap. Én ezt nem szeretném így mondani, mind a két nap hasonló programokkal, vagy hasonló színvonalú programokkal készülünk. Két színpad van, nyilván van egy nagy színpadunk, ahol olyan fellépők lesznek, mint például Utkai Bori, az Apacuka zenekar, ugye Brennyúl. És ugye van egy kisebb színpadunk, ahol más típusú előadások vannak, itt ugye lesz meseolvasástól kezdve tulajdonképpen egy kis mini cirkuszig, vagy egzotikus állatbemutatóig olyan program, ami hát nyilván más korosztályt, vagy más érdeklődésű gyerekeket von, vagy köt le. Nyilván lesz báb előadás is, tehát tényleg azt gondolom, hogy minden korosztály, a kisebbek, nagyobbak is megtalálják a kezükre valót, bár ugye nagyon érdekes, én ezzel mindig meglepődöm, hogy azt gondolnám, hogy a vasút, meg általában a jármű az egy fiús program, és mégis rengeteg kislányt is érdekel, akár a kerti vasút, és szívesen vasutaznak, vagy szívesen másznak fel egy gőzmozdonyra, vagy éppen utaznak egy nagy mozdonyon. Úgyhogy már ezt sem merem mondani egyértelműen, hogy ez egy fiús program.
0: Lássuk be, hogy tényleg megmozgatja az embert. Amikor én ott jártam, nekem is tetszett, pedig kisfiúnak már nehezen vagyok nevezhető, de valahogy a gyermeki énünk szerintem nemtől függetlenül előjön. Viszont azt írják a kis közleményükben, hogy a biztonságos közlekedés jegyében a MÁV csoport, a BKK és a katasztrófa védelem interaktív játékokkal készül, és látván, hogy mit tudnak művelni a fiatalok mondjuk rollerrel, biciklivel a városban, amikor nincsenek tisztában a biztonságos közlekedés szabályaival, talán indokolja is, hogy ezzel már minél hamarabb kell foglalkozni. Ez lehet a mögöttes szándék, amikor ezt megszervezték?
1: Abszolút, hiszen van egy belső kis kresszpályánk is, amit ilyenkor nyilván élettel telítünk, és ugye járművekkel, elektromos járművekkel is tudnak majd a gyerkőcök körbe menni. És én azt gondolom, hogy nem lehet elég korán kezdeni ezt a fajta közlekedési tudatosságot, és szerintem nagyon fontos, hogy a mi érteket megértsék, hogy értem én, hogy piros az a lámpa is, de hát át tudunk menni, de nem tudunk, és ugye az egy dolog, hogy kinek van elsőbsége, meg aztán a másik, hogy ki az, aki megsérül a végén. Tehát én azt gondolom, hogy defenzív módon kell már kiskortól megtanulni a közlekedést. Persze ez nem szép, és egy ideális világban nem ez lenne a módszer, de én azt gondolom, hogy az fontosabb, hogy mindenki biztonságban hazaérjen. Igen, tehát már ez lenne a célunk itt ugye a katasztrófavédelemmel is közösen, de akár a Kiskörösi Úttörténeti Múzeummal, hogy ezt egyrészt bemutassuk, és nyilván felhívjuk a figyelmet egész kiskortól. Persze azért, hogy ez egy játékosabb dolog legyen, nyilván itt a gyerkőcök a tűzoltóautóba vagy a rendőrautóba beülhetnek, egyelőre még mindenféle következmény nélkül. De hát valahol el kell kezdeni.
0: Hát ez így van. Ez így van, tudjuk, mondjuk messzeinek tűnik még a december, meg a Mikulás, de abban az időben nem csak úgy lehet megérkezni a vasúttörténeti parkba, hogy mondjuk kimegyünk autóval és a nagyon nagyszerű parkolási lehetőséget választjuk, hanem szokott lenni alternatív megközelítési lehetőség, és ha jól tudom, ez most is lesz vasárnap.
1: Igen, vasárnap lesz külön vonat nyugati pályaudvarról, ez a mavriltours.hu weboldalon lehet erről tájékozódni. Ez azért fontos egyébként, mert azért itt ugye a hétvégi időszakban elég komoly korlátozások lesznek a közlekedés terén is, úgyhogy lehet, hogy valakinek kényelmesebb lesz tömegközlekedéssel érkezni. Ennek ellenére természetesen a parkolónk továbbra is ingyenesen rendelkezésre áll, úgyhogy ha bárki azért úgy gondolja, hogy szívesen tömegközlekedik, de most mégis az autós közlekedést választaná, akkor természetesen azt is, vagy azokat is szívesen látjuk, illetve azt is meg tudjuk oldani, de hát én azért arra buzdítok mindenkit, hogy a fenntarthatóság jegyében, ha lehet, akkor a egyéni közlekedés helyett a tömegközlekedést részesítse előnyben.
0: Tegyük lehetővé mindenkinek, hogy a mozdony füstje megcsapja őket. Ahogy például a klasszikus Moldova könyv címe volt, ugye, akit a mozdony füstje megcsapott, akit megcsap, az megérinti, és úgy is marad. A vonat az egy örök dolog lesz, és ezért aztán mindenkinek, tényleg független attól, hogy egyébként nagyon fontos, de DM gyereknap lesz, jó szívvel ajánljuk a vasúttörténeti parkot. Az egészség, fenntarthatóság és fergeteges koncertek jelszó vagy jelmondat kapcsolódik most a DM gyermeknaphoz, ami május 30-án és 31-én lesz tehát a vasúttörténeti parkban, melynek vezetőjével, Svéd Norberttel beszélgettünk. Az időjárás úgy nézem, itt közben az időjárás előjelzés önök mellett áll, úgyhogy kellemes szórakozást a hétvégére, viszont hallásra.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Az első óra végére értünk, jön a második, aztán a harmadik, ha szeretnének játszani, pontosabban, ha szeretnének nyerni, akkor játszaniuk kell. Van ugye napi nyereményünk, egy-egy ajándékcsomag a tejtermék tanács jóvoltából, és a hétvégén sorsolunk egy két fő részére szóló wellness hétvégét a Pécsi Fibula Residence és Wellness Hotel jóvoltából. A következő óra elején mondom majd a kérdést, meg majd hatkor is mondom, meg persze készülök egy újabb LGT dallal Presser Gábor születésnapján, de most egy rövidke kis program ajánló. A Heidneum Régi Zenei Központ az év második felére is színvonalas programmal készül. A Heidneum koncertek Eszterházán sorozat 4 nyári hétvégén át, július 2. péntekétől augusztus elejéig hangulatos koncertekkel tölti meg a fertődi Eszterházi Kastély Apolló termét. Augusztus utolsó péntekén pedig kezdődik az egyhetes Heidneum Eszterháza Fesztivál, a nyitó esten Haydn Orlando Palladino című operájának koncertszerű előadása lesz hallható Cyril Dubois-val a címszerepben. A kamarazenét Somlai Petra Schubert estje képviseli, és ismét lesz tematikus zenetörténeti séta Bősze Ádámmal. Haydn és kortársai zenéjét a zárókoncerten a basszus énekesként is világhírű svájci Stefan McLeod vezényli, az est szólistája pedig Olga Pashenko, fortepiano művész lesz. Beszélünk még a Haydnumról bővebben, a következőkben, illetve a jövőben, nem a következő órában, hogy ott mi lesz, azt már is mondom. Presser Gáboron kívül még két születésnapos szeretnék megemlíteni, és játszani tőlük is dalt, de amikor visszatérünk a hírek után, akkor majd a Bebo Best játszik nekünk, daluk címe Sixties Bopping.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyul, Boridalok, Napraforgó Mese Színház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
3: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
4: Erős és önálló kormányzati felerőst követelnek a munkaügyeknek a legnagyobb szakszervezetek. Csaknem 80 ezer vállalkozást figyelmeztet a NAV. Délután már számíthatunk záporokra, zivatarokra. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Több ügyben, például a kegyelmi botrányt, a gyermekvédelmet, a végrehajtási rendszert és a spontán privatizációt érintően is vizsgálóbizottságot állít fel az új kormány, jelentette be az országgyűlésben a kormányfő. Magyar Péter beszélt arról is, hogy csökkentik a képviselők, a miniszterek és miniszterelnök fizetését, valamint mérséklik a felesleges állami kiadásokat. Erős és önálló kormányzati felelőst követelnek a munkaügyeknek a legnagyobb szakszervezetek. A munkástanácsok és a szakszervezetek együttműködési fóruma mai nyílt levélben aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az új kormányzati felépítésben egyelőre nem látható önálló foglalkoztatáspolitikai államtitkár. Az érdekképviseletek szerint a bérek felzárkóztatása és a munkavállalói jogok védelme olyan súlyú kérdések, amelyeket nem szabad több tárca között széttagolni. A szakszervezetek hangsúlyozták, készek az együttműködésre, de a munkavállalók érdemi bevonása nélkül hozott döntéseknek súlyos negatív következményei lehetnek. Csökkenteni a hazai kamatszintet, ezzel a költségvetés finanszírozási terheit is az euró bevezetése, közölte a GKI gazdaságkutató. Az elemzés szerint Magyarország az elmúlt években a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s ország között volt. Hazánk tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött a kamatokra. A GKI összesítése azt mutatja, hogy ha az államadósság átlagos kamatterhe 3,9%-ra mérséklődne, az évente legalább 600 milliárd forint pluszt jelentene a költségvetésben. Leállt a központi hűtés a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház műtőiben és citolaborjában, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán azt írta, hogy várható a legkorábban június 5-ére javítják meg a rendszert, addig bérhűtőgépeket telepítenek az intézménybe, amely a hétvégére állhat üzembe. A tárcavezető szerint a kórházakban működő hűtőberendezések átlag életkora meghaladja a 15 évet, több esetben a 40 évet is. Csak nem 80 ezer vállalkozást figyelmeztet a NAV, hogy jövő hétfőig be kell nyújtaniuk az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását. Az adóhivatal emlékeztet, hogy a kötelezettséget elektronikusan kell teljesíteni. Fontos, hogy június eleje nem csak a felügyeleti díj, hanem a társasági adó és a kisvállalati adóbevallási határideje is. A NAV arra kéri az érintett cégeket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a kitöltést, mert akik késnek, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphatnak. Idén új helyszínen, a hajógyári szigeten várja a családokat a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos ingyenes gyermeknapi rendezvénye. A szervezők a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntője miatti tömeg és a biztonság érdekében 36 év után költözteti át a programokat a Városligetből. Ezen a hétvégén szombaton és vasárnap igazi vízparti piknik hangulattal, vidámparkkal, koncertekkel, valamint egészségügyi és sportszigettel várják a gyerekeket a hajógyári szigeten. Délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
5: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
6: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, az előző órához képest már jóval nehezebb közlekedni a fővárosban. A város belső részén a főbb útvonalakon jelentős a torlódás, a nagyobb csomópontokon is nehezebb átjutni, és a rapportok is mindkét oldalon zsúfoltak. A kivezető utakon is nagyon lelassult a közlekedés, nehéz elhagyni a várost. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
5: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, elkezdtük a második órát egy kis 60-as életérzéssel. Ez volt a 60s Bopping a Bebo Best előadásában. Ebben az órában két születésnaposról szeretnék majd beszélni, és persze mindjárt játszani egy dalt harmadik mai egyik legfontosabb születésnaposunktól, Presser Gábortól. Egy kicsit visszaveszünk most a tempóból, a Zseniális Gondolj Rám című dal következik a Loksi albumról, de előtte mindenképpen elmondom játék kérdésünket, hiszen ezen a héten napi nyereményekért is játszhatnak, illetve egy fődíjért. A napi nyeremény egy ajándékcsomag a Tejtermék Tanács jóvoltából, a hétvégén pedig fődíjat sorsolunk azok körében, akik játszottak a napi játékban. Ez egy két fő részére szóló wellness hétvége lesz félpanzióval, a pécsi Fibula Residence és Wellness Hotel jóvoltából. A mai kérdésünk így hangzik: mi a neve a világ egyik legdrágább sajtjának, amely egyébként szamártejből készül? Piul sajt, vagy Beaufort sajt, vagy Cabrales sajt? Ha tudják a választ, akkor már is billentyűzetet ragadhatnak és küldhetnek e-mailt a játék@jazzy.hu címre. Most pedig jöjjön az LGT és a Gondolj Rám!

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours 2026. május 27-én. Jöjjön mai második születésnaposunk, az 1935-ben született Ramsey Lewis, aki sajnos már nincs köztünk, de a művészete az szerencsére itt maradt. Zeneszerző, rádiós és zongorista is. 80 album, 3 Grammy. És jó, ha tudjuk, hogy az ő zenekarából vált ki Maurice White, hogy megalapítsa az Earth, Wind & Fire-t, szóval hatása jelentős. 4 évesen már zongorázni tanult a templomi orgonistától, a középiskolai tanára pedig klasszikus alapokkal látta el, illetve azzal a filozófiával, hogy tanuljon meg nem a hangjegyekre figyelni, hogy a zenére koncentrálhasson. Ez jól hangzik egyébként, nem? Ne a hangjegyekre figyeljünk, hogy tudjunk koncentrálni a zenére. Ez a hozzáállás jól jött neki a jazzben is. 66-ra már az egyik legsikeresebb jazz zongorista lett, több milliós kislemezeladásokkal. A Legends of Jazz című rádióműsor házigazdája is volt, 1990-től kezdve készített reggeli műsort Smooth Jazz Rádióban is. Létezik egy alapítványa is, amelynek feladata a zenei oktatás népszerűsítése a gyerekek körében. És ha már a gyerekek szóba kerültek, első házassága 1954 és 1988 között tartott, ebből 7 gyermeke született a művész úrnak. És persze, ha egy picit gyermekeként kezelte a dalait, a lemezeit, akkor azokból is bőven van. Amit most hallgatni fogunk, ez a The In Crowd című dal, eredetileg egy 1964-es kompozíció, jazz standard, például Gregory Porter is énekelte vokállal, de aztán lett belőle instrumentál verzió is, a Ramsey Lewis Trio 2004-es Time Flies című albumán található, és most meg is hallgatjuk.

0: Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak. Sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzy-n.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt nem járható az Etele út a Fehérvári út felé a Hadag útjánál. Az egyes villamos helyett az Etele út, Fehérvári út és a Kelenföld vasútállomás között pótlóbusz közlekedik. A pótlóbusz terelve jár, az Etele út, Fehérvári út felé nem érinti a Bártfai utca és a Bikás park megállót. Az 58-as autóbusz is módosított útvonalon közlekedik, kihagyja a Bártfai utca megállót a Móricz Zsigmond körtér felé. A Tétényi út, Etele út csomópontban nem működnek a jelzőlámpák. Lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton, a Könyves-Kálmán körúton a Népligetnél mindkét irányban, valamint a 6-os főúton kifelé az M0-ás autóútnál. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a pesti alsórakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt zárják le. Kovács Botond, BKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, a második óra közepén járunk, jöjjön mai harmadik születésnaposunk, aki 1950. május 27-én született Memphis városában, polgári neve Dennis Eileen Garrett, de mi mindannyian csak úgy ismerjük őt, hogy D.D. Bridgewater. A kis Dennis édesapja trombitás volt, így aztán lánya zenében nőtt fel, 16 évesen pedig már egy zenekarban énekelt. Járt egyébként két egyetemre is, az Illinois Egyetem zenekarában is játszott, 1969-ben például ezzel a zenekarral jutott el a Szovjetunióba. 70-ben ismerte meg a férjét Cecil Bridgewatert, akivel New Yorkba mentek, mert a férj Horace Silver zenekarában játszott trombitán. A művésznő pedig egy másik zenekarba lépett be, és tulajdonképpen innen datáljuk jazzes karrierjét. 74-ben jelent meg az első szólólemeze, ekkor még csak 24 éves volt. Szerepelt egyébként az Óza Nagy Varázsló Broadway verziójában, amely musical Grammy-t is nyert, tehát részese volt a díjnak. 1986-ban költözött Párizsba, itt eljátszhatta Billie Holiday-t az életéről készült filmben, sőt duettet is rögzített Ray Charles-szal. És aztán maradt is. Európában fellépett például San Remo-ban vagy Montreux-ben, 1990-ben pedig már ő is együtt dolgozhatott azzal a Horace Silverrel, akinél korábban férje is játszott. Amúgy a művésznő háromszoros Grammy-díjas, 23 évig vezetett jazz rádióműsort és az ENSZ jószolgálati nagykövete is. Tavaly megjelent egy jazz standardeket tartalmazó albuma Elemental címmel, Bill Charpel zongora kíséretével, de hogy a művésznő sokoldalúságát bizonyítsuk, most nem egy dal szól tőle, hanem kettő. Az egyik erről a bizonyos Elemental című albumról, a So Wonderful című jazz standard, utána pedig a Street Singer című muzsikája jön, amelynek a producere George Duke volt, és ezt hallani is fogják azon a remek funky dalon. Tehát egy 100 zongorás jazz standard és egy dögös funky mindkettő a születésnapos D.D. Bridgewater.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours második órájának vége. Hamarosan elkezdődik a harmadik óra, amelyben még mesélek naptári eseményekről, ajánlok önöknek programokat, és érkezik Titel Kinga és Szerémi Nóra a Mesélő Budapest rovattal is. De hogy ez az óra sem maradjon programajánló nélkül, ide vigyeztünk a végére még egyet, előre tekintve. Ősszel és télen a Hajdnaum Régi Zenei Központ koncertjei a Zeneakadémián folytatódnak. Októberben Chopin dalai és zongora művei kerülnek a középpontba Aldona Baratnyik és Naruhiko Kawaguchi kamarakoncertjén. Az adventi várakozás jegyében Bach kantátai hangzanak el, a Vashegyi György vezette Pörszöl kórus és Orfeó zenekar, valamint kiváló hazai szólisták mellett olyan ismert vendégművészek előadásában, mint Ella Marshall Smith, illetve Christian Immler. Az évet végül az Ensemble Variable koncertje zárja Mendelssohn, Kalkbrenner és Brahms kamara műveivel, mindez a Hajdnaum Régi Zenei Központ őszi-téli programja a Zeneakadémián. Nem mondják, hogy nem szóltunk időben.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Janklovics Péter humorpörője lesújt a filmzenékre. Június 14-én a Kongresszusi Központba érkezik a Zenegyűlölő 3.0, a sikerszéria záró epizódja. Szimfonikus stand-up a Danubia zenekarral, a Star Wars-tól a Cápán át a Harry Potterig. Ne maradjon le a döntőmenetről. Nevetni ér. Jegyek útazenéhez.hu.
2: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszórúval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
3: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Dunapartján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
4: Erős és önálló kormányzati felerőst követelnek a munkaügyeknek a legnagyobb szakszervezetek. Csaknem 80 ezer vállalkozást figyelmeztet a NAV. Délután már számíthatunk záporokra, zivatarokra. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Több ügyben, például a kegyelmi botrányt, a gyermekvédelmet, a végrehajtási rendszert és a spontán privatizációt érintően is vizsgálóbizottságot állít fel az új kormány, jelentette be az országgyűlésben a kormányfő. Magyar Péter beszélt arról is, hogy csökkentik a képviselők a miniszterek és miniszterelnök fizetését, valamint mérséklik a felesleges állami kiadásokat. Erős és önálló kormányzati felelőst követelnek a munkaügyeknek a legnagyobb szakszervezetek. A munkástanácsok és a szakszervezetek együttműködési fóruma mai nyílt levélben aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az új kormányzati felépítésben egyelőre nem látható önálló foglalkoztatáspolitikai államtitkár. Az érdekképviseletek szerint a bérek felzárkóztatása és a munkavállalói jogok védelme olyan súlyú kérdések, amelyeket nem szabad több tárca között széttagolni. A szakszervezetek hangsúlyozták, készek az együttműködésre, de a munkavállalók érdemi bevonása nélkül hozott döntéseknek súlyos negatív következményei lehetnek. Csökkenteni a hazai kamatszintet, ezzel a költségvetés finanszírozási terheit is az euró bevezetése, közölte a GKI gazdaságkutató. Az elemzés szerint Magyarország az elmúlt években a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s ország között volt. Hazánk tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött a kamatokra. A GKI összesítése azt mutatja, hogyha az államadósság átlagos kamatterhe 3,9%-ra mérséklődne, az évente legalább 600 milliárd forint pluszt jelentene a költségvetésben. Leállt a központi hűtés a Veszprémi Csolnoki Ferenc kórház műtőiben és Citonaporjában, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, hogy várható a legkorábban június 5-ére javítják meg a rendszert, addig bérhűtőgépeket telepítenek az intézménybe, amely a hétvégére állhat üzembe. A tárca vezető szerint a kórházakban működő hűtőberendezések átlag életkora meghaladja a 15 évet, több esetben a 40 évet is. Csaknem 80 ezer vállalkozást figyelmeztet a NAV, hogy jövő hétfőig be kell nyújtaniuk az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását. Az adóhivatal emlékeztet, hogy a kötelezettséget elektronikusan kell teljesíteni. Fontos, hogy június eleje nem csak a felügyeleti díj, hanem a társasági adó és a kisvállalati adóbevallási határideje is. A NAV arra kéri az érintett cégeket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a kitöltést, mert akik késnek, akár 1 millió forint mulasztási bírságot is kaphatnak. Idén új helyszínen, a hajógyári szigeten várja a családokat a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos ingyenes gyermeknapi rendezvénye. A szervezők a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntője miatti tömeg és a biztonság érdekében 36 év után költözteti át a programokat a Városligetből. Ezen a hétvégén szombaton és vasárnap igazi vízparti piknik hangulattal, vidámparkkal, koncertekkel, valamint egészségügyi és Sportszigettel várják a gyerekeket a hajógyári szigeten. Délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
5: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
6: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt nem járható az Etele út a Fehérvári út felé a Hadak útjánál. Az egyes villamos helyett az Etele út, Fehérvári út és a Kelenföld vasútállomás között pótlóbusz közlekedik. A pótlóbusz terelve jár, az Etele út, Fehérvári út felé nem érinti a Bártfai utca és a Bikás park megállót. Az 58-as autóbusz is módosított útvonalon közlekedik, kihagyja a Bártfai utca megállót a Móricz Zsigmond körtér felé. Baleset történt az Erzsébet hídon Buda felé a buszsávban a Pesti híd fő után. A Tétényi út, Etele út csomópontban nem működnek a jelzőlámpák. Lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton, a Könyves-Kálmán körúton a Népligetnél mindkét irányban, valamint a 6-os főúton kifelé az M0-ás autóútnál. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a Pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt zárják le. Kovács Botond, BKK Info.
5: A hírek után újra Jazzy zene.

Hétvégén kisorsolandó fődíj pedig egy két fő részére szóló wellness hétvége félpanzióval, a pécsi Fibula Residence és Wellness Hotel jóvoltából. Ehhez nincs másra szükség, mint megválaszolni helyesen a mostani kérdést, és elküldeni e-mailben a választ a játék@jazzy.hu címre. Ma a mai kérdésre, holnap a holnapira, és pénteken utoljára majd a péntekire. A kérdés: mi a neve a világ egyik legdrágább sajtjának, amely szamár tejből készül? Ez a Piu sajt, a Beaufort vagy a Cabrales sajt? Ha tudják, melyik a legdrágább, akkor már is küldhetik a választ. Én pedig folytatom tovább, hiszen Presser Gábor születésnapja van. 4-kor az Embertelen dal szólt, 5 órakor egy kicsit visszavettünk a tempóból a zseniális Gondolj rám című dal erejéig, és én még maradnék a Loksi albumnál. Most box következik, Isten éltesse Presser Gábort! Box!

Ez itt a Jazzy, benne a Happy Hours, abban pedig programajánlatok. Ezen a héten szombaton a macedón gitáros zeneszerző hangszerelő virtuóz Vladimir Csetkár koncertezik a Budapest Jazz Clubban. A nemzetközileg elismert zenész dalaiban, mintha George Benson gitározna a Jamiroquai hangszerelésére. A buli garantált, ahogy azok, akik tavaly már ott voltak a koncertjén, tudják. Soul, funk, disco, jazz, acid jazz, s hogy ez miként fér meg a Budapest Jazz Club színpadán egyetlen koncert keretében? Nos, szombat este Vladimir Csetkár koncertjén kiderül. Jövő csütörtöktől vasárnapig 15. alkalommal várja a látogatókat a Rozália borpiknik a Városligetben, ahol a nyárindító hangulat, a könnyed borok és a ráérős piknikezés kerül a középpontba. A fesztiválon több száz rozé, fehérbor, prosecco és pezsgő között mindenki megtalálja a kedvencét. A gasztronómiai kínálatban magyar fogások, újra gondolt változatai, mexikói ízek, balkáni specialitások és street food különlegességek várják a vendégeket. A programokat élő zenék is színesítik, fellép többek között Hangácsi Márton, a Dynamite Dudes lendületes rockabilly hangulatot hoz, a The Riverside Soul pedig a 40-es évek bluegrass világát idézi meg. Mindeközben családi programok, kutyás események és a népszerű bor jóga is várja az érdeklődőket, majd jövő csütörtöktől vasárnapig a Rozália borpikniken a Városligetben. Remek családi élmény várja a közönséget most szombaton a Margit szigeti szabadtéri színpadon, ahol a Disney legendás klasszikusa az Oroszlán király elevenedik meg filmkoncert formájában. Az animációs filmet óriás kivetítőn láthatják a nézők, miközben a zenét élőben játssza a Danubia zenekar Stefan Geiger vezényletével. Szimba története a barátságról, a bátorságról és a felelősségvállalásról generációk óta meghatározó eseményélmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az est során felcsendülnek természetesen Elton John világhírű dalai is. A látványos film és az élő szimfonikus zene találkozása igazi gyereknapi programnak ígérkezik most szombaton a Margit szigeti szabadtéri színpadon.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzy-n.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt nem járható az Etele út a Fehérvári út felé a Hadak útjánál. Az egyes villamos helyett az Etele út, Fehérvári út és a Kelenföld vasútállomás között pótlóbusz közlekedik. A pótlóbusz terelve jár. Az Etele út, Fehérvári út felé nem érinti a Bártfai utca és a Bikás park megállót. Az 58-as autóbusz is módosított útvonalon közlekedik, kihagyja a Bártfai utca megállót a Móricz Zsigmond körtér felé. Baleset történt az Erzsébet hídon Buda felé a buszsávban a Pesti híd fő után. A Tétényi út, Etele út csomópontban nem működnek a jelzőlámpák. Lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton, a Könyves-Kálmán körúton a Népligetnél mindkét irányban, valamint a 6-os főúton kifelé az M0-ás autóútnál. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig lezárják a Pesti alsó rakpartot az Eötvös tér és az Irányi utca között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Hétvégenként továbbra is az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt zárják le. Kovács Botond, PKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours 2026. május 27-én. Ha azt kérdezik, van-e még születésnaposunk azon a hármon kívül, akikről beszéltem a Happy Hours eddigi három órájában, kettő és félben, azt kell mondanom, hogy nincs. Ugye beszéltünk Vincent Price-ról, beszéltünk Ramsey Lewis-ról, és Didi Bridgewater-ről is, most már csak három érdekes eseményem van. 2012. május 27-ére kénytelen volt törölni jakartai koncertjét Lady Gaga, ugyanis a helyi fundamentalisták megfenyegették. Ha nem teszi meg ő, akkor majd megteszik helyette ők. Léha életstílusa és botrányos megnyilvánulásai, valamint öltözéke miatt ugyanis a helyi iszlám tiltakozók szerint Lady Gaga rossz példát mutatott volna a jakartai fiataloknak. Ez volt 2012-ben. 1987. május 27-én a U2 római koncertje olyan nagyot szólt, hogy a város földrengés előrejelző berendezései is bejeleztek. 87-ben. És végül elfelhősödő tekintettel vagyok kénytelen elismerni, hogy bevonult a retro dalok közé a Despacito, ugyanis 2017. május 27-én, tehát 9 évvel ezelőtt lett első Amerikában a Despacito, amelyet nagyrészt spanyolul énekelnek, kivéve ugyebár Justin Bieber részét benne, és ez azért érdekes, mert a Macarena óta, vagyis 96 óta ilyen dal nem tudott első lenni Amerikában. Majdnem 10 éves a Despacito, hihetetlen. Most nem az eredetit fogjuk meghallgatni természetesen, hanem a Scott Bradley's Postmodern Jukebox féle Despacitot, de előtt azért nézzük meg, hogy hol áll a Despacito nézettsége mostanság. Azt ugyebár tudjuk, hogy többször volt a vezető, a listavezető, talán csak egy gyerekdal előzi meg, de a lényeg, hogy a most friss adatok szerint a 9 évvel ezelőtt feltöltött videoklipet a YouTube-on 9 milliárd 28 millió 312.772 ember tekintette meg, pontosabban ennyi megtekintés számmal büszkélkedhet, több mint a föld lakossága. Hihetetlen. Most jön tehát a Scott Bradley féle verzió.

0: minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban Pünkösfürdő történetébe kezdtünk bele, és most folytatódik. Ugye az 1930-as évek környékére kell visszamennünk időben. Dr. Ember Sándor jogtanácsos az, aki ehhez a történethez kötődik, aki egyébként a Magyar Atlétika Klubnak a tagja is volt. Félfüllel hallotta, hogy bizony el fognak adni Békásmegyer közelében a Duna parton néhány telket, ő pedig megvásárolta. Rengeteg régészeti lelet előkerült, illetve Pünköst hétfőn jött a telefon, mert hogy ő erősködött, hogy bizony itt sokat kell fúrni, és jó mélyre kell fúrni, hogy megvan a víz, amelyet ugye egyébként a felesége adott át üzenetként. Így lett Pünkösdfürdő. Innen folytatjuk a történetet.
2: A sikeres fúrások és a gyógyvíz felfedezése után elkezdődött az érdemi munka. Alig több mint egy év telt el, és készen is állt a Pünkösdfürdői strand. Ne felejtsük el, hogy a terület akkor még nem volt Budapest része, de a közlekedés már akkor is ugyanolyan jó volt, mint ma, hiszen amikor a strandot megnyitották, akkor már a Margit hídtól körülbelül 25 perc alatt hévvel el lehetett jutni Békásmegyerre, és rendszeres autójárat is közlekedett a békásmegyeri hívállomástól a Pünkösdfürdői.
1: Ki volt a strandnak a tervezője? Az, akire így elsőre gondolunk?
2: Hajós Alfréd volt a magyar delfin, ugye az újkori 1896-os olimpia első magyar bajnoka, aki emellett, hogy olimpiai bajnok volt, kiváló építész is volt, és a strand kialakításán túl további terveket is készített. Ezeknek a látványterve fennmaradt ugyan, de végül nem valósult meg. A strand 1935. július 6-án nyílt meg. Nagyon színes élmény beszámoló van a strand megnyitásán. A Nemzeti Újság másnapi száma Kiszállni Pünkösdfürdő címmel számolt be erről, és hát a lap is hangsúlyozta, hogy a Pünkösd forrás vizéből táplált fürdő vize vetekszik Budapest akármelyik termálfürdőjével, tehát tényleg nagyon jó, kiváló minőségű vizet találtak. A hív vonalán külön vonat is indult az eseményre, ezt is a cikkből tudjuk, és nagyon előkelő közönség látogatta a strand megnyitót.
1: Kik fogadták a vendégeket?
2: A strand bejáratánál Ember Sándor és felesége, a fürdő megálmodója várták a látogatókat, és hogy mennyire más volt akkoriban a hangulat, erről szintén ebből a cikkből találunk egy nagyon pontos leírást. Idézek egy mondatot. A fürdők körül a 831. számú Szent Kristóf cserkészcsapat cserkészei álltak díszőrséget. A tábori oltárnál Weissenberger Richard, Békásmegyer plébánosa mondott misét, Zsámboki Pál csillaghegyi plébános és Ráb Alajos káplán segédletével. Tehát volt ennek egy nagyon szép egyházi háttere, és úgymond megáldották és hivatalosan felszentelték, hogy megnyitották ezt a strandot.
1: Mi mindent tudhatunk meg még ebből a cikkből?
2: Ember Sándor ezt a beruházást egy svájci tőke érdekeltség bevonásával tudta megvalósítani, és ennek a befektetésnek az eredményeként lett ez a sikeres fúrás. Egész pontosan 556 méter mélységből percenként 2000 liternyi víztömeget sikerült felhozni. Ez a víz nagyon gazdag volt szénsavas és kénsavas tartalommal, és 25 fokos volt a víz. Tehát ez volt az a víz, amire a fürdőt tudták építeni.
1: Amikor valaki hirtelen ilyen sikeres lesz, akkor azt gondolom, hogy az emberi kapcsolatok megváltoznak egy kicsit körülötte. Ráhatott ez?
2: Igen, ahogy az előbb is mondtam, ez a befektetés egy svájci tőkeérdekeltség bevonásával született meg, ugyanis Ember Sándor egyéb tisztségei mellett a svájci főkonzulátusnak volt a jogtanácsosa, és nyilván ez az emberi kapcsolatrendszer volt az, ami a svájci tőke bevonásához vezetett. Összekötetésének egy másik emléke egy női aktszobor, Gács György alkotása, a mai napig ott van a strandon, ugyanis Gács repülőtisztként is dolgozott, és innen ismerhette őt Ember Sándor. Tehát tényleg megmozgatta az emberi kapcsolatait ahhoz, hogy ez a fürdő és ennek a díszítése létrejöjjön.
1: Kik voltak még ott a megnyitón?
2: Ott volt maga Hajós Alfréd is, röviden beszámolt az építkezés részleteiről, és arra is kitért, hogy egy új rendszerű öltöző kabin egység jött létre, körülbelül 5000 főnyi közönségre tervezve. Tehát ez már akkor is egy nagyon-nagyon szép szám volt. Emellett jelen volt Franz Kienast, svájci főkonzul is, ő is beszélt, hiszen a fürdő létrejöttéhez fontos volt a svájci tőke bevonása. Őt pedig Petneházi Antal államtitkár követte, aki a fürdő jelentőségét méltatta a megnyitón. A beszédeket követően pedig gongütés hallatszott, megdördült a mozsárágyú, és végül a nemzeti zászló felvonása jelezte a fürdő megnyitását.
1: Milyen volt a fogadtatása, illetve utána hogyan működött a Pünkösdfürdő?
2: A nyitást követően a 30-as években a fürdő továbbfejlődött, új medence, új kabinsorok létesültek, és hát szükség is volt mindenre, hiszen egyre népszerűbbé vált ez a fürdő, és ez így van szerintem a mai napig is. A 2000-es évek elején a nagy felújításon esett át a strand, és hát reméljük, hogy idén is megnyit, és sokak örömére sokan mehetünk a Pünköst fürdőbe, Pünkös napját követően, úgyhogy használjuk, élvezzük a budapesti fürdőkultúra áldásos hatásait.
3: Hey, I'm Groove. But they call me Jazz. My crime is music. I'm going under here in jail, but I'm gonna break out and go out and play. Take my axe.

0: Ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours legvége. Hamarosan non-stop zene folyam indul, de előtte engedjék meg, hogy még egy érdekességgel szolgáljak a tejjel kapcsolatban. Ezen a rövid héten mindig búcsúzás előtt valamiféle bónusz tracket még hozzátettem a játékhoz, amely egyébként még holnap és holnap után is zajlik, tehát lehet nyerni napi ajándékcsomagot, és esélyesek a napi játékban játszók a két fő részére szóló wellness hétvégére is. Na de, belegondoltak-e már abba, hogy miért is fehér a tej? Ennek magyarázata a zsírtartalomban rejlik, habár a tej nagyjából 87%-a víz, de tartalmaz zsírt, és e két összetevőt, ahogy fizikából is tanultuk, nem lehet elegyíteni egymással, bármilyen módszerrel is próbálkozunk. A zsír mindig a felszínen marad. Ennek oka pedig a folyadékban cseppecskék formájában keringő lecitin, ami a tejben lévő zsírt bevonja. A zsírcseppekről visszaverődő fény pedig minden irányba szétszóródik, így vissza magára a tejre is. Ez a folyamat újra és újra megismétlődik, aminek eredményeképpen fehérnek látjuk az italt. Eme rövid kis biológiai visszatekintéssel tehát véget ér a Happy Hours, holnap is játszunk, holnap is számítok a figyelmükre. Az elmúlt 3 órában Jazz Kovács Lászlót hallották, viszont hallásra!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Logatás vár téged is. www.rodalia.hu.
1: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyul, Boridalok, Napraforgó Mese Színház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
3: Erős és önálló kormányzati felerőst követelnek a munkaügyeknek a legnagyobb szakszervezetek. Csaknem 80 ezer vállalkozást figyelmeztet a NAV. Délután már számíthatunk záporokra, zivatarokra. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Több ügyben, például a kegyelmi botrányt, a gyermekvédelmet, a végrehajtási rendszert és a spontán privatizációt érintően is vizsgálóbizottságot állít fel az új kormány, jelentette be az országgyűlésben a kormányfő. Magyar Péter beszélt arról is, hogy csökkentik a képviselők a miniszterek és miniszterelnök fizetését, valamint mérséklik a felesleges állami kiadásokat. Erős és önálló kormányzati felerőst követelnek a munkaügyeknek a legnagyobb szakszervezetek. A munkástanácsok és a szakszervezetek együttműködési fóruma mai nyílt levélben aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az új kormányzati felépítésben egyelőre nem látható önálló foglalkoztatás politikai államtitkár. Az érdekképviseletek szerint a bérek felzárkóztatása és a munkavállalói jogok védelme olyan súlyú kérdések, amelyeket nem szabad több tárca között széttagolni. A szakszervezetek hangsúlyozták, készek az együttműködésre, de a munkavállalók érdemi bevonása nélkül hozott döntéseknek súlyos negatív következményei lehetnek. Csökkenteni a hazai kamatszintet, ezzel a költségvetés finanszírozási terheit is az euró bevezetése, közölte a GKI gazdaságkutató. Az elemzés szerint Magyarország az elmúlt években a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s ország között volt, hazánk tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött a kamatokra. A GKI összesítése azt mutatja, hogy ha az államadósság átlagos kamatterhe 3,9%-ra mérséklődne, az évente legalább 600 milliárd forint pluszt jelentene a költségvetésben. Leállt a központi hűtés a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház műtőiben és citoraporjában, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, hogy várható a legkorábban június 5-ére javítják meg a rendszert, addig bérhűtőgépeket telepítenek az intézménybe, amely a hétvégére állhat üzembe. A tárcavezető szerint a kórházakban működő hűtőberendezések átlag életkora meghaladja a 15 évet, több esetben a 40 évet is. Csaknem 80 ezer vállalkozást figyelmeztet a NAV, hogy jövő hétfőig be kell nyújtaniuk az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását. Az adóhivatal emlékeztet, hogy a kötelezettséget elektronikusan kell teljesíteni. Fontos, hogy június eleje nem csak a felügyeleti díj, hanem a társasági adó és a kisvállalati adóbevallási határideje is. A NAV arra kéri az érintett cégeket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a kitöltést, mert akik késnek, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphatnak. Idén új helyszínen, a hajógyári szigeten várja a családokat a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos ingyenes gyermeknapi rendezvénye. A szervezők a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntője miatti tömeg és a biztonság érdekében 36 év után költözteti át a programokat a Városligetből. Ezen a hétvégén szombaton és vasárnap igazi vízparti piknik hangulattal, vidám parkkal, koncertekkel, valamint egészségügyi és sportszigettel várják a gyerekeket a hajógyári szigeten. Délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt nem járható az Etele út a Fehérvári út felé a Hadak útjánál. Az egyes villamos helyett az Etele út Fehérvári út és Kelenföld vasútállomás között pótlóbusz közlekedik, ami terelve jár az Ecseri út Fehérvári út felé, nem érinti a Bártfai utca és a Bikás park megállót. Az 58-as autóbusz is módosított útvonalon jár, kihagyja a Bártfai utca megállót a Murray-Zsigmond körtér felé. Baleset történt a 10. kerületben a Kőér utcában az Üllői út előtt a belső sávban. Baleset nehezíti még a közlekedést a Róbert Károly körúton úton is a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felé a kórháznál a középső sávban, valamint az Erzsébet hídon Budafelé a buszsávban a Pesti híd fő után. A Tétényi út Etele út csomópontban nem működnek a jelzőlámpák. Telítettek a sávok a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Hungária körgyűrűn szakaszonként, illetve az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Körvasút sori felüljárótól. Egybefügg a Kossi sora Műegyetem rakparton a Szent Gellért tér felé, a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídnál déli irányban, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig és az Erzsébet hídtól a Lánchídig, illetve a 10-es főúton kifelé az Óbudai temetőtől. Kovács Botond, PKK Info.
2: A hírek után újra jazzy zene.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Janklovics Péter humorpörője lesújt a filmzenékre. Június 14-én a Kongresszusi Központba érkezik a Zenegyűlölő 3.0, a sikerszíria záró epizódja. Szimfonikus stand-up a Danubia zenekarral, a Star Wars-tól a Cápán át a Harry Potterig. Ne maradjon le a döntő menetről. Nevetni ér. Jegyek útazenéhez.hu.
2: Egy csepp a természetből, egy jó falat a régióból. Add át magad az önfelett élvezeteknek, miközben a kányavári borbirtok remek borait kóstolod, isteni harapnivaló kíséretében a kányavári borteraszon mesés kilátással a kis Balatonra. www.kanyavari.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
3: Erős és önálló kormányzati felerőst követelnek a munkaügyeknek a legnagyobb szakszervezetek. Csaknem 80 ezer vállalkozást figyelmeztet a NAV. Délután már számíthatunk záporokra, zivatarokra. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Több ügyben, például a kegyelmi botrányt, a gyermekvédelmet, a végrehajtási rendszert és a spontán privatizációt érintően is vizsgálóbizottságot állít fel az új kormány, jelentette be az országgyűlésben a kormányfő. Magyar Péter beszélt arról is, hogy csökkentik a képviselők a miniszterek és miniszterelnök fizetését, valamint mérséklik a felesleges állami kiadásokat. Erős és önálló kormányzati felerőst követelnek a munkaügyeknek a legnagyobb szakszervezetek. A munkástanácsok és a szakszervezetek együttműködési fóruma mai nyílt levélben aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az új kormányzati felépítésben egyelőre nem látható önálló foglalkoztatáspolitikai államtitkár. Az érdekképviseletek szerint a bérek felzárkóztatása és a munkavállalói jogok védelme olyan súlyú kérdések, amelyeket nem szabad több tárca között széttagolni. A szakszervezetek hangsúlyozták, készek az együttműködésre, de a munkavállalók érdemi bevonása nélkül hozott döntéseknek súlyos negatív következményei lehetnek. Csökkenteni a hazai kamatszintet, ezzel a költségvetés finanszírozási terheit is az euró bevezetése, közölte a GKI gazdaságkutató. Az elemzés szerint Magyarország az elmúlt években a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s ország között volt, hazánk tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött a kamatokra. A GKI összesítése azt mutatja, hogy ha az államadósság átlagos kamatterhe 3,9%-ra mérséklődne, az évente legalább 600 milliárd forint pluszt jelentene a költségvetésben. Leállt a központi hűtés a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház műtőiben és citolaborjában, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, hogy várható a legkorábban június 5-ére javítják meg a rendszert, addig bérhűtőgépeket telepítenek az intézménybe, amely a hétvégére állhat üzembe. A tárcavezető szerint a kórházakban működő hűtőberendezések átlag életkora meghaladja a 15 évet, több esetben a 40 évet is. Csaknem 80 ezer vállalkozást figyelmeztet a NAV, hogy jövő hétfőig be kell nyújtaniuk az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását. Az adóhivatal emlékeztet, hogy a kötelezettséget elektronikusan kell teljesíteni. Fontos, hogy június eleje nem csak a felügyeleti díj, hanem a társasági adó és a kisvállalati adóbevallási határideje is. A NAV arra kéri az érintett cégeket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a kitöltést, mert akik késnek, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphatnak. Idén új helyszínen, a hajógyári szigeten várja a családokat a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos ingyenes gyermeknapi rendezvénye. A szervezők a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntője miatti tömeg és a biztonság érdekében 36 év után költözteti át a programokat a Városligetből. Ezen a hétvégén szombaton és vasárnap igazi vízparti piknik hangulattal, vidám parkkal, koncertekkel, valamint egészségügyi és sportszigettel várják a gyerekeket a hajógyári szigeten. Délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
2: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ahol a nagy mozdonyok között zakatol a kisvonat, május 30-án és 31-én fantasztikus DM gyermeknapot tartanak. Rutkai Bori Banda, Apacuka Zenekar, Brennyul, Boridalok, Napraforgó Mese Színház, Fabula Báb Színház és sok más program. Hová gyertek gyereknapon? A Vasút Történeti Parkba. 14 éves korig a belépés díjtalan. vasuttörténetipark.hu.
3: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.

0: www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
2: Erős és önálló kormányzati felerőst követelnek a munkaügyeknek a legnagyobb szakszervezetek. Csak nem 80 ezer vállalkozást figyelmeztet a NAV. Délután már számíthatunk záporokra, zivatarokra. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Több ügyben, például a kegyelmi botrányt, a gyermekvédelmet, a végrehajtási rendszert és a spontán privatizációt érintően is vizsgálóbizottságot állít fel az új kormány, jelentette be az országgyűlésben a kormányfő. Magyar Péter beszélt arról is, hogy csökkentik a képviselők a miniszterek és miniszterelnök fizetését, valamint mérséklik a felesleges állami kiadásokat. Erős és önálló kormányzati felerőst követelnek a munkaügyeknek a legnagyobb szakszervezetek. A munkástanácsok és a szakszervezetek együttműködési fóruma mai nyílt levélben aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az új kormányzati felépítésben egyelőre nem látható önálló foglalkoztatás politikai államtitkár. Az érdekképviseletek szerint a bérek felzárkóztatása és a munkavállalói jogok védelme olyan súlyú kérdések, amelyeket nem szabad több tárca között széttagolni. A szakszervezetek hangsúlyozták, készek az együttműködésre, de a munkavállalók érdemi bevonása nélkül hozott döntéseknek súlyos negatív következményei lehetnek. Csökkenteni a hazai kamatszintet, ezzel a költségvetés finanszírozási terheit is az euró bevezetése, közölte a GKI gazdaságkutató. Az elemzés szerint Magyarország az elmúlt években a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s ország között volt, hazánk tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött a kamatokra. A GKI összesítése azt mutatja, hogy ha az államadósság átlagos kamatterhe 3,9%-ra mérséklődne, az évente legalább 600 milliárd forint pluszt jelentene a költségvetésben. Leállt a központi hűtés a veszprémi Csolnoki Ferenc kórház műtőiben és citolaporjában, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, hogy várható a legkorábban június 5-ére javítják meg a rendszert, addig bérhűtőgépeket telepítenek az intézménybe, amely a hétvégére állhat üzembe. A tárcavezető szerint a kórházakban működő hűtőberendezések átlag életkora meghaladja a 15 évet, több esetben a 40 évet is. Csak nem 80 ezer vállalkozást figyelmeztet a NAV, hogy jövő hétfőig be kell nyújtaniuk az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását. Az adóhivatal emlékeztet, hogy a kötelezettséget elektronikusan kell teljesíteni. Fontos, hogy június eleje nem csak a felügyeleti díj, hanem a társasági adó és a kisvállalati adóbevallási határideje is. A NAV arra kéri az érintett cégeket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a kitöltést, mert akik késnek, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphatnak. Idén új helyszínen, a hajógyári szigeten várja a családokat a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos ingyenes gyermeknapi rendezvénye. A szervezők a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntője miatti tömeg és a biztonság érdekében 36 év után költözteti át a programokat a Városligetből. Ezen a hétvégén szombaton és vasárnap igazi vízparti piknik hangulattal, vidám parkkal, koncertekkel, valamint egészségügyi és sportszigettel várják a gyerekeket a hajógyári szigeten. Délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

élete. A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
2: Május 18-a és június 1-e között tejben vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
3: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzyn.
4: Erős és önálló kormányzati felerőst követelnek a munkaügyeknek a legnagyobb szakszervezetek. Csaknem 80 ezer vállalkozást figyelmeztet a NAV. Délután már számíthatunk záporokra, zivatarokra. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Több ügyben, például a kegyelmi botrányt, a gyermekvédelmet, a végrehajtási rendszert és a spontán privatizációt érintően is vizsgálóbizottságot állít fel az új kormány, jelentette be az országgyűlésben a kormányfő. Magyar Péter beszélt arról is, hogy csökkentik a képviselők a miniszterek és miniszterelnök fizetését, valamint mérséklik a felesleges állami kiadásokat. Erős és önálló kormányzati felelőst követelnek a munkaügyeknek a legnagyobb szakszervezetek. A munkástanácsok és a szakszervezetek együttműködési fóruma mai nyílt levélben aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az új kormányzati felépítésben egyelőre nem látható önálló foglalkoztatás politikai államtitkár. Az érdekképviseletek szerint a bérek felzárkóztatása és a munkavállalói jogok védelme olyan súlyú kérdések, amelyeket nem szabad több tárca között széttagolni. A szakszervezetek hangsúlyozták, készek az együttműködésre, de a munkavállalók érdemi bevonása nélkül hozott döntéseknek súlyos negatív következményei lehetnek. Csökkenteni a hazai kamatszintet, ezzel a költségvetés finanszírozási terheit is az euró bevezetése, közölte a GKI gazdaságkutató. Az elemzés szerint Magyarország az elmúlt években a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s ország között volt. Hazánk tavaly mintegy 4000 milliárd forintot költött a kamatokra. A GKI összesítése azt mutatja, hogy ha az államadósság átlagos kamatterhe 3,9%-ra mérséklődne, az évente legalább 600 milliárd forint pluszt jelentene a költségvetésben. Leállt a központi hűtés a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház műtőiben és citolaborjában, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán azt írta, hogy várható a legkorábban június 5-ére javítják meg a rendszert, addig bérhűtőgépeket telepítenek az intézménybe, amely a hétvégére állhat üzembe. A tárcavezető szerint a kórházakban működő hűtőberendezések átlag életkora meghaladja a 15 évet, több esetben a 40 évet is. Csaknem 80 ezer vállalkozást figyelmeztet a NAV, hogy jövő hétfőig be kell nyújtaniuk az élelmiszerlánc felügyeleti díjbevallását. Az adóhivatal emlékeztet, hogy a kötelezettséget elektronikusan kell teljesíteni. Fontos, hogy június eleje nem csak a felügyeleti díj, hanem a társasági adó és a kisvállalati adóbevallási határideje is. A NAV arra kéri az érintett cégeket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a kitöltést, mert akik késnek, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphatnak. Idén új helyszínen, a hajógyári szigeten várja a családokat a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos ingyenes gyermeknapi rendezvénye. A szervezők a labdarúgó bajnokok ligája budapesti döntője miatti tömeg és a biztonság érdekében 36 év után költözteti át a programokat a Városligetből. Ezen a hétvégén szombaton és vasárnap igazi vízparti piknik hangulattal, vidám parkkal, koncertekkel, valamint egészségügyi és sportszigettel várják a gyerekeket a hajógyári szigeten. Délutánig napos száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és többfelé lehetnek záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 29-34, este 21-29 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
5: A hírek után újra. Jazzy zene.

Nagyon kellemes estét kívánok Önöknek itt a 90.9 Jazzin. Ez már a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. A Soul zenekar is szerepel nálunk nem is olyan sokára. Ők egy dél-afrikai énekessel büszkélkedő magyar pop-funk-hip-hop csapat. Tőlük a Pretty Mama című felvételük szól. A kezdésben pedig egy olyan dal, ami annak idején, mégpedig 2011-ben a Jazzy dalversenyünkön második lett, és a Magyar Jazz Szövetség külön díját is megkapta. Király Martina énekel, mégpedig egy ballonkabátról. Ilyen és ehhez hasonló izgalmas dalok érkeznek itt a Jazzy Nightban, a stílus és szenvedély érintésével. Jó szórakozást!

Jazzy. Együtt vagyunk.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol kávéházi cigányzenét is hallgathatunk. A Váradi Roma Café előadásában szól majd a minden nap, a kezdésben pedig Szabó Balázs Balu, aki a gospel mestere, I'm okay. Zenéink után pedig érkeznek a reggeli pillanatok, ha tehetik, tartsanak velünk!

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. Öveket bekapcsolni, ez a Business Class.
1: A telefonban pedig kedvenc szóvivőn Valentinyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese. Szia, Kati!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Ugye Dávid, Vitézi Dávid közlekedési miniszter úgy fogalmazott, hogy a reptér történtek legnagyobb utasnyomásával néz szembe a napokban. Hát tudsz-e számokat mondani, hogy mi várható a BL döntő kapcsán, mekkora terhelésetek a reptérnél?
2: Ez tényleg így van, extrém terhelés, 250 ezer utas jön 3 nap alatt, illetve jön és távozik, és 2000 gépmozgást várunk ez alatt a 3 nap alatt, szóval azért ennyi még tényleg nem volt soha itt a Budapest.
1: Mondjál egy átlagos napot.
3: Ez még egy formánynél is sokkal rosszabb?
2: Persze, mert ugye a Forma 1-re nagyon sokan érkeznek autóval, vonattal akár, tehát a környező országokban. Most ugye mindenki gyakorlatilag repülővel tud jönni, főleg ugye a londoni és a párizsi szurkolók, úgyhogy sokkal nagyobb a terhelés. Persze, mert hát ugye van a normál utasforgalom, tehát ez erre tevődik rá. Ahogy Melinda kérdezte, normálisan egy ilyen májusi hétvégén 55 ezer utasunk van, most lesz 80-85 ezer, tehát nem egészen a duplája, de majdnem. A gépmozgások száma viszont a duplája, hiszen 350-400 körülbelül egy normál hétvégén a mozgás naponta, és most pedig ez alatt a 3 nap alatt 750-800 járat lesz naponta.
1: És egyébként erre készültök nem csak a reptéren, hanem mondjuk a taxikkal, vagy nem tudom, hogy a BKK-val felvetitek-e a kapcsolatot, hogy a sűrűbben járnak ezek az autóbuszok?
2: Ó, persze, hát ugye egy éve készülünk 2025 nyara óta, tehát ez egy olyan koordinációt igényel, hogy egy ilyen mértékű utasforgalmat, ráadásul egy időben, tehát nem szétosztik, hanem ez a 3 nap lesz, ami nagyon durva lesz, hogy kezelni tudjuk, úgyhogy ebben a munkacsoportban mindenki benne van, nem csak a repteresek, akik a reptéren dolgoznak, rendőrség, BKK, taxik, tehát mindenkit értesítettünk, mindenki tudja, nem csak mi, hanem a rendezvényszervezők is, az egész esemény szervezői, az MLS tudják a járatinformációkat, mikor jönnek pontosan a szurkolókat hozó charterjáratok, a vendégjáratok, rengeteg private jet lesz, tehát magárepülőgép több mint 200. Szóval, hogy ez, amikor azt mondjuk, hogy extrém terhelés, ezt nem csak a nagy szavak miatt mondjuk, hanem ez tényleg az lesz.
3: Ugye ezt hallottam már olyat, hogy például, amikor Davosban van, ugye ott is ilyen nagy felvonulás van a private jetekből, hogy ott konkrétan nem is tudják tárolni a gépeket, hanem leszállnak, el kell repüljenek valahová, és majd visszamennek értük, amikor elhozzák. Azért Budapesten gondolom nincs ilyen, hanem tudjátok tárolni az összeset, vagy ezek része, és emiatt el kell, hogy menjen.
2: Na, pontosan ez lesz nálunk is, mint ami most nem tetted Davosban, tehát nincs ennyi parkolóhely, tehát ennyi járatot nem tudunk egyszerűen, nincs ennyi állóhely egyszerre egy időben parkoltatni a repülőtéren, úgyhogy a legtöbb járat az úgy fog közlekedni, ahogy említetted, meghozza az utasokat, kiszállítunk, kirepül, majd amikor jönni kell és indul a járat visszafelé, akkor pedig berepül, felszállítunk és elrepül. Tehát a többsége a járatoknak így fog közlekedni, tehát négy repülést fog teljesíteni, de nyilván lesznek olyan gépek, amelyek itt parkolnak, azt pedig úgy oldjuk meg, mert nyilván ugye a meccs ideje alatt vannak itt a legtöbben emberek is, szurkolók is, gépek is, hogy szombaton délután 5-től lezárjuk az egyes pályát, és akkor az egyes pályára nagyon sok gépet oda tudunk ilyen a halszákába állítani, úgy kell elképzelni tényleg, mint az útpatka mellett, guruló utakon, tehát folyamatosan ott fognak parkolni, és akkor nyilván ez is egy logisztika, hogy milyen sorrendben állítjuk be a gépeket, hogy milyen sorrendben fognak majd elrepülni. Tehát nyilván, amit a végére állítunk, az nem mehet először, úgyhogy eleve ez is egy logisztika, hogy azt a 70-valahány gépet hogy állítjuk végig a futópályán.
1: És hát úgy tudom, hogy megnyitjátok az egyes terminált, ami már régen nem volt így utasforgalom előtt nyitva, ugye?
2: Igen, megnyitjuk, hiszen ezt is kell választani a két korótábort, de nem csak ezért, hanem egyszerűen ezt a mennyiségi utast nem lehet a kettesen kezelni. Úgy döntöttünk, hogy újra nyitjuk. Amúgy ez nem újszerű, hiszen amikor volt az Európa Liga döntő 3 éve, akkor is az egyes terminálon jött az egyik csapat és azoknak a szurkolói, tehát én nagyon speciális esetekben újra szoktuk nyitni. De ugye ez nem egy működő terminál épület, tehát ez egy rendezvényhelyszín, itt irodák vannak, úgyhogy ilyenkor nekünk újra kell gyakorlatilag installálni mindent. Ez azt jelenti, hogy a check-in pultokat, biztonsági sorokat, határellenőrző fülkéket, ételital vásárlási lehetőséget.
3: Vámosokat, nem?
2: Pontosan, mint így van, tehát gyakorlatilag egy teljes értékű terminál épületét tesszük erre a 3 napra, és ugyanúgy a közlekedés is, mintha valaki a kettes terminálra érkezne, vagy indulna az egyesről, ugyanígy a taxik, minibuszok, buszok, tehát minden, kimondottan a Champion Express is, tehát minden ide bekanyarodik ugyanúgy az egyes elé, mint a kettes elé.
1: És egyébként mennyire Ott látszik, hogy ez óriás terhelés, de erre mennyire van felkészülve mondjuk tényleg a légirányítás, ami csak úgy jönnek sicsutya gépek, ugye?
2: Hát igen, ugye ők is nagyon régóta készülnek, tehát a Hungarok Kontroll épp úgy része ennek a munkacsoportnak, tehát a szlotok kiosztása, hogy az például hogy történik. Most egy szlot alapú működésre állunk át, ami azt jelenti, hogy az esemény prioritásához képest adja ki a Hungarok Kontroll résidőket, hogy ki mikor repül, ki mikor érkezik, ki mikor megy el. Tehát ez egy teljesen más működés, mint a hétköznapokban. Úgyhogy az is egy nagyon komoly logisztika koordináció, hogy érkeztetjük meg a gépeket. Nyilván a prioritás alatt azt értem, hogy meg kell érkeznie elsősorban nyilván a bírónak, a csapatoknak, tehát hogy bizonyos gépek nyilván valami
3: nélkülük nem lesz bélyádöntő.
2: Igen.
3: Őket valahogy engedjék leszállni, tehát nélkülük nem lesz.
1: És arra, hogy vagytok felkészülve, Kati, hogy esetleg tényleg lehet, hogy ilyen felfokozott hangulatban jönnek a szurkolók, tehát már, hogy már a gépen így elkezdik nagyon jól érezni magukat, netalántán esetleg még alkoholos befolyásoltság alatt is lesznek.
2: Hát erre készülünk, ugye tegnap volt egy óriási sajtótájékoztató az ORFK-n, és a rendőrség is mondta, hogy nyilvánvalóan nem csak a békés forgatókönyve készül minden szereplő, hanem akár havária helyzetekre, krízis helyzetekre, rendbontásra. A rendőrség éppen mondta, hogy már hónapok óta elemzi a két szurkolótábor viselkedését. Uh-huh. Tehát mi is készülünk arra, tehát nem csak arra, hogy mi van, hogyha teljesen normálisan a terv szerint megy minden, hanem mi van akkor, hogyha nem. Tehát nálunk is egy speciális irányítóközpont lesz ez alatt a 3 nap alatt, ahol minden döntéshozó, aki ott a repülőtéri folyamatok kapcsán döntést tud hozni. A repülőtéri rendőrség vezetője, tőlünk a vezetők, földi kiszolgálók vezetői, tehát ott leszünk egy helyen ebben az irányítóközpontban, hogyha bármi történik, akkor ott közösen tudjunk azonnal döntést hozni és reagálni, úgyhogy abszolút készülünk.
1: És mit tanácsolsz azoknak a hétköznapi utasoknak, akik nem a meccsre jönnek, meg nem azért érkeznek, meg mert épp a meccsre, hogy mikor vagy hogy menjenek ki, vagy mit csináljanak, mert ugye gondolom, hogy ez a 2 órával hamarabb kiérkezés, ez most lehet, hogy nem lesz annyira optimális.
2: Hát azért igen, inkább a 2,5 órát mondjuk, de az is lehet, hogy a légitársaság értesíti az utast SMS-ben vagy e-mailen, hogy jöjjön még korábban. Tehát, hogy mindenképpen követnie kell az utasoknak most azt az információt, nagyon pontosan, amit kapnak. Mi is egyébként dedikált weboldalt csinálunk. Nyilván lehet majd követni, hogy milyen útlezárások lesznek. Tegnap is elhangzott, hogy csak speciális járművek használhatják például bizonyos időszakban, időablakban a Ferihegyi utat, tehát a gyorsforgalmi utat. Tehát nagyon fontos, hogy aki jön a reptérre bármilyen okból, utazik, rokonát hozza, rokonát szeretné felvenni, nézze meg elsősorban azt, hogy mennyi idő kijutni. Mert lehet, hogy 2-3-szor, akár 4-szer annyi idő lesz kijutni a reptérre ebben a 3 napban, az útlezárások, terelések, forgalomkorlátozások miatt, úgyhogy nagyon fontos, hogy mindenki nézze meg, hogy mennyi idő alatt jut ki, ne akarja lekésni a járatát, tehát tényleg nagyon sokan lesznek, inkább egy picit mindenki jön előbb, mint hogy ne legyen elég ideje a termináron az utas folyamatokra.
1: Ugye van egy másik témánk is, hogy nagyon sok év telt el már azóta, hogy közvetlen tengeren túli járat volt Amerikába Budapestről, ugye most elindult a Philadelphiába történő járat, mennyire sikeres, és miért pont 2026 az, amikor újraindult?
3: Pont Philadelphia az embernek, New York, Miami vagy Chicago jutna először eszébe, hogy Philadelphia.
2: Ugye ez a járat, ez a Covid alatt szűnt meg, tehát gyakorlatilag majdnem 7 évvel, tehát hogy nem volt közvetlen járatunk. Amúgy ez nagyon sok, mikor belegondoltam múlt héten pénteken a járat nyitni, hogy eltelt 7 év a Covid óta, szóval az
1: igen, egyébként ez tényleg durva.
2: Úgyhogy gyakorlatilag 7 éve nem járt ez a közvetlen járat, ez az első most, ami újra nyílik. Hát nyilván az American Airlines döntött így, hogy a Philadelphia Budapestet indítja el. Először amúgy Philadelphia a légitársaságnak az egyik hubja, tehát az egyik központja, rengeteg átszállási lehetőség van, tehát lehet, hogy ez volt az egyik oka, de amúgy nagyon nagy az érdeklődés a járat iránt, azt is látjuk, hogy az amerikai oldalról is, tehát rengetegen jönnek ide, szinte majdnem teletöltöttséggel működik a járat, ugye napi járatról beszélünk, nagyon jó menetrendje, ide reggel érkezik meg, Philadelphiából este indul vissza, és akkor ugye itt tud reggel megérkezni. Szóval, hogy nagyon-nagyon barátságos a menetrend is, hogy így mondjam. Nagyon nagy az érdeklődés a járat iránt. Egyelőre ugye októberig van bent a menetrendben, de számítunk rá, hogy a légitársaság majd úgy dönt a kihasználtságát látva, hogy akár ez hosszabb távon is bennmaradhat. 2 hét múlva köszöntjük újra a Toronto járatunkat. Ez is a Covid alatt szűnt, meg ez sem járt 7 éven keresztül. És hát reméljük, hogy mondjuk akár a New Yorkot, vagy akár más várost hamarosan be tudjuk kapcsolni a közvetlen menetrendünkbe, úgyhogy dolgozunk ezen nagy erőkkel.
3: Ugye itt az elmúlt hónapokban elég sokat beszéltünk róla, és nyilván a légiközlekedés volt az egyik leginkább érintett, ugye a hormuzi szoros iráni háború miatt, hogy a közel-keleti járatok azok újraindultak, már ugye nyilván Katar, Emirates, ugye Wizz Airnek is volt járata, hogy itt visszatért már, mert ugye a béke még nem tört ki, de legalább tűzszünet van, tehát hogy ez mennyire látszódik a reptér forgalmán az ottani problémás helyzet?
2: Hát éreztük a forgalmunk a márciusban, áprilisban is egyértelműen, és szépen lassan térnek vissza a járatok, vagy nem tér vissza még, vagy nem olyan sűrűséggel, de aztán például a Qatar Airways is Dohába talán a múlt héten indult újra, tehát hogy azért ez hetekig nem közlekedett, de nyilván ennek a kiesését mi az utasszámokban látjuk, de egyébként tömeges járattörlés egyáltalán nincsen. Tehát nálunk van kerozin, Európában is nagyon sokat javult a helyzet az elmúlt hetekben, mert érkezik finomított kerozin Európába, több forrásból is. Nálunk is egyébként a beszerzés az divers, tehát több forrásból szerezzük be a kerozint, pont azért, hogy az ellátás biztonságot tudjuk biztosítani. Úgyhogy egyáltalán nincsen tömeges járattörlés, nem is számítunk erre. Tehát a június teljes hónapra visszaigazolt ütemezett szállítási rendeléseink vannak, ugye Csövön is jön kerozin, vasúton is szállítunk kerozin, és egyáltalán nem látjuk annak a jelét, hogy július vagy augusztusban bármilyen kerozin hiány lenne, úgyhogy nem kapunk kockázatnövelésre okot adó semmilyen tájékoztatást egyetlen beszállítónktól sem.
1: És akkor vajon miért van az mégis, Kati, hogy azt terjedt el, hogy esetleg nyáron járattörlések lesznek, és valójában kerozin hiány állhat fel?
2: Hát ugye lehet, hogy két hónappal ezelőtt még mindenki ezt látta, vagy megijedt, hogy nem tud mondjuk Európa annyi kerozint felvenni, mint vagy annyi kerozint beszállítatni, mint amennyire szükség van, de az látszik, hogy ezt azért megoldotta mindenki, megoldják a repülőterek is, hiszen mindenkinek érdeke, hogy elég itt közlekedés ne álljon úgy bele a földbe, mint a Covid idején, hiszen láttuk, hogy akkor mi történt, tehát abból nagyon nehéz fölállni. Szóval gyakorlatilag azért ez itt az elmúlt hetekben szépen megoldódott, úgyhogy tényleg nem látjuk azt, hogy egyébként van például járatmódosítás, vagy menetrendmódosítás egy-egy légitársaság esetén, az meg azt kell mondjam, hogy normális, hiszen ez folyamatosan van évközben is többször, hogy azt látják, hogy ez a járat így vagy úgy működik, és akkor egy picit módosítanak a menetrenden, tehát gyakorlatilag ez nem egy extrém helyzet. De innen Budapestről én tényleg azt tudom mondani, hogy kerozin hiány miatt nem volt törlés. Az más kérdés, hogy a hormuzi szorosban történő konfliktus miatt biztonsági okokból nem repültek járatok, de ez nem kerozén hiány, hanem biztonsági probléma.
1: Jó, nagyon-nagyon szépen köszönjük, megnyugtattál minket a nyárra vonatkozóan is. Valentinyi Katalint, a Budapest Airport kommunikációt és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettesét hallottuk. Köszönjük szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Ez egy igazi telefonkagyló, benne a telefon.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben itt a Jazzin.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Tóth Endre zenetörténészt, a Református Zenei Fesztivál művészeti vezetőjét. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat nagyon nagy szeretettel.
1: Május 29-e és 31-e között 21. alkalommal rendezik meg Budapesten a Református Zenei Fesztivált, amely ingyenes koncertjeivel, irodalmi és művészeti programjaival, valamint közösségi eseményeivel várja az érdeklődőket. Szűk környezetben, több helyszínen lesznek most is programok, ahogyan egyébként, hogyha emlékeznek a hallgatók, már tavaly is beszélgettünk erről, de most szerintem mindig izgalmas az, amikor érkezik egy fesztivál, hogy mi lesz az, ami adja a vezérfonalat, mi lesz az, ami újdonság lesz benne, mi lesz az, ami nagy esemény lesz benne, és hogy aztán a sok kis darabból hogyan áll össze egy fantasztikus mozaikká. Na, milyen lesz a 21. Református Zenei Fesztivál?
2: Ahogy a minden évben most is próbáljuk a tradíció és az innováció elvét egyszerre érvényesíteni a fesztivál megszervezésekor, és megpróbálunk azért a lehetőségekhez mérten bizonyos évfordulókhoz, vagy akár a református egyháznak a tematikus évéhez is kapcsolódni. Ez most például az imádság éve, úgyhogy az imádság különösen fontos szerepet kap, hiszen mégiscsak egy református zenei fesztiválról van szó. Ifjúsági csoportok tartanak majd például ma szolgálatot az egyes helyszíneken, illetve lesz a hagyományos késő esti zenés áhítatunk rögtön péntek este a Kálvin téri református templomban, és ott például Johann Sebastian Bach hegedű partita és szólószonáta tételei mellett, amelyeket majd Draskóczi Eszter hegedű művész szólaltat meg, Rajkai Zoltán színművész olyan imádságokat olvas majd fel, amelyeket leginkább történelmi személyek írtak, például II. Rákóczi Ferenc, vagy Széchenyi István, sőt Szent Györgyi Albertnek is egy szövegét hallhatják majd, úgyhogy itt majd egy ilyen különleges irodalmi, imádságos zenés estet hallhatnak majd. Ha már az évfordulókat említettem, akkor fontos az, hogy 450 éves a Duna melléki református egyházkerület, a hercegszőlősi kánonok, úgyhogy ezt is egy előadással és kerekasztal beszélgetéssel ünnepeljük, illetve az idei orgona maraton, amely most már tényleg hagyományosnak mondható, most hosszabb is lesz, mint szokott lenni, most 5 órán keresztül játszik majd 6 orgonista, Kálvin téri református templomban szombat délután 2-től 7-ig 5 kiváló orgona művész váltja egymást, és ott pedig Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt életművét helyezik a fókuszba, a protestáns református egyházi zenének két nagy alapjáról van szó. Gárdonyi Zoltán 120 éve született és 40 éve halt meg, a fia pedig Gárdonyi Zsolt 80 éves jelenleg, és ha minden igaz, legalábbis ezt írta nekünk vissza, meg is tisztel bennünket a jelenlétével, úgyhogy maga a zeneszerzés ott lesz. Nem kizárólag az ő műveik szólalnak majd meg, hanem a hagyományos klasszikus orgona muzsikából is hallhatunk majd igencsak ismert, népszerű darabokat, vagy kevésbé ismert, de izgalmas zenéket egyaránt.
1: A háromnapos rendezvény tehát különféle programokkal várja a közönséget Budapest belvárosában, a Kálvin és a Bakács tér környékén. Ezt még nem említettük, bár szerintem abból, hogy melyik templomba hívtuk meg a hallgatókat, már az azért tudhatták a hallgatók. Az imádság is elhangzott, és az is elhangzott, hogy ugye volt egy pályázat a Református Közéleti és Kulturális Alapítványnak, Imádság a Magyar Költészetben című vers megzenésítő pályázata. Erre milyen művek érkeztek, illetve mindegyik elhangzik-e vajon most ezen a három napon, vagy kiválasztottatok olyanokat, akik valamilyen helyezést értek el?
2: Igen, ez pontosan az utóbbi lesz, és nagyon nagy sikerrel zajlott ez a pályázat. Tehát az újdonságok között végül is ezt is említenünk kell, hogy ott a Bakács téren szombaton kora este lesz ennek a versmegzenésítő pályázatnak a díjátadó gálája. Úgyhogy itt három külön díjas, illetve a harmadik, második és az első díjas produkciókat hallgathatja majd meg a közönség, és nagyon izgalmas zenék születtek. Ugye a pályázók választhatták ki a verset igazából a magyar költészet egészéből, ennyi volt a kritérium, hogy valamilyen imádság fogalmazódjék meg ezekben a költeményekben. És aztán egy öttagú zsűri értékelte ezeket, neves zsűri, egyébként Steinbach József püspök úr is benne volt a zsűriben, rajta kívül pedig Böszörményi Gergely zenei producer, aki a Református Zenei Fesztiválnak az alapítója, Balla Gergely, a Platón Karatáevnek a frontembere, illetve Grillus Dániel, akit nem kell bemutatnunk senkinek a Kalákából, valamint Török Máté a Misztrál együttesből, úgyhogy egy kiváló zsűri értékelte. Nem volt könnyű dolguk az értékelés során, és nagyon izgalmas produkciók születtek, hát előzetesen meghallgattam az értékelt helyezett produkciókat, és tényleg nagyon újszerű hangzásvilággal is találkozhatunk ezekben a zeneművekben, amelyek megszólalnak majd ott a Bakács téren. Ilyenkor erre is próbálunk egyébként figyelni, hogy az egyes helyszíneken más-más típusú programok legyenek, más-más műfajú programok. Ugye említettem most Balla Gergelyt, aki egyébként a Platón Karatáevvel fel is lép majd, úgyhogy ők lesznek a pár vendégeink péntek este, de a templomban természetesen klasszikus zene, Orgona Maraton, illetve az esti zenés áhítat szólal meg, valamint a zárókoncertünk is ott lesz majd a 10 éves központi református kórussal és az Ábrahám konzorttal, de például klasszikus zenei programokat hallhat a közönség vasárnap délután a Károlyi Csekonics Palota gyönyörű váltermében. Itt például az Eperjesi graduálból a Károli Református Egyetem tudományi karának a kórusa énekel majd részleteket, és utána pedig kamarakoncertek. Szűcs Máté Brácsa művész, aki évekig a berlini filharmonikusoknak volt a szóló brácsása, ő játszik majd Szalai Éva zongora művésszel, utána pedig Karasszon Eszter cselló művész, Simon Izabella zongora művésszel, szóval ott is nagyon különleges produkciókat hallhat majd a közönség, és vannak visszatérő vendégeink is, nagyon örülünk, hogy Bágyi Balázs, Bágyi Balázs New Quartettel, ugye egy kis jazzzenét játszik majd szombat délután, valamint lesz hagyományosnak mondható borkóstolónk, egy zenés borkóstoló. Ez az egyetlen programunk, amely regisztrációhoz kötött, a többi teljesen ingyenes, valamint a Csillagtúra című.
1: Ezt akartam még megkérdezni, igen.
2: Tétáinkra, úgyhogy nem ez az egyetlen, tehát két ilyen programunk van, ami regisztráció kötött, és azok pedig szombat délelőtt, kora délután folyamán zajlanak ezek a református kultúrkincseket bemutató belvárosi egyórás séták.
1: A 21. Református Zenei Fesztivál részletes programját egyébként a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány honlapján megtalálják, és itt pontosan el tudják majd olvasni. És azt hiszem, hogy ez az egész családnak jó, ez a fesztivál, május 29, 30 és 31-e, hiszen lesznek gyermekprogramok, felnőtt programok, és olyan is, amelyen az egész család részt vehet, ugye?
2: Igen, ez abszolút így van. A Bakás térre is már a kitelepülőink között is például cserkészek jönnek majd, lesznek kézműves foglalkozások is, amelyekre lehet csatlakozni, de tényleg nagyon sok zene is szerintem, azt gondolom, hogy az egész család számára izgalmas lehet, legyen az klasszikus zene, vagy népzene, például a Tázlónak a táncháza, amely szombat este lesz, az mindig népszerű szokott lenni, hogy egy moldvai csángó táncház, és gyönyörű, amikor az egész Bakács téren körtáncot járnak az emberek, annak mindig hihetetlen hangulata van, hogy ez idén is lesz, ha már a visszatérő vendégeket említettük, de természetesen dicsőítőbb hangvitelű, de mégis könnyedebb népzenei fetésű műfaj is megszólal az Ámír projekt lemezbemutató koncertjével, és megtartjuk például a részfúvós felvonulás rögtön a fesztivál elején, valamint ugye az esti Fáklyás Zsoltár énekes felvonulás szintén péntek este, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit.
1: És az idei fesztivál mihez kapcsolódik még?
2: Minden évben igyekszünk adománygyűjtéssel is segíteni nemes célokat, nemes ügyeket, és idén a szilágycsehi református templom felújítására gyűjtünk, mert tehát borzalmas állapotban van ez a templom, jelentős károkat szenvedett nemrégiben, konkrétan egy része leomlott, úgyhogy erre szeretnénk adományokat gyűjteni idén. Ez egy nemes célja még a fesztiválnak, reméljük ebben is sikerrel járunk majd, és tudunk segíteni a szilágycsehi gyülekezete adományoknak köszönhetően.
1: Legyen így, én ezt kívánom, és május 29-e és 31-e között 21. alkalommal rendezik meg Budapesten tehát a Református Zenei Fesztivált a Kálvin és a Bakács tér környékén, és minden részletes programot pedig a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány honlapján pedig megtalálnak. Én pedig kívánom, hogy nagyon-nagyon sikeres legyen, és nagyon sokan látogassanak el.
2: Nagyon szépen köszönjük, várunk mindenkit nagy szeretettel.
1: Az elmúlt percekben Tóth Endre zenetörténészt hallhatták, a Református Zenei Fesztivál művészeti vezetőjét.

0: Érkezzen még néhány programajánlat. Koncertek is Magyar-Lengyel Táncháza Fonóban, május 29-én. A Felcsák Alapítvány célja, hogy a magyar-lengyel barátság együttműködés elmélyítését segítse elő, mindez kulturális eszközökkel is támogatva. Ezen az estén elsőként a Miranda Liu hegedűművész által alapított V4 vonós négyes lép fel, a lengyel csellóművész Bartosz Kozdják, a szlovák hegedűművész Daniel Ramler, valamint a cseh brácsa művész Tomás Krejbics közreműködésével. A második koncerten a 2024-ben Felcsák lemezt kiadó Lisztes Jenő cimbalom projekt lép fel. Utána pedig a fennállásának 50. évfordulóját ünneplő Téka együttes következik. Az estét táncház zárja, ahol Pálházi Bence bandája szolgáltatja majd a magyar és lengyel dalokat. Nagy Ella és Józsa Tamás segít a tánclépések elsajátításában. Új kiállítás nyílt a Robert Capa kortárs fotográfiai központ falai között, ahol a világhírű fotográfus Robert Capa eddig alig ismert, Magyarországon készült felvételeit láthatja a közönség. A Magyar Riport 1948 című tárlat egy rendkívüli történelmi korszak pillanatait idézi meg. A kiállítás középpontjában Capa 1948-as hazatérése áll, amikor hosszú évek után már nemzetközileg elismert fotóriporterként érkezett vissza szülővárosába. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock diva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
2: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Dunapartján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon.
3: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
4: www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Tovább melegszik az idő. Az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezné az iráni konfliktust. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodás tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége eközben átgondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt. Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok lesz. A következő napokban tovább melegszik az idő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Nagyon kellemes éjszakát kívánok Önöknek, itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna stílus és szenvedély, ezt ígérem Önöknek a most következő órára is. Óranyitó összeállításunkban olyan előadókkal találkozhatnak, mint a Latin Duo, vagyis Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor. Tőlük a Tequila szól, a kezdésben pedig Vörös Janka énekel, aki fiatal, apró termetű, de annál hatalmasabb orgánumú énekel. A MUPA Jazz Showcase közönség díját is megkapta, Janis Joplinra emlékeztető hangjával, hihetetlen szenvedéllyel és pózok nélkül énekel. Már is mutatom, Money című dalát játszom, itt a Jazzin.

a Jazzin, ez a Jazzy Night stílus és szenvedély a folytatásban is. Nem sokára Frey György és Szabó Ágnes közös szerzeményét énekli Mirtil, Kell, hogy lássalak címmel, a kezdésben pedig a Jazzy dalverseny győztes Cornelio Tutu Band, Robin is here, itt a Jazzin.

Kellemes éjszakát kívánok önöknek, hosszabb zenei összeállításunkhoz érkeztünk itt a Jazzy Nightban, ahol Horváth Antónia és Nagy Solymosi Gábor, vagyis a Swing and Gatsby is szerepel. Mindenkiben szól a jazz, ezt játszom tőlük. Aztán éjfélig még a Szabó Balázs bandája is muzsikál, Radnóti sorainak adtak új értelmezést. Érkezik a Bájoló, és ha Szabó Balázs bandája, akkor fontos elmondani, hogy új felállású a formáció, a koncertek pedig a csapat Facebook oldalán olvashatóak. A kezdésben Fekete Kovács Kornél vezetésével a Modern Art Orchestra Shadow of a Man című felvételükön Kis Flóra énekel. Jó szórakozást kívánok, és várom önöket az éjféli hírek után is. Itt a Jazzén!

0: pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Tovább melegszik az idő. Az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezné az iráni konfliktust. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodást, tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a Hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslat csomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége eközben gondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt. Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok lesz. A következő napokban tovább melegszik az idő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Hamarosan az ország egyik legnépszerűbb funky csapata Back to Black muzsikál Táncol a lány című daluk szól. Ulbert Ferenc 2015-ös Lovers című albuma is várakozik a lejátszásra, de nem sokáig, hiszen ezzel kezdünk. Stranger című dalában közreműködik Rita Soul. Már is indítom a felvételeket, itt a Jazzin.

0: Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, benne a Csaba Big Band, akik 2013. februárjában alakultak, I.S. Miklós és Kajári János szervezésében. Unsuspecting Live című felvételük várható. Takács Noémi vezetésével a kezdés a Noémoé. Indul a menet. Bal, jobb. Jó szórakozást!
1: Rakom a lábam jobb meg a bal.

Folytatódik zenei utazásunk itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol hamarosan Cutor Zoltán zenekara, a Belmondó is előadja Mikor című muzsikáját. Előttük Kocsi Krisztina, Havas Lajos és Csicsák Norbert szerzeményét énekli Zizi, jön az Odavigyél, a kezdésben pedig egy Quimby dal, a Don Quixote ébredése, egy különleges feldolgozásban szeretném megmutatni, a Stinky Bugs és Frank értelmezésében. Hallgassák csak! Itt a Jazzin!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Tovább melegszik az idő. Az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezné az iráni konfliktust. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodást. Tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége eközben átgondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt. Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok lesz, a következő napokban tovább melegszik az idő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Muzsikáink között megtalálják Bratka Borbála szaxofonjátékát. Grey of the Morning, ez a dal címe. Elkészült a Nemes Zoltán vezette Jambalaya legfrissebb lemeze is, amit szerintem hamarosan mi is játszunk itt a Jazzin, de addig szóljon a régebbiről a jól ismert Music Factory. Jó szórakozást kívánok egy óra után is, itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, folytassuk a stílusos és szenvedélyes hazai zenék közötti barangolást. Összeállításunkban hamarosan megszólal a Kár, hogy elhagytál című muzsika, mégpedig a Csorba Lóci vezette Lóci Járciktól. A kezdésben andalító mediterrán hangulat, közel-keleti transz, álomszerű rumba, drámai kitörések, ezeket a világokat idézi ugyanis a Bujdosó trió zenéje. 2013-as albumukról szól már is, a Sarasana, itt a Jazzin.

Kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol nem sokára hallhatjuk a Shake Five formációt. György Ákos, Nagy Brigitta és Galgóci Balázs zenéjét játsszuk, Szerelemízű Szenvedély címmel. A Farkas Róbert vezette Budapest bárral Mező Misi énekli Ha valaki kell nekem is című örökzöldet, a kezdésben Csepregi Éva, Neoton Swing című lemezéről játszom, szerintem az egyik legaktuálisabb felvételét. Nyár van, és Csepregi Éva, itt a Jazzy.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Tovább melegszik az idő. Az Egyesült Államok diplomáciai úton rendezné az iráni konfliktust. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Egyesült Államok a diplomáciai megoldást támogatja az iráni konfliktus rendezése érdekében, jelentette ki az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio úgy fogalmazott, hogy a következő órák és napok meghatározzák, hogy lehetséges-e előrelépés. Hozzátette, Washington célja változatlanul az, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez. Az amerikai elnöki hivatal közben kitalációnak minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodást. Tervezetet, miszerint Irán egy hónap alatt helyreállítaná a hormuzi szoros közlekedését, és az Egyesült Államok feloldaná a blokkádot és kivonná csapatait a térségből. Brüsszelbe utazik Magyar Péter. A miniszterelnök a Facebook oldalán számolt be arról, hogy csütörtökön a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik, pénteken pedig az Európai Bizottság elnökével tárgyal majd a befagyasztott uniós pénzekről. Két önkormányzati érdekszövetség is megszólalt a kormány terveivel kapcsolatban. A Magyar Önkormányzatok Szövetsége 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg. Ebben egyebek mellett sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége eközben gondolatlannak tartja a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést, és azonnali érdemi tárgyalásokat kezdeményez a kormányzattal. Vasárnapig jelenthető be a tavaszi fagykár. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy akkor is érdemes jelezni a károkat, ha az időjárási adatok azt nem támasztják alá egyértelműen. A jelenleg alkalmazott módszerek ugyanis egyes térségekben nem mindig tükrözték pontosan a hőmérsékletet. Az is fontos, hogy a növénykultúrákban a tavaszi fagyok okozta károsodást jelentsék be a gazdák a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A hónap végéig kitart a rendkívüli hőség Európa több országában. Spanyolországban napközben országszerte 34 fok körüli érték várható, több iskolában felfüggesztették a tanítást, vagy hűvösebb helyen tartják meg az órákat. A hőség Nyugat-Európa más országaiban is érezteti hatását. Párizsban, Londonban és Rómában is 35 fok körüli a hőmérséklet. Nagy-Britanniában a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a szokatlan meleg miatt. Csütörtökön derült napos idő várható, északkeleten kevés gomoly felhővel. Napközben 22 és 27 fok lesz, a következő napokban tovább melegszik az idő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes hajnalt kívánok Önöknek, itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál a műsorvezető Bárány Anna. 2 óra után néhány perccel a Jazzy dalverseny győztes Éliás Gyula énekel a Megasztár győztes és Megasztár zsűri tag Rúzsa Magdival. Jön az Úgy lennék. A kezdésben Sunshine Jazz, Bársony Bálint és Juhász Attila előadásában ez a Zoom Zoom. Jó szórakozást kívánok, itt a Jazzin. Zoom, zoom, zoom, zoom.